0: Adom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
1: bízom benned.
5: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, én Görgényi Tünde vagyok, és szeretettel köszöntöm a mai adásunk szerkesztőjét, dr. Kis Gabriellát. Üdvözöllek, kedves Gabriella, Isten hozott!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, köszönöm az együttműködést, Isten áldása kíséri ezt a közös munkánkat, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is.
0: Kedves Gabriella, mi a téma ebben a mai adásban? Mit hoztál nekünk, vagy kit hoztál, mert neked szoktak meghívott vendégeid is lenni?
1: Igen, hát ugye a megértő gondozás kulcsát a tavaly indítottuk el együtt, és a mai adásban inkább a pünkösd ünnepére szeretném ráhangolni a hallgatókat. Nem jöttem egyedül, ezerszer Márta nénit köszöntöm nagy-nagy szeretettel, aki Marosvásárhelyről érkezett az idősek otthonába, és már másfél éve itt él közöttünk, itt szépíti imájával és a jellemével az egész közösséget. Szeretettel köszöntöm, Márta néni.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és mindenkit, aki hallgat és ránk figyel.
0: Mi is köszöntjük Márta nénit, és örülünk, hogy itt van velünk.
2: Köszönöm.
1: Márta néni kedves, egy kicsit tessék visszagondolni ugye a fiatalabb korára, az élményeire és az emlékeire. Aztán úgy fokozatosan érkezzünk meg a jelenbe. Milyen volt a hangulat a búcsúban, amikor még fiatalabb volt, ha így eszébe jut a pünkösd ünnepe?
2: Hát a pünkösd ünnepe az nagy ünnep volt nálunk. Én Ditróba éltem az gyerekkoromat, az ifjúságomat, és a pünkösd ünnepe az arról volt nagy nevezetes, és mindigre megmarad örökre, hogy édesanyám ment a keresztaljával búcsúra pünkösd szombatján. Vallásos nevelést kaptam, ami végigkísért az egész életemen. Úgy értem a vallásban is, ahogy értem az életbe. Nem maradtam meg gyereknek a vallásba, és a csíksomgyói búcsú az óriási nagy ünnep volt az egész faluba. Mindenki ünnepelt. Még a pünkösnek az ünnepét is úgy valahogy elhomályosította, mert másnap ébredtünk rá arra, hogy ünnepeljük az egyháznak a születésnapját pünköstkor.
1: Ki kísérte el a búcsúra így, amikor együtt mentek, így hogyha a család, barátok, szomszédokra tetszik esetleg igen gondolni?
2: Igen. A búcsúra mindig a családdal mentem, illetve édesanyám, amely édesapám meghalt. És mindig vele mentünk a búcsúra. Gyalog egyetlen egyszer voltunk, de az nagyon nehéz volt. Utána vonattal, szekkével, ahogy szoktak menni az emberek. És azután, ahogy felnőttem, és a saját családomat, azután kevesebbet jártam, elkerültem Marosvásárhelyre, onnan nem volt annyi lehetőség, a kommunizmus éppek, hogy semmi segítséget nem adott azért, hogy azzal, hogy el tudjunk menni Csíksomjóra. Volt egy

0: nagy kimaradásunk, utána aztán a változás után, 89 után újra kezdtem járni Csíksomlyóra vonattal, autóval, gyalog már soha, és most egy pár éve rosszul lettem a búcsún, úgy éreztem, hogy egy olyan bezártságot éreztem, mert alacsony vagyok, a tömeg fölöttem volt, nem láttam ki, és éreztem állandóan, hogy úgy szűkül össze minden körülöttem, és azóta nem mertem menni. Most az idén volt alkalmam, hogy elmenjek innen az öreg otthonból csoporttal, és teljesen megfiatalodtam ezen a napon, de tényleg így volt. Megfiatalodtam. Átéltem azt a sok évet, amit nem tudtam élni, ami kimaradás volt, ami sokkal gazdagabb életem lehetett volna, főként vallási életem, ha tudtam volna menni, de nem tudtam. És most itt vagyok.
1: Hogyha így a lelki megújulásra tetszik gondolni, úgy jön át, hogy nagyon-nagyon sokat jelent ez Márta néninek. Úgy énekekre, vagy akár úgy népszokásokra, amiket úgy megtetszett őrizni, valamire tetszik-e visszaemlékezni?
0: Hát, amíg gyerek voltam, addig arra emlékszem vissza, hogy voltak ott bazárok, és ott bámészkodtam. Az volt nekem a csíksomlyói búcsúban a leglényegesebb, amikor gyerek voltam. Utána aztán már kezdtem felismerni azt, hogy a szűzanya pont olyan földi asszony volt, mint mi, és milyen nagy dolgot művelt azért, hogy minket, ezt a utána következő nemzedéket segítse a normális, vallásos, rendes életre. Én nagyon szerencsés voltam, mert olyan férjem volt, aki ugyanolyan vallásos volt, mint én. Ilyen problémánk nem volt soha. A gyerekünket is annak ellenére, hogy a kommunizmusba nem lehetetlenítették a vallásos életet, úgy vallásosan neveltük őt is, most is, felnőtt korában is, gyerekeivel is, mint az egész családom vallásos. És ezt nagy részben a szűzanyának köszönhetem.
1: Van-e olyan hagyomány akár, amelyre úgy szívesen tetszik visszaemlékezni?
0: Hát, hagyomány vitróba én nem nagyon figyeltem fel olyasmire, hogy valami különösebb dolog történne, olyasmi, ami mindenhol nem történhet meg. Nem voltak ilyen különös szokások.
1: Értem. Hogyha
0: az ünnepi ebédeken kívül,
1: Igen. És akár egy ilyen pillanat, amit soha nem tetszik elfelejteni. Tehát olyan szép volt most, amit tetszett mondani, hogy amikor tudatosul, hogy a szűzanya is egy Isten által küldött
0: szentélyt,
1: a személyiség volt, egy földi asszony volt, és milyen sokat tudott tenni, értünk, és hogy most is milyen sokat tesz, hogyha hittel és tiszta lelkülettel, bizalommal fordulunk hozzá. Volt-e akár olyan ima meghallgatása Márta néninek, amit úgy tetszik érezni, hogy akár érdemes lenne ezt megosztani a hallgatókkal?
0: Hát nem tudom, ha érdemes megosztani a hallgatókkal, de nagyon sok ilyesmi volt nekem. Nagyon sok ima meghallgatásom volt. Sőt, már olyan is volt, hogy csak kértem a jó Istent valamire, és a másik percben megszólalt a telefon, hogy megvan oldódva a probléma.
1: Igen.
0: Úgyhogy nekem ilyen sok volt.
1: Igen, nekem is most az jut eszembe, hogy hát ötödikes koromban műtötték édesanyámat, és ő azt, én akkor, hát még persze kisgyerek voltam, és ő azt fogadta a szűzanyának, hogyha meggyógyul, akkor minden évben el fogunk menni zarándoklatra. És tetszett említeni ugye a kommunizmusnak az idejét, amikor tiltva volt, soha nem ismert akadályokat, megfogta a kezemet és vitt, és minden évben elmentünk a szűzanyához hálát adni. Úgyhogy Nekem is nagyon sok ima meghallgatásom volt, akár a mai napig is, tehát ha az ember hittel, bizalommal fordul a szűzanyához, akkor biztos, hogy ha az a dolog, amiért imádkozunk, a javunkat szolgálja, és akár a családunk javát, a közösségünk javát, akkor a szűzanya megadja számunkra ezeket a lehetőségeket. Fontos a felismerés. Ha így most ugye a közösségi életre tetszik gondolni, mit jelentett Márta néni számára régebb a közösség, és úgy érkezzünk meg egy kicsit ide a Szent Erzsébet idősek otthonába, hogy itt mit jelent ön számára a közösség is. Említettem, hogy itt ima csoportot is tetszik vezetni.
0: Én gyerekkoromban is nagyon sokat jelentett nekem a közösség. Én nagyon szerettem járni óvodába, iskolába is szerettem járni, tanulni nem annyira szerettem, de az osztálynak a közösségét nagyon szerettem, és nagyon jól éreztem magam. Én közösségi ember voltam mindig. Mindig szerettem a közösséget. Itt most eljöttem ide, nem mondok semmit arról, hogy mint az én akaratom volt senki, amikor majdnem el volt intézve, akkor szóltam a fiamnak, hogy mit határoztam. És eljöttem ide, úgy jöttem ide, hogy nekem itt minden jó lesz, én mindent szeretni fogok, és egy olyan közösségbe leszek, ahol figyelnek rám, és őszinte legyek, ha valami bajom van, akkor észreveszik, és szólnak majd a fiamnak, hogy baj van velem. Úgy, ez, hogy gondoltam, hogy itt figyelnek rám, olyan hely lehet, ahol figyelnek rám. És nekem így is volt. És így is van most is. Egy nagyon jó közösség van, nagyon jó gondozásban részesülünk. Figyelmes mindenki. Vannak emberi gyengeségeink, tehát azok jönnek maguktól. Nagyon nagy szeretettel gondoznak itt minket.
1: Olyan rendszeresen tetszik vezetni az ima csoportot, úgy ezzel kapcsolatosan, tehát hogy akár a szűzanyához való kapcsolódás, ez milyen rendszerességgel szervezi Márta néni?
0: Az ima órát?
1: Az ima órát.
0: Az ima órát naponta, még szombat-vasárnap is tartjuk, délután 5:30-6-ig. Egy kis csoportom van, de nagyon lelkes, nagyon szeretnek imádkozni. Már olyan stádiumban vannak, hogy direkt szólnak, hogy ezt még mondjuk el, ezért még imádkozzunk. Úgyhogy nem unalmas a végén se az ima óra. Nem kell azért abba hagyjuk, mert már mindenki ásít és álmos. Nagyon, nagyon szeretem az ima órámat. Nem is hagynám semmi pénzért. Akármilyen kevesen maradunk, én ott leszek mindig.
1: Hogy olyan szép, amit tetszik mondani, hogy tetszik érezni, hogy át tudja-e mosni az ima lelkünket, át tudja-e tisztítani?
0: Feltétlenül teljesen megújít az ima, ha úgy végezzük az ima. Minden az embertől függ. Az embertől. A Jóisten ott van, a szűzanya ott van, mindenki ott van mellettünk, és erősít, és biztat, és bátorít, és teljesen az ima, az teljesen újjá teremti az embert.
1: Valószínűnek tartom, hogy azért úgy régebb is az imádság, ugye a mise, a templom, tehát hogy részt venni a vasárnapi szentmiséken, ez azért szerepet játszott az életében Márta néninek.
0: Nekem az életemben szerepet játszott már az, a kezdetek kezdete, amikor minden este az egész család, édesanyám és a két testvéremmel együtt én is, az ágy előtt letérdeltünk és imádkoztunk, és minden este imádkoztunk azért, hogy édesapám jöjjön haza a háborúból. Hát ő nem jött haza, mert meghalt. Azután pedig hát a vasárnapi szentmise, vagy az ünnepnapi szentmise, az szent volt. Oda voltak Ditróba a 9 órás szentmise, amikor mentünk mindig. És ilyenkor az iskolába rendeztek ilyen iskolai foglalkozást minden vasárnap délelőtt 9-től, és a szülői autoritás akkor nagy volt. Azt mondta édesanyám, elmentek a templomba 9, és utána mentek az iskolába. És ez így volt. És nem csak nálam volt így, hanem így volt az egész osztálya.
1: Tehát első helyre került a hit.
0: Igen, első helyre. Az mindig első helyen volt. Mindig.
1: És mondhatjuk azt, hogy az egy megtartó erő volt, mert hány éves is tetszik most lenni?
0: Hát 83.
1: Jó Isten éltesse.
0: 84-et töltök ebbe az évbe.
1: Olyan jó példa számunkra, Márta néni, és személyesen az én számomra is, hogy hogyan lehet megújulni egy közösségbe, tehát hogyan lehet beépíteni azt az értéket, amit az ember a szívébe és a lelkébe hordott, és hogyan tud ezáltal épülni, szépülni, gyarapodni a közösség, és a hitéletnek a megtartó ereje. És én olyan boldog vagyok igazgatóként, hogy látom ezt a fejlődést, tehát látom ezt a fajta közösségi értéket, ami megtartó erő, mert hogy az embernek a fizikai gyengeségét felülmúlja a hitnek az ereje is, és látom, hogy aktívabbak ezáltal is. Tehát az erőforrást a Jóisten egy csatornán keresztül küldi nekünk, hogyha mi hozzáfordulunk, és én ezt látom Márta nénibe, én annyira büszke vagyok Márta nénire, és olyan hálás vagyok, hogy ilyen lelkületet tetszett hozni ebbe az otthonba, és hogy ez ilyen szépen gyarapodik, épül, és egyre több idős embert be tudunk vonni az ima láncba, mert úgy is mondhatjuk, hogy összeköt minket az ima.
0: Hát én valahol, amikor ide készültem, akkor már gondoltam arra, hogy milyen jó lesz. Itt öregek vannak, és fogok, mindig vágytam arra, hogy legyen egy ima csoportom. Itt megcsináltam. Igaz, hogy kicsi, de ennyit tudtam csinálni. De erre is büszke vagyok, és boldog vagyok, hogy működik.
1: Adjunk hálát ezért a drága szűzanyának, Márta nénédes, egy nagyon-nagyon szép imádsággal fejeznénk be ezt a mai műsorunkat, kívánva a rádió hallgatóknak hitet, szeretetet, erőforrást, bizalmat a szűzanyához, és jó egészséget minden hallgató számára, és akkor hallgatjuk most Márta néninek az imádságát.
0: Kipsomjói szűzanyám, te annyi könnyet láttál már a zarándokok arcán, annyi imát hallottál a megtört szívekből, most mi is letesszük eléd minden beteg testvérünk nevét, kimondott és kimondatlan kérésünket. Könyörögj értünk Szent Fiadnál, hogyha az ő akarata szerint való, nyerjenek gyógyulást, ha pedig hosszú kereszt vár rájuk, kapjanak hozzá mennyei erőt és békét. Add, hogy a szenvedésben is megérezzék, nincsenek egyedül, hogy Isten szeretete erősebb minden fájdalomnál, hogy minden könnyed számon tart az ég, és minden őszinte ima meghallgatásra talál. Ó, drága édesanya! Vezesd a betegeket a remény útján, a kétségbe esetteket a vigasztalás felé, a gyengéket az erő felé, és minden embert Krisztus békéjéhez. Kérünk téged különösen azokét, akik most életük legnehezebb óráját élik, akik félnek a holnaptól, akik elveszítették hitüket, vagy akik már nem tudnak imádkozni. Te imádkozz helyettük is, öleld át őket anyai szereteteddel, és vezesd őket Isten irgalmas szívéhez. Kipsomjó nagyasszonya, magyarok boldogasszonya, betegek gyógyítója, könyörög érettünk és minden szenvedő emberért. Ámen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Ámen.
2: Kedves Gabriella és kedves Márta néni, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és azt, hogy így felidézve a múlt szépségeit visszarepítettetek, a csíksomlyói búcsúba. Nemrég volt, ugye, én is részt vettem, és mindig olyan jó együtt lenni, látni, hogy idősek, fiatalok, családok együtt imádkoznak. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy ez az imádságos lelkület, amely Márta néniben van, minden hallgatóban jelen legyen, és így emlékezzenek vissza a kedves hallgatók is, akik, főleg akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket, azokra a szép pillanatokra, amiket megéltek a Jóisten jelenlétében, a szűzanya oltalma alatt.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellát hallhatták, a megértő gondozás kulcsa adásunknak a szerkesztőit, aki Elzeszter Márta nénivel beszélgetett, aki a Gyergyószentmiklósi otthon egyik lakója. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további jó rádiózást kívánok Önöknek. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy, te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét, és itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt, és kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is, és meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon, mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram, és ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek, téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Törd meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Törd meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást, szeretettel legyünk embertársaink iránt, szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szereteteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni oly jó, a te utadon járni oly jó, Uram. Add, hogy minden ember ezt megérezze, megtapasztalja. Áldom, magasztalom, Uram, szent nevedet, most és mindörökké. Amen.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belülled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban. És nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája. Adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősíts meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenbe, aki a mi szerető atyánk, ha kell a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van, egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az Atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áldj meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel,
hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon, ami számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezess mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts formált, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen. Amen.

Drága Jézusom, állok, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz, bármi baj, bármi veszély közeleket felém, de te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá. De bocsáss meg nekem azokat is. Elődbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet

Jézusom. Felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy, bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsök veled. Minden nap elvon tőled minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel rád hagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram. Most és mindörökké.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenti akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálát adva mindenható Istennek az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsértessék a Jézus

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: uralmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak jégalmadra. Amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: teremtelik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'Oriente, ma all'Occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szentatya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhítat időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és tovább vitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexité kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana,
0: egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelkilányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, útinaplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elviselek Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szentatya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását mindnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 4:10 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökeredzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzdított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
1: Voi ditelo nella luce.
0: És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztetve bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl, a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenő közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség XXI. Kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
1: transgression du serment d'Hippocrate
0: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
1: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Dicsőítsétek Istent, és valljátok meg minden élőlény előtt azért a jóért, amit velünk tett. Áldjátok és dicsőítsétek nevét. Isten tetteit hirdessétek, és ne szűnjetek megvallani.

Isten mindig munkálkodik az életedben. Még akkor is, amikor te ebből nem sokat látsz. Amikor azt gondolod, hogy magadra hagyott, hogy megfeledkezett rólad. De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhez szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad.

Ezek a Szentírásból vett szavak emlékeztessenek ma újra Isten irántad tanúsított hűségére és jóságára. Gondolj vissza az útra, amin az Úr vezetett téged. Vedd számba mindazt a jót, amit érted cselekedett. Készíts leltárt arról, hogy mit tett érted az elmúlt hónapokban, években. Írd le ezeket. Így a nehéz megpróbáló időkben a sátán nem tudja majd elhitetni veled, hogy az Atya kihátrált mellőled.

ahol csak megfordulsz, tegyél tanúságot Isten szeretetéről és gondoskodásáról. Mondd el mindenkinek, akivel csak találkozol, hogy ő jó és jót cselekszik. Nem hagyja, hogy az igaz meginogjon. A kellő időben mindig közbeavatkozik, és felemeli az elesettet. Mindezt támaszt alá a saját életed történéseivel, a megtapasztalásaiddal. Így hirdest az Úr nagy tetteit, családod, ismerőseid körében.

Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret.

Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát is, egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

0: Isten erősíti reményünket, amikor megadja nekünk az örömet, hogy a reggeli órában dicséretet mondhatunk neki. Ezért bizalommal kérjük, neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk. Istenünk, üdvözítőnk Atya, fogad köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Adj szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Áraszt belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánkat te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljon.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket.

0: Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Add, hogy tökéletes legyen ajkunkon dicséretet, és hozzon mindenkor mennyei gyümölcsöket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Egyetlen igazi érték van. Úgy élni le életünket, hogy még a hazugokkal és a csalókkal szemben is jó indulatot tanúsítsunk. Az igazságot és az igazságosságot szolgáljuk, mondta Marcus Aurelius.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőség a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt, a Csíksomi stúdióból, a mikrofonnál Pál Gélétet hallják, a barátka, a kedves ének és madárt hoztuk a mai reggelen, ő is velünk tart. Nézzük át együtt közösen, hogy mit is adnak itt a továbbiakban. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Karácsony Tibor atyától hallhatják, majd 7 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, ezt követően hírek és programajánlóval jelentkezünk, majd a nap szentjével ismerkedhetünk meg, azt követően pedig kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perctől majd folytatódik műsorunk a nap témájával, a Zarándok vonaton készített beszélgetést a Boldogasszony Zarándok, bocsánat, a Csenztóvába tartó Fekete Madonna Zarándok vonat résztvevőivel beszélgetéseket hallhatnak majd a mai nap folyamán a kedves hallgatóink. Majoros Attila kollégán készítette ezeket a beszélgetéseket. A mai reggelen Bátor Botond atyát fogjuk megszólaltatni, őt kérdezi Majoros Attila, tehát ez lesz a mai nap témájában. Ezt követően majd zenés köszöntő résszel jelentkezünk, illetve egy nagyon szép, tiszteletre méltó Márton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától szentmisét közvetítünk Krasznabértekről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért fogjuk elimádkozni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunk helyett fog folytatódni ez az interjú sorozat, amiről beszéltem az előző percekben. Egy összeállítást fognak hallani, több résztvevővel fog beszélgetni Majoros Attila kollégánk, tehát 10 órától a jelenünk és jövünk műsor helyett ezt fogják hallani a kedves hallgatóink, és 11 órától majd szentmisét közvetítünk Csenztóvából, ebbe lesz kedves hallgatóinknak lehetőségük belekapcsolódni. A szentmisét követően majd az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat és a Zsolozsmából a napközi imaórára, majd 12 óra 15 perctől veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Hallgatóinkat hívom, ha tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt, ébredjünk együtt, jó reggelt kívánok kedves mindannyiuknak. Nézzünk rá egy picit az időjárásra a mai napon, reggel 6 órakor hol hány fokot mértek. Fogarason 16 fok van, 17 fokot mérnek Brassóban és Sepsiszentgyörgyön, 16 fok van Kézdivásárhelyen és Balóton, 15 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 14 fok van Csíkszeredában, 12 fokot mérnek Gyergyóalfaluban, 13 fok van Maroshévízen, 17 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 16 fok van Tordán és Nagycsármáson, 15 fokot mérnek Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Besztercén, 16 fok van Dézsen és Aknasugatagon, 17 fokot mérnek Máramarosszigeten, 19 fok van Nagybányán, 18 fokot mérnek Szatmárnémetiben és Zilahon, 15 fok van Bánfihunyadon és Kolozsváron, 19 fokot mértek Nagyváradon, 20 fok van Aradon, 19 fokot mérnek Temesváron, 18 fok van Lugozson, 17 fokot mértek Resicabányán és Déván, 15 fok van Petrozsémben, 16 fok van Szászsebesen és Balázsfalván, míg végezetül 17 fokot mérnek Gyulafehérváron és Nagyszebenben ma reggel 6 órakor. A nap örömhíre következik, ha tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt!

0: nap evangéliuma.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus mai evangéliuma nagyon érzékeny pontra tappint rá. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy mások hibáit gyorsan észrevegyük, miközben a saját gyengeségeink fölött könnyen elsiklunk. Jézus egy szemléletes képet használ. Meglátjuk a szálkát testvérünk szemében, de nem veszük észre a gerendát a sajátunkban. És milyen igaz ez a mindennapi életben? Sokszor könnyebb beszélni mások hibáiról, mint szembenézni a sajátjainkkal. Könnyebb kritizálni, mint megérteni. Könnyebb elítélni, mint irgalmat gyakorolni. Egy alkalommal egy idős szerzetest megkérdeztek, miért olyan türelmes az emberekkel? Azt válaszolta, mert minden alkalommal, amikor mások hibáit látom, eszembe jut, hogy Isten mennyi mindent megbocsátott már nekem. Ez a keresztény élet egyik nagy titka. Aki felismeri saját gyengeségét, az alázatosabb lesz másokkal szemben. Nem azért, mert nem látja a rosszat, hanem mert tudja, ő maga is Isten irgalmából él. Jézus nem azt mondja, hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól. Nem azt mondja, hogy minden mindegy, hanem arra figyelmeztet, hogy ne helyezzük magunkat Isten helyére. Az ítélet végső soron az Úré, nekünk a szeretet, a segítés és a testvéri figyelmeztetés feladata jutott. Amikor mások hibáit látjuk, először kérdezzük meg magunktól, vajon én miben hibázom? Vajon én hogyan viselkednék hasonló helyzetben? Vajon segíteni akarok, vagy csak bírálni? A szentek azért voltak irgalmasak, mert ismerték saját törékenységüket. Minél közelebb kerültek Istenhez, annál kevésbé ítélkeztek. Kérjük ma az Urat, hogy adjon nekünk tiszta látást, először a saját szívünkbe vegyük észre a gerendát, hogy aztán szeretettel és alázattal tudjunk segíteni testvéreinknek. Urunk Jézus Krisztus, óvj meg bennünket az elhamarkodott ítélkezéstől, adj alázatos szívet, hogy felismerjük saját hibáinkat, és irgalmas tekintetet, hogy testvéreinket szeretettel fogadjuk. Taníts bennünket úgy nézni másokra, ahogyan te nézel ránk, igazságosan, de végtelen irgalommal. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. június 23-án az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyos stúdió mikrofonjainál
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért köszönt Önöket. A pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a csibai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Keresztény orvosok találkozója.
0: Hatodik alkalommal szervezte meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházpasztorációs irodája keresztény orvosok találkozóját június 20-án Szatmárnémetiben a Megmaradás házában. Az idei alkalom mottója, amely egyben az ígéret évének a mottója is, veled vagyok, bibliai idézet volt, amely végigkísérte az előadásokat és a közös gondolkodást. A jelenlévőket Schönberger Jenő megyés püspök köszöntötte, aki közös imára hívta a résztvevőket és hangsúlyozta, az orvosi hivatás csak Istenben bízva, vele együtt gyakorolható hitelesen és teljesen. Köszöntőt mondott Pataki Csaba, Szatmár megyei tanácselnök, valamint Kereskényi Gábor, a szatmárnémeti polgármestere. A találkozó főelőadója Balogh Márta nővér, Szatmár szülötte, a Nyolc Boldogság közösség tagja, posztulátul, főiskolai tanár és az amerikai-ázsiai óceáni provinciák provinciálisa volt, aki a Krisztus a gyógyító címmel tartott előadást. Rámutatott, hogy Jézus földi működésének két meghatározó pillére a tanítás és a gyógyítás volt, amely mindig az egész ember tartotta szem előtt.

0: vasárnap zárult a feltölt ő gyermek Gyergyó Szent Miklóson.
1: 3 napnyi közösségi élmény, lelki feltöltődés és keresztény öröm után zárult a feltölt ő keresztény zenefesztivál Gyergyó Szent Miklóson. A rendezvény idei mottója: boldogok, akik békét teremtenek. Végig kísérte a programokat, amelyet a hit megélésére, a közösség építésre és a lelki fejlődésre hívták a résztvevők. A fesztivál zárónapi szentmiséjén Hülgyes Pál Zsolt főesperes arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy egy találkozás akkor válik igazán értékessé, ha nyomot hagy az ember életébe, de közelebb viszi őt Istenhez.
0: Prédikációjában hangsúlyozta: a béke nem csupán a konfliktusok hiányát jelenti, hanem azt az állapotot, amikor az ember megtalálja helyét Isten tervében, tudja, ki ő és kihez tartozik. Fontos üzenetet fogalmazott meg a 3 napos rendezvény sorozat: a béke egyik legnagyobb ellensége a félelem, amely gyakran visszatart bennünket attól, hogy önmagunk legyünk, hogy szeressünk, bocsánatot kérünk, vagy nyíltan megvalljuk hitünket. A főesperes prédikációjában arra bátorította a résztvevőket, hogy merjenek kiállni keresztény értékeik mellett a mindennapokban is.

0: Medjugorjei ima est Csíkszeredában.
1: A medjugorji jelenések 45. évfordulója alkalmából szeretettel hívnak minden érdeklődőt az ünnepi ima este Csíkszeredába, a Segítő Mária bentlakás dísztermébe. Holnap délután 5 órakor rózsafűzér imával, szentmisével és szentségimádással kapcsolódnak a medjugorjei nagy családjának ünnepéhez.

0: templombúcsú a Nagyváradi Egyházmegyében.
1: Ezen a hétvégén az alábbi településeken tartanak templombúcsút. Szombaton délután 6 órakor a Nagyváradi Szent László menedékház kápolnájában. Blága Antónió Várad Velencei plébános tart búcsús szentmisét. Vasárnap déli 12 órakor Mezőbikácson Ozsváth József nagyszalontai plébános.
0: Ölmás fegyverneken Blága Antónió Várad Velencei plébános tart búcsús szentmisét Szent László király tiszteletére. Egy órakor Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére tartanak búcsú szentmisét Papfalván, ahol az ünnepi szónok Gózner Artúr tasnádi állandó diakónus lesz, illetve Zsoványfürdőn, ahol a főcelebráns Maskara János Berettyó Széplaki plébános lesz. Felújítások miatt ebben az évben nem tartanak búcsú szentmisét sem a váradújvárosi, sem a püspökfürdői templomban.
1: Bérmálás Érmihály falván.
0: Vasárnap délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök 37 Érmihály falvi és 5 Gálos Petri fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét az Érmihály falvi plébánia templomban. A fiatalok felkészítését Bogdán István Esperes plébános és Bokor János hitoktató végezte. Szent László vigadalom.
1: Közösségi ünnepséget tartanak a Szent László napi búcsú ünnepén vasárnap délután 5 órától a Csíkszentsimóni Csíki Sör Manufaktúra udvarán, ahol baráti beszélgetések, finom falatok és zene várja az érdeklődőket. Az este során fellép a kompi és a fanband. A belépés ingyenes.

0: és most néhány szóban az időjárásról.
1: A meteorológiai szolgálat hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, a hőérzet főként a nyugati, északnyugati és a déli sarkvidékeken lesz kellemetlen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 Celsius fok között alakul, a legalacsonyabb értékek a medencékben, a legmagasabbak az ország északnyugati és déli részén várhatók. Máramarosban, Erdély északi és középső részén, Moldva északkeleti részén, Olténia déli részén és Munténia délnyugati térségeiben sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a sok éves átlagnál magasabb hőmérsékleti értékek miatt. Az érintett régióban a hőmérséklet páratartalomindex eléri a kritikus 80 egységet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen 17 fokot mérnek, 18 fok van Brassóban, 16 fokot mérnek Baróton, 14 fok van Csíkszeredában, 15 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 13 fok van Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 18 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 16 fok van Marosvásárhelyen, Nagycsármáson, Tordán és Besztercén, 17 fokot mérnek Dézsen, 15 fok van Kolozsváron, szintén 15 fokot mérnek Aknasugatagon, 17 fok van Máramarosszigeten, 19 fokot mérnek Nagybányán, 18 fok van Szatmárnémetiben, 19 fok van Zilahon, 16 fokot mérnek Bánfihunyadon, 18 fok van Nagyváradon, 20 fokot mérnek Aradon. Szintén 20 fok van Temesváron, 18 fokot mérnek Lugozson és Déván, 17 fok van Resicabányán, 15 fokot mérnek Petrozsénben, 18 fok van Gyulafehérváron, 16 fokot mérnek Szászsebesen, 17 fok van Balázsfalván és végezetül szintén 17 fok a pontos adat Nagyszebenben ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss híreken, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Cafasso Szent József, áldozó pap. Itáliában született 1811. január 15-én. A szentnek, aki egy jómódú gazda fiaként Chieriben járt iskolába, kezdetben sokat kellett szenvednie tanulótársaitól kis termete és púpossága miatt, de csak hamar a tenyerükön hordozták jósága és barátságossága miatt. Jelmondata a következő volt: szentnek lenni, hogy a mennybe jussunk, és lehetőleg sokakat magunkkal vigyünk. Miután 1833 őszén pappá szentelték, képzésének kiegészítésére Torinóba ment. A jansenizmus, a szigorúság és államegyháziság szelleme azonban, mely az érseki szemináriumban és az egyetemen uralkodott, nem volt kedvére. Szellemi és lelki otthonát az Assisi Szent Ferenc templománál lévő papi kollégiumban találta meg, amelyet a tiszteletre méltó Pius Bruno Lantieri és Luigi Guala teológiai professzor alapított, s amely mintegy 60 tovább tanuló papot tudott felnevelni. Itt nem a jansenista félelem és beszűkültség vált uralkodóvá, hanem Szalézi Szent Ferenc szelleme. Az erkölcsi szigorúsággal szemben Liguori Szent Alfonzot követték, az állami abszolutizmussal szemben pedig, mely megbékjózta az egyházat, az egészséges szabadság alapelveit képviselték. Kiválóan végzett tanulmányai után Cafasso az erkölcstan professzora, majd Guala halála után 1848-ban rektor lett ebben az intézetben. A papok legveszedelmesebb ellenségének tekintette az evangélium szellemével szemben álló világiasságot. Feladata nem volt könnyű ebben a forradalmi időben különböző politikai felfogású papjai közt, mivel azonban semmi mást sem keresett, csak Istent és a lelkeket, s egész lénye jóságot és szeretetet sugárzott, s mivel a legnehezebb helyzetekben is rendíthetetlen maradt Istenre alapozott nyugalma, sikerült elérnie, hogy papjai egy szív és egy lélek lettek és maradtak is. Cafasso tevékenysége a Piemonti egyházmegye egész papi nemzedékének tanító és nevelőjeként kétségtelenül nagyon áldásos volt. Legfontosabb küldetésének mégis a lelki vezetés látszik. Minden nap sok órát töltött a gyóntatószékben. Cafasso 20 éven át volt Don Bosco lelki vezetője, aki gyakran kinyilvánította: neki köszönhetek mindent. Atyám és tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. Giovanni Calliero bíboros, Don Bosco szaléziánusainak első püspöke pedig ezt mondta: Don Bosco erényei és bölcsessége Don Cafasso dicsősége. Különös részvétet érzett Cafasso a fegyencek iránt. Buzgón látogatta és papjaival is látogattatta őket. Az elítéltekről való gondolkodása miatt sokan az akasztófák papjának nevezték. 68 halálra ítéltet kísért el utolsó útján, és valamennyiüket előkészítette a halálra. Cafasso 1860. június 23-án halt meg Torinóban. Első életrajzírója Don Bosco ezt közli: hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagy lelkűséget, erős lelkűséget, mértékletességet, az Isten dicsőségért és a lelkek üdvösségért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Cafasso papból sugárzik ki.

0: Ébredjen a Mária Rádióval!
1: Üdös hallgatóink, a mai napon kedvenc írómra, Fekete Istvánra emlékezem, aki Göllén született 1900. januárjában, és Budapesten hunyt el 1970. június 23-án. Fekete István József Attila díjas, magyar író, számos regény, ifjúsági könyv és állattörténet írója. Barátjával, Csató Kálmánnal együtt az Erdész Vadász Irodalom legismertebb művelői volt. Fekete István gyermekeiről néhány szóban: a lánya, Fekete Edit középiskolai tanulmányait a budai Sacré-Cœur rend leányiskolájában végezte. 1949-ben, alig 18 évesen elhagyta a családi otthont, és a Sacré-Cœur rend tagja, apáca lett. Még ebben az évben azonban Ausztriába emigrált. Itt leánygimnáziumnak volt az iskolaigazgatója, 2013. februárjában hunyt el Fekete Edit. István fia a gödöllői Premontreu gimnáziumban tanult, az 1956-os forradalomban való szerepe miatt 56. decemberében elhagyta az országot, az USA-ban, Chicagóban élt.

Fekete István 1936-ban megírta az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság történelmi regénypályázatára a Koppányi Aga testamentumát, amellyel első lett. 1939-ben a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda magyar nemzeti szellemiségű regény pályázatán összesen 190 író küldte be a pályamunkát. A Zsellérek című regénye kapta a 3000 pengős első díjat. A Zsellérek regényének népszerűségét mutatja, hogy 39 és 44 között 7 kiadást írt meg, aztán csak a rendszerváltás után adták ki. 1994-ben jelent meg újra a Zsellérek, erősen csonkított formában, mivel a regényben bemutatja a vörös terrort. Ez a máig az évtizedes agyonhallgatás által sújtott regény az író korai, de nem az utolsó mesterműve. Évente kétszer-háromszor barát társasággal napokra vagy hetekre eljött Erdélybe, a Börzsönybe vagy a Bükkbe, egyéb vadregényes helyekre is vadászni. A barátok, a vadásztársaság többek között a következők voltak. Ittenberger Kálmán, a világhírű Afrika vadász író és a Nimród című vadász újság tulajdonos főszerkesztője. Csató Kálmán neves író, a Nemzeti Színház főrendezője. Gróf Széchenyi Zsigmond, világhírű alaszkai vadász, és egész életében nyíltan vallotta Fekete István világnézetét, hovatartozását. 1950-ben a Rákosi korszak legvéresebb időszakában a második kerületi Tárogató utcában átadta az egyik szobát, ahol az apáca rend, a Szent Ferenc leányai apáca rend kápolnát nyithattak. Fekete István 1955-ben a Halászat című könyvét tankönyvként adták ki. Ezután számos kiváló ifjúsági regényt írt, melyekben az ember és a természet igazi viszonyát nagyon hűen tudta ábrázolni. Legfontosabb regényei az előbb említett A Koppányi Aga testamentuma 1937-ben jelent meg a Dante kiadó gondozásában. Ebből a regényből film is született. A Zsellérek regény, amint mondtam, 1939-ben jelent meg az Egyetemi Nyomda gondozásában, és ezt követte számos regény, novella, úgy, mint a Csí történet állatokról és emberekről 1940-ben jelent meg. És ezt követi a regények hosszú-hosszú sora. Az Öreg útakon 41-ben jelent meg, majd a Hajnal badányban, Egy szem kukorica, Emberek között, A gyeplő nélkül regény, A tíz szál gyertya, A lútra, Egy vidra regénye 1955-ben jelent meg, majd a Kele, a Halászat, a Tüskevár, a Bogáncs, a Téliberek, Köd,
a Kittenberger Kálmán élete a Móra kiadó gondozásában jelent meg 1962-ben, a VUK állatregény, mely a Móra kiadónál jelent meg, és ebből egy szenzációs rajzfilm született Dargai Attila rendezésében. És ezt követi a csend, majd a hú, a barangolások, a ballagó idő, amely életrajzi regénye, a tarkarét, a rózsakunyhó elbeszéléseket tartalmaz, harangszó szintén elbeszélések, a búcsú, a Szent István társulat adta ki 1982-ben.

Fekete István, miután kizárták a Magyar Írók Szövetségéből, már csupán az Újember és a Vigília fogadta szívesen írásait. Ekkoriban ez nagy egzisztenciális segítséget jelentett, hogy rendszeresen közölték apró tárcaszerű írásait.

0: kedves hallgatóink, Fekete Istvánra emlékeztem, aki Göllén született 1900-ban, és Budapesten hunyt el 1970. június 23-án. Fekete István hamvait Göllén helyezték el végső nyugalomra, mivel a fia nyilatkozata szerint Fekete István mindig itt érezte igazán jól is otthon magát.
1: Ébredjen a Mária Rádióval!
2: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 32 perc, folytatódik a nap témájával a reggeli ébresztő műsorunk. Riport lesz hallható most a következő percekben, amelyet Majdos Attila kollégánk készített Bátor Botont Pálos atyával. Még lesznek ilyen bejelentkezések, majd a Jelenünk és Jövünk műsor helyett 10 órától, most pedig hallgassuk őket, hogyan élik meg a Fekete Madonna zarándok vonaton, milyen élményekkel mennek a Częstochowába. Hallgassuk őket, fogadják szeretettel.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, vendégünket köszöntöm, akinek a hangját szerintem egyből megismerik a kedves hallgatók. Dicsőítessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
3: Bátor Botond atyával beszélgetünk. Az első kérdésem az lenne, hogy milyen érzés otthonról hazamenni, ugye Csíksomlyók közeléből, Częstochowába, hiszen tudjuk, hogy a pálosoknak mind a két kegyhelye nagyon a szívükhöz nőtt.
4: Hát azt gondolom, hogy ilyen összekötő kapocsnak lenni azért az mindig egy áldott dolog. A pálosoknak úgy tűnik, hogy azért volt egy kicsit ilyen feladata a magyarság történetében, mert hogy a magyar és a lengyel barátságnak egyik nagyon fontos része éppen Częstochowa, ahol a pálos szerzetesek, a magyar alapítású szerzeteseik már ott vannak 1382 óta. És hát ez valószínű, hogy a történelmi múlt ban is fontos szerepet játszott, hiszen a pálosok ott voltak 1786 előtt Erdélyben, és hát természetesen

0: vagyok pap. Ugye 94-ben szenteltek. És hogyha csak azt nézed, de ugye előtte még voltam kispap is. Meg, tehát szerintem olyan 100-120 körül lehet. Igen.
1: A kedves hallgató, nagyon jól ismerik Csíksomlyónak a történetét, de szerintem nagyon sok hallgató nem tudja, hogy mi is a története Csesztohovának. Hogyan került ez a Fekete Madonna szoboroda? Erről tudnál a kedves hogyan mesélni nekünk?
0: Hát ez a kép, ez egy nagyon régi kép, a 9. századra datálják, és Nagy Lajos királyunknak az udvarában volt. Opolai László herceg kapta meg gyakorlatilag, és Opolébe szerették volna vinni, de a legenda szerint a szekér nem tudott tovább menni, és akkor így maradt meg Csesztohovában. Amúgy különben amikor a kegykép ott maradt, akkor Nagy Lajos király javaslatára, hogy így mondjam, a pálosok telepedtek le Jasznagórán. Az elnevezés az onnan adódott, hogy Budaszentlőrincről és Mária Nosztráról mentek a pálosok 16-an, és a Budaszentlőrinci kolostorunknak az elnevezése az a Clarus Mons volt, a fehér hegy, és a lengyelül a Jasznagóra az fehér hegyet jelent. Úgyhogy ezért is nevezik így. Úgyhogy gyakorlatilag ez a 1382-es alapításnak lehet venni, akkor 16 magyar ajkú pálos volt, akik hát megélték a nehézségeket is, hiszen a 1441-ben betörtek a kolostorban, egyes leírások szerint több vértanúja is lett, tehát valószínű, hogy az első ilyen vértanúk, akik megöntözték Jasznagóra földjét, azok magyar pálos szerzetesek voltak. És hál' Istennek azt lehet mondani, hogy egészen napjainkig a pálos rend az, mondhatom így, hogy töretlenül mindvégig megmaradhatott Jasznagórán, és ez ennek köszönhető, a csenztóvai szűzonyának köszönhető, hogy a pálos rend meg is maradt. Mert 1986-ban II. József feloszlatta, de Lengyelországban megmaradt.
1: Nagyon sokszor halljuk azt, hogy lengyel-magyar két jó barát, ezt mennyire érzik atyáik a pálos renden belül, tényleg ilyen barátság van a lengyel nép szívében, a történeteiben a magyar nép felé, vagy csak ez egy mendemonda?
0: Nem, ezt tényleg lehet érezni, de azért ez nem volt felhőtlen. Most csak a közelmúltat, hogyha nézzük, ugye kitört az ukrajnai háború, és ugye nyilván, hogy valahogy akarva, akaratlanul is rányomja a bélyegét a politikai helyzet a renden belül is a kapcsolatra, tudnélik azért a lengyelek másképpen tekintettek erre az ukrajnai háborúra, mint mi. Természetesen senki sem tudja aláírni semmifajta agressziónak a létjogosultságát, de azért ők sokkal nagyobb gyűlölettel tudnak tekinteni az oroszokra, mint akármi magyaruk. Tehát azt gondolom, hogy a kolostoron belül is azért lehetett érezni bizonyos fajta feszültséget, de aztán most kezd azért föloldódni. De az biztos, hogy amikor az első vonatos zarándoklatok voltak, akkor Krakkóba végigmentünk a belvárosba, a magyar zászlót lobogtatva, és az ablakokat kinyitották és lobogtatták. Ezt azért most nem lehetne megcsinálni. Talán most már lehet. De ezzel pár évvel biztosan nem tudtuk volna. És egy kicsit ezt éreztem a rendben belül. Másrészt pedig van egy nagyon érdekes folyamat, ami én nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Tehát voltak az idősebb generációk, ők azért ismertek egy-két idősebb pálos atyák, akiket nagy tekintéllyel fogadtak, hiszen ők azért börtönben voltak. Aztán egy kicsit ugye elkezdett elcsendesedni a dolog, amikor újra indult a rend, akkor egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen illúzióban éltek a lengyel pálosok, hogy na most a magyar pálosok, aztán ők, akik ugye indul a rendünk, és akitől fakad a rendünk, ők majd megélik ezt az ősérmet, ezt szellemet, és na most erre a fiatalabbak egy kicsit olyan kérdőjelesen néztek, mert hogy nem voltak nálunk, nem láttak bennünket, nem tudom, hogy mit gondoltak, lehet, hogy az, hogy barlangban lakunk és gyökeret rágunk, de hogy nem volt igazából rálátásuk. Akkor fölnőtt egy generáció, akik úgy ráéreztek Boldog Özsévnek a tiszteletére, ami nem volt különben korábban, és hogy ezt fontosnak tartották, akkor természetesen nagyon sokat jelentett az, hogy Román Majeszki atya, aki 2-3 évig volt jasznagórai házszőnök, és tud magyarul, ő fogadott bennünket, és ő befolyásolta jó értelemben a magyar-lengyel barátságot a renden belül. Aztán ugye, aki nagyon-nagyon sokat tett ezért, Marián Valigura atya, aki most Román atya különben Magyarországon teljesít szolgálatot, Marián atya pedig itt van Jasznagórán, most nincs felelős beosztásban. Ő is ezért nagyon sokat tett, de egy fiatalabb generáció valahogy úgy veszem észre, mintha nem tartaná ezt olyan nagyon fontosnak, ennek az építését. De ez nem által

0: sajnos, csak hogy azt látom, hogy bizonyos felelős helyre került pálos testvérek, ők nem érzik annyira fontosnak, mint amilyen ez korábban. Tehát ez egy ilyen hullámzó dolog. Én azt látom. Összességében persze azt kell mondanom, hogy nagyon jó, meg szépen tudunk együttműködni, de van egy ilyen hullámzás ebben az egészben, amit a külső körülmények, a politikai helyzet is befolyásol, az is befolyásol, hogy a éppen aktuális előjárók ezt mennyire tartják fontosnak, tehát sok minden összetevője van.
1: Mi többször tapasztaltuk, mikor zarándokúton voltunk, akár Medjugorjeban, akár máshol, hogyha egy lengyel csapattal találkozunk, egyből megmosolyognak minket, és sokkal közelebbinek érezzük mi is őket, mint ők minket, ugye a magyarokat. A hétköznapi életben, gondolom, kedves egyetű, többet jártok Lengyelországban is, nem csak Csesztolában. Ez érződik az embereken, hogy eznek a barátságnak van egy kézzelfogható része is, vagy ez egy ilyen megszokott szlogán, hogy a magyar-lengyel ez két jó barát?
0: Amúgy különben érezhető, de elsősorban azt gondolom, hogy azok, akik keresztények, katolikusok, főleg azon a körön belül lehet ezt megtapasztalni, mert azért nagyjából tudja egy lengyel is, hogy mi az, ami összeköt bennünket, hiszen itt van Szent Hedvig, Szent Kinga, most nem olyan rég ünnepeltük Boldog Jolánt, vagy éppen Szent László királyunknak is, ugye az édesanyja lengyel volt, tehát hogy azt gondolom, hogy ez a fajta közös szenteknek a tisztelete is összekapcsol bennünket. Volt azért kellemetlen tapasztalatom, főleg olyanok részéről, akik, ugye hát én persze a lengyeleknél általában mindig azért a katolikus és az azonosan gondolkodó emberek között fordulok meg. Amikor találkoztam olyan lengyelekkel, akik teljesen másképpen gondolkodnak, nem hívő emberek, nem katolikusok, talán éppen a mai divatos liberális eszmékkel barátkoznak, ő bennük egy ilyen fajta tartózkodást tapasztaltam ezzel a lengyel-magyar barátsággal kapcsolatosan, de a többségében én is azt tudom mondani, hogy ez a pozitív élmény azért ez mindig megérint.
1: Botond atya, tudom, hogy nem csak te, hanem nagyon sokan lelki hátizsákban ugye hozzuk a többieknek a keresztjét, a betegeinket, az otthoniakat. Kiket hoztok most ti pálos testvérek magatokkal az ima hátizsákban?
0: Hát elsősorban ugye most megújult a rendi vezetés, új tartományfőnökünk van, Vizi András atya, aki most különben itt van velünk a vonaton. Hát én most elsősorban őt hozom magammal, hiszen nagyon, nem is azt mondom, hogy nehéz feladat, de azért van súlya annak a feladatnak, amit ő most megkapott a Jóistentől, mint tartományfőnök, úgyhogy ő érte imádkozok, és kérem a kedves hallgatókat is, hogy imádkozzanak ő érte. A másik, amit hozok magammal, az új hivatások. Igaz, hogy van kettő növendékünk, egy újonc, akit különben a Mária Rádió nagyon jól ismer, hiszen a Kovács Péter nagyon sokáig, egy évig járt a Mária Rádióba, a Csíksomlyói stúdióba, úgyhogy őt biztos, hogy a hallgatók közül többen ismerik, illetve emlékeznek rá, külön most ő neki a Távé testvére a rendi neve. És van egy nálánál idősebb, aki most már másodéves teológus, a Pió testvér, aki szintén jó érzi magát kint Lengyelországban, úgyhogy azért van két hivatás, de hát nyilván, hogy az lenne jó, hogyha lennénk minél többen, mert hát múlnak az évek, szóval általam fiatalnak tűnő testvéreim is már 50 fölött vannak, és azért ez úgy nem rémiszt, csak úgy elgondolkodok rajta, hogy Uram, tényleg kérünk téged, hogy segíts meg rendi közösségünket, hogy gyarapodjék. Hát ezen kívül azért én Hargita fürdőt is viszem magammal, székességet viszem magammal nagyon, mert annak ellenére, hogy most már tényleg nagyon szeretek ott lenni, de érzem, hogy van egyfajta laicizáció, egyfajta hit elvesztés bizonyos tekintetben a székenység körében. Mellette látok nagyon-nagyon mélyen elkötelezett embereket, akik nagyon komolyan veszik a hitüket, tehát látom a pozitív oldalát, de azért látok egy ilyen fölhígulást is a székenységen belül, ami nagyon nagy kár lenne, hogyha ez tovább folytatódna, mert egy olyan értékes csoportja a magyarságnak, aminek éppen az egyik értéke pontosan az volt, hogy nem engedte magát felőrlődni a különböző ideológiák közepette.
1: Botond testvér, én tudom, hogy te elég jól tudsz, nagyon jól tudsz lengyelül. Mennyire nehéz a lengyel nyelv? Nekünk nagyon-nagyon furcsának tűnik, és nagyon bonyolultnak tűnik.
0: Hát volt ide, amikor tényleg nagyon jól tudtam, most éppen izgulok, mert valószínű, hogy a krakói érseknek a beszédét nekem kell fordítani, és már nem vagyok annyira gyakorlatban. Azért nem volt nekem nehéz, mert amikor én elkezdtem tanulni, akkor hihetetlen lelkesedéssel tanultam. És általában azért az ember mindig azt tanulja a legjobban, aminek kedve, amihez kedve is van, és érzelmekkel is párosul, és én így voltam a lengyel nyelvvel. És azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy az én tanárom Bolyós Ákos atya, aki egy régi vágású, öreg, pálosszerzetes volt, aki hát ki nem mondta volna azt, hogy fiam, de jó tudsz fejlődni, ezt soha, hanem mindig mondta, hogy hát ebből fiam nem lesz semmi, hát ebből fiam, én nem is tudom, hogy te hogy akarsz megtanulni lengyelül, meg stb. Úgyhogy azért ezek nem voltak annyira inspirálók. De aztán fél év után kimentem Krakóba, és hatalmas sikerélményem volt, mert egy nyári egyetemre beiratkoztam, ott voltam 3 hétig, és hát gyakorlatilag a nyelvtannal mindenkit vertem, hogy így mondjam. A beszédben abban nagyon nehéz volt még nyilván meg az értésben, hát mellettem voltak olyan lengyelek, akik Amerikából jöttek, őknek a fogalmuk sem volt arról, hogy hogy kell helyesen írni lengyelül, de folyamatosan beszéltek, mert otthon úgy beszéltek. Úgyhogy éppen egy koreai fiú volt, akivel nagyon jól megértettük egymást, mert ő is makogott, meg én is makogtam, de volt ebben sikerélmény, és akkor onnantól kezdve már maga a rend az, hogy kijöttem Lengyelországba, a testvérekkel való kapcsolatteremtés szempontjából nagyon fontos volt számomra, hogy tudok lengyelül, és ez sokat segített abban, hogy mindig otthon érzem magam Csehszlovákiában.
1: Hát akkor tílusosan búcsúzzunk el akkor lengyelül.
0: Nyek benze pokvaloni Jézus Krisztus, vagyis dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel, mert nagyon szépen köszönöm.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, az előző percekben Marjos Attila kollégánkat hallották, és Bátor Botond Pálos atyát a Fekete Madonna zarándok vonaton készítették ezt az interjút, beszélgetést. Köszönjük szépen nekük, hogy mindezeket elmondták, megosztották itt a Mári Rádió hallgatóival, amint említettem a riport elején, majd 10 órától folytatódik az interjú sorozat, akkor is lesz egy összeállítás, jó lesz velünk tartani, és még többet megtudunk a zarándok testvérekről, akik ott vannak a vonaton, imádkozzunk értük. Megyünk tovább az ébresztő műsorunkban, a zenés köszöntő résszel folytatjuk műsorunkat.

Kedves hallgatóink, amit említettem, zenés köszöntő résszel folytatjuk. A mai napon a Zoltán és a Szidónia nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük nagyon nagy szeretettel névnapjuk alkalmából. Isten éltesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat. Amennyiben szeretnék önök is köszönteni szeretteiket élő adásban a 0259-420-555 vagy a 0359-420-555-ös telefonszámra várjuk a hívásokat, illetve szöveges üzenetben a 0758-420-555-ös telefonszámunkra. És érkezett is egy üzenetünk, amely így hangzik: nagy szeretettel köszöntöm Gyímesbükbe édesapámat, Kulcsár Jánost 85. születésnapján. Isten áldása kísérje élete minden napját. Isten étesse nagyon sokáig nagy családja körében. Lánya Margit Csíkszeredából köszönti, nagyon szeretettel és imádkozik érte.

Kedves hallgatóink, a Zoltán névnapot ülők, őt szívesen szeretett. Köszöntjük Keresztes Zoltán atyát, Csatószegi plébánost, Zoltán testvért, aki Székelyudvarhelyen teljesít szolgálatot, Mihály Zoltán atyát, a Szentkereszt plébániáról, és köszöntöm szeretettel Benedek Zoltánt, valamint László Zoltánt is.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, viszépesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Jó reggelt kívánok, Kornélia, örvendek, hogy hallom a hangját. Gyerlédet is nagy szeretettel köszöntöm. Én szeretném köszönteni Dániában Nagy Zoltánt, Engi Albert öcsémnek a lejét, akik máma reggel utaznak, repülnek hozzájuk, a Jóisten segítse meg őket, hogy érjenek oda szerencsésén. Szeretném köszönteni Nikó Malokalván, László Zoltánt, kedves országomot, és Tiszteredában, Mérleg utca 18-as blokkba, Petr Zoltán. A Jóisten áldja meg minnyájukat, nagyon erőséget, békességet, szeretetet minnyájuknak a családjukba, a manénén külkében nagy szeretetek. Minden hozzám tartozó magomat, minden áldjó hangot is támogatunk. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől köszönjük, hogy telefonált.

0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm a Zoltán névnap alkalmából Nagy Zoltánt Székelyudvarhelyen. A jó Isten adjon neki még hosszú boldog életet, hogy minél inkább tudja tovább kutatni Márton Áron püspök úr életét.
1: Én meg nagy szeretettel szeretném köszönteni Csatlós Csabát, tegnap ünnepelte születésnapját, a jó Isten éltesse sokáig erőben, egészségben. Ezt kívánjuk innen Csíksomjóról.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 54 perc. Tiszteletem méltó Márton Áron püspök atyától vett gondolattal folytatjuk ébresztő műsorunkat, amely így hangzik: az Isten mindenkiről megalkotta azt a képet, melyet a kidolgozott jellemmel meg kell valósítania. Az emberiség nagy kórusában kijelölte azt a hangot, melyet neki kell énekelnie, melyet helyette nem vállalhat senki, és nem lehet fals sem. Az Istennek mindenkivel akarata van, szándéka, terve, aminek kivitelét reánk bízta.

0: Kedves hallgatóink, a gondolat után zárásképpen a műsor ismertetővel folytatjuk műsorunkat, hogy mit is adnak itt a továbbiakban. Pillanatokon belül az igéző lesz hallható, ma 8 órától szentmisét közvetítünk Krasznabértekről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus szíve litániát fogjuk elvégezni. 10 órától, amint említettem többször is a mai reggelen, a Fekete Madonna zarándok vonat résztvevőivel való beszélgetést hallhatják, tehát 10 órától, melyet Majoros Attila kollégánk készített, majd 11 órától szentmisét közvetítünk Częstochowából. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, és a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. Mindezek végén 12 óra 15 perckor majd déli magazin rovatunkkal jelentkezünk, melynek végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni a rovatot. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót, megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Isten szeretet. Ezt mélységesen megtapasztaltam. Nagyon sokszor, egyszer azonban rendkívül mélyen. 1986-ban, amikor Németországban jártunk, és én rendkívül fáradt voltam. Annyira elfáradtam, hogy amikor a sógoromhoz értünk, kora hajnalban rosszul lettem, elkékült a szám és a körmöm, úgyhogy mentőért telefonáltak, és kórházba kerültem. Amikor lezajlottak a vizsgálatok, és csendben feküdtem az ágyamon, akkor még minden kórteremben volt feszület a falon. Jézus a feszületről nem látható és hallható módon megszólított engem, és megnyugtatott, hogy ne féljek. Azért szól most hozzám, hogy legyek nyugodt, hogy a szeretetét akarja kifejezni, és azt akarja, hogy én is még jobban szeressem őt.
1: Hegyi Balázsné nyugdíjas tanár gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a krasznabélteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatja be, és a kántori szolgálatot Velti János végzi. Megkérünk mindenkit, kapcsolódjunk be a szentmisébe!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomban és a rádió készülékek mellett. Mai szentmisén imádkozunk Tatár Ildikó lelküdvéért. Kedves testvérek, mai evangéliumban Jézus azt mondja, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, tegyétek ti is másokkal. Ha azt akarjuk, hogy az emberek jó bánjanak velünk, hogy kedvesek legyenek, mi is legyünk kedvesek, türelmesek embertársainkhoz. És hogy tiszta szívvel imádkozunk ezen a szentmisén, bánjuk meg bűneinket. Gyónom! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeidél fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. Ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Izrael országának pusztulása után Szennacherib, Asszíria királya követeket küldött Ezekiáshoz, Juda királyához ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezekiásnak, Juda királyának, meg ne csaljon téged a te istened, akiben bizakodol, és ne mondd, Jeruzsálem nem kerül Asszíria királyának hatalmába. Hiszen magad is hallhatad mindazt, amit Asszíria királyai az összes országokkal műveltek, hogyan pusztították el azokat. Hát talán éppen te fogsz megmenekülni? Miután Ezekiás a követek kezéből átvette a levelet és elolvasta, felment az Úr templomába, és az Úr elé tárta. Így imádkozott az Úr előtt. Uram, Izrael istene, ki a kerubok fölött trónolsz, egyedül te vagy a föld összes birodalmainak istene, te alkottad az eget és a földet. Hajtsd ide füledet, és halld. Nyisd meg, Uram, szemedet, és lásd. Halld meg Szennacherib minden szavát, aki azért küldött követeket, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai nemzeteket igáztak le, és azok országait elpusztították, isteneiket pedig tűzbe vetették. De csak azért, mert azok nem voltak istenek, hanem csupán emberi kéznek fából és kőből való alkotásai, és így megsemmisíthették őket. Most azonban, Urunk, Istenünk, ments meg minket az asszír király kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyedüli Isten. Erre Izajás proféta, Ámosz fia üzenetet küldött Ezekiáshoz. Ezt üzeni az Úr, Izrael istene. Meghallgattam, amiért Szennacherib ellenében könyörögtél. Ime az Úr szava, melyet ellene szólott. Megvett téged, és csufot üz belőled Sion szűzleánya. Hátad mögött fejét rázza Jeruzsálem leánya. Mert Jeruzsálemből kivonul a maradék, és Sion hegyéről kivonulnak a megszabadultak, a seregek urának féltő szeretette viszi végbe mindezt. Azért ezt üzeni az Úr Asszíria királyának. Nem jön be a városba, nyilat se lő belé, pajzsot sem fordít ellene, sánccal sem veszi körül. Visszatér azon az úton, amelyen jött. E városba be nem jön, úgy mond az Úr. Megoltalmazom ezt a várost, és megszabadítom, önmagamért és szolgám Dávid miatt. Még azon az éjszakán történt, hogy eljött az Úr angyala, és megölt az asszírok táborában 185 ezer embert. Szennacherib pedig, az asszírok királya, visszatért Ninivébe, és ott is maradt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapu, menjetek be, mert széles a kapu, és tágas az út, ami a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók! A mai evangélium érdekesen indul. Jobban mondva, érdekes dolgot hallunk benne. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Miért mondja ezt Jézus? Mit is jelentenek a szent dolgok? Mik a gyöngyök? Nem mást jelentenek, mint Jézus tanítását, az evangéliumi örömhírt. A kutyák és a sertések pedig szimbolizálják azokat az embereket, akik makacsul elutasítják Jézust, az evangélium tanítását. Bár Jézus arra is hív, hogy ne nézzük le ezeket az embereket, és ezért is mondja az evangélium második részében, mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Kedves testvérek, a mai evangéliumban Jézus arra figyelmeztet, ne erőltessük a hitet azokra, akik makacsul elutasítják. Ismerjük fel, mikor van az ideje a tanúságtételnek, mikor a csendnek és az imádságnak. És sokszor arra is hív a mai evangéliumban Jézus, hogy ne pazaroljuk energiánkat értelmetlen vitákra, amelyek csak gyűlöletet és rombolást szülnek. Mai evangéliummal kapcsolatban eszembe jut gyermekkorom, annak idején blokklakásban, tömbházban laktunk, és hogy legyen valami állat a városi gyermekeknek, volt két papagájom. És néha-néha kis szabadságot adtam neki, hogy engedtem a szobába repdessenek. Könyveim nem féltek el mind a könyvespolcokon, ezért a szekrény tetejére is kerültek könyvek. A papagájok szívesen rájuk szálltak. És nem csak rájuk szálltak, hanem elkezdték csipegetni, úgy enni is. Igen, a papagájoktól nem várhattam el én se azt, hogy tanuljanak meg olvasni, hanem elfogadtam azt, hogy a papagájoknak annyi az eszük, hogy a könyveket csipegessék. Nem akartam megtanítani őket, hogy Jókait olvassanak, vagy Móricz Zsigmondot, hanem elfogadtam, bár nem azokat rágták szét, már rosszabb könyvek kerültek oda, elfogadtam, hogy nekik az az eszük, a szabadságuk, hogy a könyveket egyék, csipegessék. Kedves testvérek, elfogadni a másik embert, hogy szabad akarata van. Jézus sem kényszerített mindenkit, hogy legyen az ő tanítványa. Amikor tanítványokat hívta, csupán ennyit mondott, jöjj, kövess engem. Benne volt a lehetőség, hogy nem megyek, maradok itt a munkámba. Halászok tovább, maradok tovább vámosnak, nem kényszerített senkit, nem zsarolt. Meghagyta az ember szabad akaratát. Hiszen a szeretet, hogy ha szerettek valakit, akkor nem kényszerítem. Döntsön a szíve szerint. A diktatúrák azok a formák, melyek nem szeretetet hagynak, hanem kényszerítenek. Kedves testvérek, sokszor halljuk, hogy a szülők, nagyszülők panaszkodnak, hogy a gyermek unoka nem jár templomba. Igen, sokszor látom, hogy az se jó, hogyha kényszerítjük a gyermeket. Gyere templomba! De néha kell egy kéz, ami megfogja a gyermek kezét is, gyere, menjünk együtt. Megszeretetni a templomba járást, megszeretetni az imádságot. Igen, hogy gyermek voltam, számomra is, őszintén mondva, unalmasnak tűntek a misék. Pláne volt egy idős papbácsi, aki elég hosszú imákat mondott, és egy picit úgy elnyújtotta a misét. Gyermekként nem értettem, hogy mi történik. Olyan voltam, mint a papagáj a könyvekkel szemben. Papagáj sem tudott olvasni, nekem sem volt ott az eszem, hogy mi is történik ott. De valamiképpen jó volt az, hogy a nagymama hétköznap, amikor ott volt a náluk, mivel a szülők dolgoztak, nyári vakációba, menjünk templomba. Nem kényszerítve vitt, hanem csendben. Igen, ott van az is a emlékeimben, hogy milyen sokat imádkozott. Ott van a csend, az imádság ideje, melyet pont az unokájáért végzett. Kedves testvérek, most papként én sem értem azokat az embereket, akik vasárnap mennek strandolni, vagy shoppingolni, vagy éppen foci meccsre. Hát miért nem jönnek a szentmisére, a csodás, ahol csodás dolog történik? Olyankor ráharapok a nyelvemre is, gyermekkoromra gondolok vissza, hogy engem sem kényszerítettek. Kedves testvérek, imádkozni azokért, akik nem jönnek templomban, azokért, akik nem hisznek Istenben, azokért, akik a bűn útján járnak. Hisz Szent Mónika is milyen sokat imádkozott, több mint 20 évet az ő fiúgyermekéért, Szent Ágostonért, hogy hagyja abba a bűnös életét, hogy térjen meg, hogy legyen keresztény. Kedves testvérek, Jézus nem kényszerít senkit. Mi se kényszerítsünk senkit. De Jézus meghalt mindenkiért a keresztfáért, és mi is a mindennapi imádságainkban gondoljunk azokra, akik nem járnak templomba, akik távol vannak Krisztustól, akik éppen inkább strandolnak, mint hogy imádkozzanak. Jó ebben a hőségben, jó strandra is menni, mert de strandon is lehet imádkozni. Arra hív bennünket Jézus, a hit kincseit szeretettel, de bölcsen adjuk tovább, tiszteletben tartva az emberek szabadságát és lelki érettségüket. Jobban mondva, hogy mennyi eszük van. Éljük meg úgy hitünket, hogy más emberek látva bennünket kapjanak kedvet templomba jönni. Lássák mi, hogy a mise után hazamegyünk, mosolygunk, hogy valami jó történik. Szeressék meg általunk a jó Istent, a Szent Misét. Ezért imádkozunk a mai nap. Amen. Testvéreim, könyörögjünk bizalommal Istenünkhöz, az egymás iránti szeretet és a kölcsönös jótékonykodás kegyelméért.
1: Add, hogy hitünk igazságait szentnek és minden bölcseletnél értékesebbnek tartsuk. Add, hogy jók legyünk fele barátainkhoz. Segíts minket, hogy minden emberben téged lássunk, és téged tudjunk szeretni. Add, hogy az örök életre vezető szűk kaput és keskeny utat mindig szívesen járjuk. Add, hogy elhunyt testvéreink benned nyerjék el örök boldogságukat.
0: Mindenható Istenünk, add, hogy mindenkor örvendező lélekkel szolgáljunk neked, és az irántod való szeretet jegyében lépjünk színed elé, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkben árasztod a megváltás kegyelmét. Add, hogy szolgálatunk szent titkaidhoz méltó legyen Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a Te fiadat, Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel. És jelen volt az elnyomott és a szenvedő számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled. És ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget, himnuszát vég nélkül énekeljük.

Valóban, szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretette egybegyűlt minket, magyarázza a szentírást, és megtörje a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szentétka. Megemlékezzünk tehát, Szent Atyánk, Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben. Egységben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal és diákonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezz meg testvéreinkről, Ildikó testvérünkről és minden elhunyt testvérünkről, aki Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk. Együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal, a véltanokkal, Szent Lászlóval és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk. Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretettel kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merjünk így imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenvédkezőnek, és nem érj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, Istenünk, jöltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk, és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A legszentebb áldozatot bemutattuk, éljünk békében.
1: Isten legyen veled.
0: Urunk Istenünk,
1: Yeah.

0: Szent misét közvetítettünk a Krasznobélteki Szent László plébánia templomból. A Szent misét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatta be, és a kántori szolgálatot Velti János végezte. A Mária Rádió nevében mindenkinek szép napot kívánnak a közvetítők, Kis Funkenhauser Katrin és Funkenhauser Ellison. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Krasznobélteket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Krasznobéltek községközpont Szatmár megyében, a megye déli részén Erdőttől délre a Kraszna folyó mellett fekvő település már az őskor óta lakott helynek számít, amit az itt talált leletek is bizonyítanak. A település etnikai összetétel fele-fele arányban elmagyarosodott svábok és románok. 1086-ban a hagyomány szerint Szent László király táborozott a helyen, mikor a besenyők ellen harcolt. 1412-ben az ónódi cudarok elkobzott birtokait drágfiai Sándri és György kapták, kik ettől kezdve bélteki drágfiaknak nevezték magukat. 1556-tól Béltek a drágfiak kihalása miatt királyi birtok lett. 1681-ben az országgyűlés a bélteki vár felépítését kívánta, és azt, hogy a rendek Béltek várát végvárnak tekintsék, de a vár azonban nem épült fel. A Rákóczi szabadságharc után a bélteki uradalom is gróf Károlyi Sándoré, majd 1772-ben gróf Károlyi Antalé lett, aki királyi adományt kapott a bélteki uradalomra és a mezővárosra is. A károlyiak az itt lakó reformátusokat kiléptették a szomszédos Dobra hegységbe, és helyükbe 1730-ban Württembergtől hozott svábokat telepítettek. Később hozzájuk a közeli résztelekről áttelepült frankok is csatlakoztak. Ők honosították meg a szőlőtermesztést a környéken. 1862-ben nagy tűzvész volt a településen, ekkor egy-két ház kivételével az egész város és a templom is leégett. A templomot gróf Károlyi Alajos építette újjá, 1913-14-ben pedig megnagyobították a Foyerk Ernő tervei alapján. Az 1900-as évek elején legnagyobb birtokosa a gróf Károlyi család volt. A műemlék római katolikus templom egyidős az erdődi várral, mindkettőt Drágfi Bértalan, Erdély későbbi vajdája építette 1482-ben. A jelenlegi római katolikus templom mai formáját 1914-ben kapta, de a felszentelése csak 1919-ben történt meg, miután a férfiak hazatértek a háborúból, illetve a fogságból. Úgy a régi, mint az új templom védőszentje, Szent László. A templom részében gótikus stílusú, szentélye sokszögzáródású. A megnagyobbításkor neogótikus stílus elemekkel bővült. A templom főoltárán látható, amint Szent László király felajánlja kardját a szűzanyának. A templom mellékoltárai, szűzanya, Jézus szíve, valamint a kereszthajóban a Lurdi Szűzmária oltára. A főoltáron négy szobor látható, Szent István és Szent Imre, Asztrik és Adalbert püspökök. A jelentősebb méretű középkori szentélyt nem bontották le, az ma mellékkápolnaként a Foyerkféle templom közepéből ágazik el kelet felé. A régi szentély belsejében a 2011-es falkutatáskor előkerült még néhány további középkori részlet is. Az északkeleti sarokban láthatóvá vált az egykori szentségtartó téglából falazott fülkéje, a déli falon pedig szintén téglából falazva egy szegmensíves lezárású ülőfülke került elő. Az összes ablak nagyjából azonos méretű és kialakítású, formájuk miatt biztos, hogy középkori részletekről van szó. Rézsüs, könyöklő párkájukról profilozott bélletek indulnak felfelé, s felül csúcsívesen záródnak. A bélteki templom gótikus stílusjegyeket mutatott és mutat részben ma is. A poligonális zárodású szentély a szélesebb hajóhoz csatlakozik, nyugati homlokzata előtt torony áll, amely a második emelettől kezdve 8 szögletűvé válik. A templom tornya középkori, de a külsejét részben átalakították. A tornyon 3 szinten jelennek meg az ablakok, legalul a nézetes részen, majd a 8-szögű szakasz vékonyabb párkánya alatti és feletti szinten. A templom egyetlen, viszonylag jól datálható középkori részlete a szentély záradékablakának mérműve. A mostani orgona 2 orgona ötvözete, a régi és a 70-es években egy 100 templomból származó orgona, amelyet először Sepsiszentgyörgyi templomban akartak felállítani, de mivel nem fért be, az akkor plébános dr. Gyukodi Mihály kérésére Mártonáron püspök úr Krasznabérteknek ajándékozta. A templomban van eltemetve Prépostvári Bálint is, akinek sírfeliratát Szirmai Antal őrizte meg. Prépostvári Bálint tumbájának töredékei a templom főoltárának előlapja és hátlapja. Krasznabértek filiái Gyöngy, Szatmár megye délkeleti részén Krasznabértektől északnyugatra található, és Ákos filia községközpont Nagykárolytól 31 kilométerre a Kraszna jobb partján fekszik. Havonta egyszer tartanak szentmisét a hónap első vasárnapján. A következő filia Nántű, Tasnádvárostól délkeretre fekszik, minden hónap második és negyedik vasárnapján szentmisét tartanak. Oldallagosan ellátott filia még Kraszna Sándor falva, Szatmár megye déli részén Krasznabértektől keletre fekvő településen pedig minden hónap harmadik vasárnap tartanak szentmisét. A krasznabérteki templom és filiái a szatmári római katolikus egyházmegye erdődi esperesi kerülethez tartozik. A búcsút június 27-én tartják Szent László ünnepén, az örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. A krasznabérteki plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, innen az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. 2026. június 23-án vagyunk a mai napon, a pontos idő 9 óra és 1 perc, és a következő 15 percben fogadjuk az Önök ima kéréseit és ima szándékait, majd hívjuk és kérjük Önöket, hogy imádkozzunk az elhangzott és el nem hangzott szándékokra, jó Istennél nyerjenek meghallgatást. A műsorban Önökkel leszünk
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ro címen az ima kérésre kattintva várjuk e-mailben is ima kéréseiket. Imádkozunk a mai napon a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő betegekért, testvérekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a már a rádió adományozóiért és támogatóiért is.
1: A füzetünk befejezeti ma kéréseket igyekszem olvasni, az imákat és a rózsafüzéreket felajánlom szomszédaim betegekért, idősekért és testi-lelki gyógyulásért, valamint elhunyt szomszédaim lelki üdvükért Isten fizesse meg. Ezt a rózsafüzért és a szentmisét felajánlom gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásukért, testvéri összetartás szeretetért. A hozzám tartozó halottak lelki üdvér nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. A rózsafüzért felajánlom családomért, egészség, békesség szeretetért, valamint a Mária Rádióért Ilonka Csíkszeredából. A heti elhangzó rózsafüzért és szentmiséket Mihálc Mária műtétjének sikeréért, kitartásáért és felgyógyulásáért imádkozom, ugyanakkor drága barátnőm E. Terészke Csíkszereda gyógyulásáért, hogy a Jóisten szűzanya közbejárásával gyógyítsa meg mi hamarabb, Jézusunk, bízunk benned. Isten fizesse Mária Csíkszeredából. Imád kérek az érettségizőkért, segítse meg a Jóisten mindannyiukat. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Mária légiósok betegeinek gyógyulásáért. A rózsafűzért heti miséket felajánljuk Ági néni egészségéért, aki hálás a sok kegyelemért. A rózsafűzért és a szent misét felajánlom családomért, meghalt szeretteimért, szűzanyja, és az ő szent fia vigyázzon rájuk, nyugodjanak békességben. Az unokámat a szűzanya segélye, sikerüljenek a vizsgái. Édesanyja és a nagymama, köszönöm szépen, írják. Köszönjük szépen mindannyiuknak, sikeres vizsgákat kívánunk, és a szűzanya áldását életükre mindannyiuknak.
0: Betelefonálót köszöntünk, halló, itt a Mára Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kérem.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom, háborúnak színe is ír, a betegekért, a halottakért, a halottankért, minden Mária Rádió, és a papácsikért, a pápáért, és minden halottakért, és az élőkért is, dicsertessék, imádkozzunk együtt, és magamnak is, és a férjemnek is, imádkozzunk együtt.
0: Úgy legyen, jó Isten hallgasson meg, mindenki amen, maradjanak velünk az imában is. SMS-ekkel folytatnám. A mai rózsafűzért és szentmiséket felállom gyermekem gyógyulásáért, a szűzanyat a karjába védő palástjával gyógyuljon meg egy fontos szándékra, halottaim lelke nyugalmáért, a Mária Rádió munkatársaért, Önökkel imádkozom. A mai nap imáit felállom családomért, szeretném felköszönteni fiam és lányomat, névnapjuk alkalmával, Isten segítsen mindegyiküket. A mai imát és rózsafűzért felállom fiamért, megtérésért, nagyon fontos ügyért, legyenek jók az eredmények, mennyei atyám, segíts meg uram, gyermekem, unokáim, testi-lelki gyógyulásukért, a kapott kegyelmekért, Isten fizesse, Jézusom, bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Mindörökké, amen.
3: Nagyon szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. A rózsafűzést Önökkel imádkozom, felajánlom Önökét, felajánlom a fájdalmai enyhülését, a családi békét, Csíksomlyai segítő Szűz Mária takarjomba védő kalácsával, és a kedves halottaimét, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság kényeskedjék nekik, pihenésük legyen, kendőt, emlékük, áldott. Nem utolsó sorban felajánlom az egész vizsgázó diákokét, a jóságos Jóisten segje meg, adja meg azt az értelmet az eszükbe, a fejükbe, hogy jó sikerüljön minden, mindenki azért küzdik, hogy átmenjen, hogy sikerüljön. Tehát közül kiemelnék egyet, Szent Ines felső lokon, Vasi Attiláért. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, kedves Évica, hogy megtetszettek hallgatni. A Jóisten adjon mindenkinek egy áldott szép napot.
1: Nagyon szépen köszönjük. A valóban így van, imádkozzunk hittel, bizalommal, minden vizsgázóért, és arra kérjük a nagymamákot, édesanyákot, hogy kitartóan imádkozzanak.
0: E-mailben is érkeznek időközön imakéréseink, ezeket olvasnám. A mai nap és az elkövetkező napok rózsafűzéreit, imáit, szentmiséit felajánlom a jövő héten államvizsgázó lányomért, a tanárokért, az államvizsga anyag sikerességért, a Szentlélek munkálkodásáért az életében nagy szüksége van rám, és minden államvizsgázó diákért kérem az önök imáit is ezen gyermekekért, áldott napot kívánok mindenkinek. Következő imakérés szintén e-mailben. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából az eddigi kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imád családom egészségért, hitünk megerősödésért, a lányom sikeres vizsgái eredményért és egy nagyon fontos szándékért, békért a világon, Jézuson bízom benned, Emese Csíkszeredából.
1: És betelefonáló tart velünk, halló-halló! Kérjük szépen a rádiót háttérben, mindörökké, amen!
4: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani önökért, és fel szeretném ajánlani a szüleimért, testvéremért, a gyermekünkét, a Dorján Nándorét, a nagyszüleinkét, a keresztszüleinkét, és a szomszédba levő minden egyes halottaiért. Adjon az Isten nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.
1: Amen.
4: Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Jó Isten, hallgassa meg kéréseit, szándékait.
0: További SMS-ekkel folytatnám a rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyerekeimre, egészségünkre és egész életünkre, a halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért köszönöm. A már hangzó rózsafűzért és szentmiséket felállom az orvosokért, ápolókért, és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását, felépülését segítik, mindennapos hallgató Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindnyájunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse egy édesanyám.
1: Betelefonáló tart velünk. Halló, halló!
5: Halló, dicsertessék a Jézus
1: Krisztus! Mindörökké, amen!
5: A mai imát fel szeretném ajánlani családom minden tagjának egészségért, békességért, valamint felajánlom a vizsgázókért, minden diákért, különösen unokáimért, akik öten állnak vizsgák előtt. Kérem a Jóistent, hogy segítse meg őket, világosítsa meg az elméjüket, hogy sikerüljön vizsgájuk. Köszönöm szépen, dicsertessék.
1: Nagyon szívesen, tessék velünk tartani az imában is.
0: Ezt a rózsafűzért felállom családomért, Isten fizesse, névtelen hallgató írja nekünk SMS-ben. Ezt a rózsafűzért felállom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért, a már hangzó rózsafűzért és szentmiséket felállom férjemért, gyerekeinkért, testvéreimért, az ő családjukért, hivatalos ügyünk mielőbb igazságos megoldásáért és családunk minden elhontjának örök nyugodalmáért, mindennapos hallgató Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért, egészségét, békességét, unokám, zarándoklatáért, férjem örök nyugodalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen. A héten elhangzó rózsafűzőt és szentmiséket szeretném felajánlani Csató Katalin lelke üdvéért önökkel imádkozva, Isten fizesse, testvére Regina írta nekünk.
1: Újabb hallgató tart velünk. Halló, halló!
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
6: Ezt a mai rózsafűzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani Jézus szentséges szíve tiszteletére, a kapott kegyelmekért, az egészségem javulásáért, halottaim lelki üdvéért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, minden betegét, a világ békéjét, bűneim bocsánatáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Nagyon
6: Krisztus.
1: Szívesen, mindörökké. Amen. Köszönjük, hogy velünk tart az imában is.
0: Ezt a rózsafűzét felállom három fiamért, családjaikért, férjemért és magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Ezt a rózsafűzét felállom hálából a kapott kegyelmekért, családi békért, az idegenben dolgozó gyermekemért, testvérelken gyógyulásért, önökért egy édesanyja írta nekünk. Gyimesből én is önökkel imádkozom a mai rózsafűzért, emlékezek férjemre, felállom lelke üdvért, aki a kontumáci temetőben alusz örök álmát. Megemlékezek a közös halottainkról, az ő lelkükről, szintén a kontumáci temetőben nyugszanak és arusszák örök álmukat, ugyanakkor papjainkért, papi hivatásokért, békért és azokért a lelkekért, akik a János névre hallgattak, és most ők is békében örök álmukat alusszák, a Jóisten könyörüljön lelkeiken, és emlékei legyenek áldottak, nyugalmuk csendes, Gyimesből Erzsébet írta nekünk.
1: Újabb hallgató tart velünk. Halló, halló!
7: Dicsértessék az Úr Jézus!
1: Mindörökké, amen!
7: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, a családom egészségéért, gonosz távozásáért, két fontos szándékért, a bűneim bocsánatáért, a testvérem gyógyulásáért, az összes halottaimért, Mária Rád összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr.
1: Mindörökké, amen, nagyon szívesen.
0: Kérem szépen, az imát lányom sikeres vizsgálja értelmeset Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzét felállom hálából az eddigi kapott kegyelmekért. Kérem szépen az imát családom egészségért, hitünk megerősödésért, lányom, sikeres vizsgái eredményeért. Jézuson bízom benned, szintén emese Csíkszeredából. Szűzanyám, légy velünk, segíts minket, bízom benned. A héten elhangzó rózsafűzereket, szentmiséket felajánlom. A testvérem gyógyulásáért, gyerekeimért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, a Mária Rádióért, minden betegért, menyemnek gyerekáldásért, a gonosz távozásáért, Magdi udvarhelyről írta nekünk.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Én is önökkel imádkozva felajánlom édesanyám egészségi állapotának javulásáért, a családunk minden elhontjának lelki üdvéért, ugyanakkor imádkozom a kisunokáimért, hogy a Jóisten és a szűzanya takarja be védőpalástjával, oltalmazza őket. A csíkszeredai Szent Kereszt plébánia Mária Légiós imacsoportját köszöntjük a stúdióba, akiknek vezetésével imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját. Kérjük, minden betegért járjon közbe a szűzanya és Szent Antal, és gyógyítson mind, hisz az egészség a legfontosabb, és a szeretet. Műsorba voltunk
0: Csatlós Robert
1: és Csatlós Éva. Áldott szép napot kívánunk kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: Apostol. Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafüzér első szent titka, aki érettünk vérrel verítékezett. A mi Urunk Jézus Krisztus az olajfák hegyén imádkozott, előre átélte szenvedését, és ezért vérrel verítékezett. A bűn okozta, az én vétkeim is kisajtolták a véres verítéket. Utáljuk meg a bűnt, és Jézus iránti szeretetből kerüljünk is minden vétket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: Szól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.

0: koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. A fájdalmas rózsafüzér második szent titka, akit érettünk, megostoroztak. A mi urunkat, Jézus Krisztus Pilátus házában kegyetlenül megostorozták. Végtelen kínokat szenvedett. Szent testét teljesen összemorcangolták a kegyetlen katonák. Szent vére patakokban ömlött a földre, és mindeme borzalmas kínokat türelemmel, megadással viselte el. Ne zúgolódjunk, ha Isten csapásait kell elviselnünk, hiszen bűneinkkel megérdemeltünk mindent. Tartsunk őszinte bűnbánatot, a szenvedéseket pedig fogadjuk gyermeki alázattal.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az...

0: korája, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: Urának irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szent titka, akit érettünk, te vissel megkoronáztak. A mi Urunk Jézus Krisztus, te vissel megkoronázták. Szúró tevisből font, koszorúval is kínozták. Még ez a rettenetes példa sem indítana meg minket, és ne késztetne őszinte bűnbánatra. Viszonzásul áldozatul kell adnunk akaratunkat, óhajtásainkat és vágyainkat. Önmegtagadást kell gyakorolnunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Szól, Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Az

0: Anna me.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus. Akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.

0: szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk te visel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket,

0: Madra, amen.
1: Fájdalmas Rózsa Füzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Miután Jézust halálra ítélték, vállára helyezték a súlyos keresztet. Üdvözítőnk pedig szeretettel karolta át, és vitte a Kálvária hegyére. Értem tette mindezt. Az ő példája nyomán nekem is békével kell tűrnem minden fájdalmat és viszontagságot.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Hosszána me!
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: korájánál me.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Az

0: korályán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Várunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszony.

0: koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézust a Kálvária hegyén szűzanyja szeme láttára felfeszítették a keresztre. Üdvözítőnk és szent anyja mérhetetlen fájdalmat viselt el értünk, ám még ennél is nagyobb volt irántunk való szeretetük. Szörnyű kínjai között Jézus bocsánatot kért számunkra a mennyei atyától, és anyát rendelt nekünk Szűz Máriában, ő pedig fiává fogadott minnyájunkat. Nagy szeretettel kell viszonoznunk megváltónk és édesanyja jóságát, lelkeket kell mentenünk Jézus számára, szűzanyját pedig meg kell örvendeztetnünk jámbor és hűséges életünkkel. Megfeszített Jézusom, add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsak irántad és szűzanyád iránt, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Gúráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Ján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg a

0: Tűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérelem misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Litánia Jézus szent szívéről, Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Menj, béli Atya Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve a szűzanya Mária. Szűz Mária méhében Szentlélektől alkotott szív.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve Isten szent temploma.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve minden erény mélysége.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakózik.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve az örök halmok kívánsága.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, bűnösök áldozata.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, benned bízók üdvössége.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
0: Irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
0: Irgalmazz nekünk!
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
3: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint!
3: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevébe irántad lerót. Adj még engesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért estekélnek. Szent fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké.
0: Amen.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya,

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk, te
0: három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

0: Kérlek, amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: csíksomlyai férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a csíksomlyai Kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a csíksomlyói borvíznél, a barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel! Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Görgényi Tünde. Hétfőn reggel indult útjára a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Csesztohovába. Az idei alkalommal is jelen van a vonaton kedves kollégánk, Majoros Attila, akinek sikerült megszólaltatni különböző egyházi és világi személyeket, hogy betekintést nyerjünk a zarándokvonat életébe, hangulatába. A következő percekben hallgassanak meg néhányat ezekből a riportokból.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismét nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és hát zarándokvonatunk éppen Győrben az állomáson áll, és nagy szeretettel köszöntök egy olyan zarándokot, akinek a hangját szerintem egyből felismerik a hallgatók. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen. Én is igen nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezeket a mondatokat, vagy ezeket az üzeneteket, ha így is lehet nevezni.
1: Hát szerintem mindenki rájött, hogy Tamás József nyugalmazott püspök atyával beszélgetünk. Püspök atya, nem első alkalommal van ezen a zarándokvonaton már, ha jól tudom. Mi az, ami arra indított, hogy idén is a Fekete Madonnához zarándokoljon a püspök atya?
2: Ez a 10. vonatos zarándoklat, de ezen kívül még volt 3 olyan zarándoklat, amely autóbuszos volt, ez a Covid hozta ezt abban az időben. Én 2011-ben, amikor elindult ez a zarándoklat, első alkalommal eljöttem, és olyan nem csak az én számomra volt nagy benyomás és nagy élmény, hanem sokak számára. És akkor ostromolták a budai urat, hogy hát legyen folytatása. És azóta ő minden évben sikerült, hogy meggyőzzen engemet erre a zarándoklatra, és örömmel jöttem el. Elsősorban azért, mert nagyon jó lelkipásztori fogás és munka. Mert itt a vonaton, itt vannak ezek a csendes fülkék, reggeltől estig megy a vonat, jöhetnek ide be beszélgetésre, vagy jöhetnek Szent Gyónást végezni, és ki is használják ezt az alkalmat és lehetőséget. És ezen kívül pedig annyi, de annyi sok szép program a vonaton is, Csenszóvába is, aztán a Lájenvikiben, ahol a irgalmasság bazilikája van, meg a második Szent János Pál pápa bazilikája, hogy tényleg lelkileg megérinti ez az embereket, lelkileg emeli, és én úgy érzem, hogy ebbe tudok egy kicsit besegíteni az ő számukra is, ezért szívesen vállaltam. Hát most már egy kicsit nehezemre esik, mert már megöregettem, egy súlyos operáció után vagyok, de jó Isten még úgy látszik, hogy fel akar használni, és amennyire az erőm engedi, hát most is szívesen jöttem el erre az zarándoklatra.
1: Hát el kell mondjuk a kedves hallgatóknak, hogy püspök atya is autóbusszal érkezett Budapestre a mai reggelen, és hát Csíkszeredából ez egy jó 12 órás út, akárhogy is számoljuk, akármennyi autópálya épült. Nagy-nagy öröm látni, hogy olyan sok pap van minden évben itt az zarándokvonaton, ugye itt van most hál' Istennek az érsek atya is Gyulafehérvárról, és nagyon-nagyon sok paptestvér. Nagyon sokan elmondják a hallgatók közül, hogy milyen jó, amikor ilyen hosszú zarándokokon vannak, hogy a paptestvérek ugyanúgy nem alszanak, ugyanúgy imádkoznak, ugyanúgy fáradtak, hogy ugyanúgy viszik ugyanazt a keresztet, talán még sokszor nagyobbat is, mint a kedves zarándokok, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartják, és nagyon-nagyon hálásak minden egyes paptestvérnek, és én hiszem, hogy a nyugalmazott püspök atyának különösen hálásak, hiszen tudjuk, hogy ugye elég komoly betegség is volt, és hál' Istennek, reméljük, hogy a rádió hallgatók imájának hatására, és persze a szüzenyek közbejárására, hál' Istennek a püspök atya is egészséges. A következő kérdésem az lenne, hogy sokat beszélünk arról, hogy mi magyar népünknek nincs olyan túl sok barátja a világon, és van egy aranyos, szimpatikus nép, a lengyel nép, aki bizony a dalaiban, a történelmében, a szokásaiban mindig barátnak mondja a magyarokat. Püspök atya, miért tartja fontosnak ezt a nagy lengyel-magyar barátságot?
2: Hát mi elsősorban legalábbis, mint hívő emberek, a közös szentjeinkért. Ugye annak idején beházasodott az egyik a másik családjába, és nagy szenteket adott az Árpád ház, és ezek a lengyeleknek is szentjei, hát ugye akár Szent Lászlóra gondolunk, akár pedig Szent Kingára, vagy Szent Hedvigre, vagy Boldog Jolánra, és még így sorolhatnánk másokat is, és valahogy a történelem is úgy egy kicsit közrejátszott abban, hogy megjártuk ugyanazokat a poklokat, amiket a lengyel nép is, és mi magunk is, és ezek is így mind egy kicsit közelebb hoztak egymáshoz, és adja jó Isten, hogy szót is értsünk továbbra is, és tudjuk becsülni egymást, és tudjunk a mai világban összefogni, mert a gonosz is összefog ellenünk, egyházunk ellen is, hitünk ellen is, és mi ellenünk, és hogy tudjunk mi is összefogva együtt harcolni ellen.
1: Sokszor hallottam már a székely hallgatóktól, hogy talán az egyik legboldogabb püspök atya Tamás József püspök atya, hiszen a szomszédja a csíksomlyói szűzanya. Hiszen püspök atya nagyon közel lakik a csíksomlyói kegytemplomhoz, és hát most egy másik gyönyörű szűzanya kegyhelyre tartunk, Csesztóvába. Kiket hoz most püspök atya az ő szívében? Kikért imádkozik különösen?
2: Hát én elsősorban nekem a gondolataimban, érzésvilágomban most népünknek az igazi sorsa. Az, ami most történik, számomra nagyon megrázó, mert az a gyűlölködés vagy, az a beszédmód, ami végighallgatni is, Istenem, már az ember nem tudja, hogy mi megy a parlamentben, hogy egymást vitába, veszekedésbe, csúfolódásba, minden, hát ez borzasztó is megdöbbentő az ember számára. Hát ezen kell nekünk, és ezért is olyan szép az, amit most Fábri Kornel atya is elindított, hogy egy üdvözlégy Máriával kapcsolódjanak be. Én már azelőtt, és ezt magyarországi férfiak indították ott el, 10 rózsafüzér minden nap, és megkérdezték éppen Budai László, aki ugye zarándoklatnak a fő vezére, hogy nem kapcsolódnék-e bele. Hát mondtam én nagyon szívesen, és azóta is tényleg minden nap, azon kívül én elvégzem a rendes rózsafűzér kötelezettségemet, de azon kívül még vállaltam és vállalom is ezt, mert ezt most nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és éppen ezért az a másik mozgalom is, ami elindult, hogy első szombatokon Csíksomlyó is átvette, és olyan szépen annyi férfi összegyűl, térden állva, imádkozva a rózsafűzért, és ezt mind a népünkért felajánlva, ez nagyon fontosnak és szépnek tartjuk.
1: Püspök atya, innen Csíksomlyótól, hát közel 1000 kilométerre, és még Csesztohovától ugye jó 500 kilométerre mit üzenne a rádió hallgatóknak, az otthon maradottaknak, hiszen sokan vannak ugye idősek, betegek, akiknek talán csak vágyuk, hogy egyszer eljussanak Csesztohovába, a Fekete Madonnához, mit szeretne üzenni nekik?
2: Az üzenet az mindig ugyanaz, hogy maradjunk meg a Jóistennek a szeretetében, maradjunk meg hitünkben, és ezek a sok szép adások, ami akár a Mária Rádióban elhangzik, akár pedig interneten is lehet látni, ha személyesen nem is tudunk ott lenni, de ezeken keresztül belekapcsolódunk, annak is olyan nagy értéke van. És éppen ezért most is ebben a zarándoklatban biztos, hogy nagyon sokan meghallgatják ezeket az interjúkat, azokat a felvételeket, amit a televízió is készített és készít, belekapcsolódva ők is együtt tudunk lenni és együtt tudunk imádkozni, mert mi is szívünkbe mindenkit hozunk, azokat is, akik szerettek volna és szeretnének jönni, de nem tudnak, azokat is, akik másfelé kóborulnak el, nem tartanak velünk, pedig lehetőségük lenne, de hogy a Jóisten szeretetében mindannyian ott legyünk, és a Jóisten mindenki iránt legyen irgalommal és szeretettel.
1: És akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük, áldott zarándokutat, nagyon jó egészséget és rengeteg kegyelmet kívánom.
2: Köszönöm szépen.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismét nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és egy kedves önkéntesünket, egy kedves papbácsit köszöntök, akit megkérem, hogy mutatkozzon be.
1: Daros Kozma József vagyok, a csütörtök esti Lelki Atya válaszol műsornak az egyik ilyen alanya.
0: Kedves atya, örülök, hogy itt is találkozunk, most éppen nemrég hagytuk el a gyönyörű koronázási városunkat, Pozsonyt, és haladunk itt a Fölvidéken. Kedves plébános atya, kiket hoz most a szívében erre a mostani zarándok útra?
1: Hát én a magyar-lengyel barátság nagyon fontos számomra, hiszen Szent Istvántól kezdve ez nagyon erős volt, sőt, a lengyelek tudnak arról, hogy egy magyar törzs beolvadt a lengyelekbe, hiszen azoktól származik a lengyel elnevezés, és amit a többi magyar megőrzett. De ami a legfontosabb, a szűzanya. Bennünket a katolikus keresztény hit köt össze. És nekünk ott van Csíksomlyó, ott van Mária Pócs, a többi magyar kegyhelyet is említhetném, de a lengyeleknek a Csenszóva, a Fekete Madonna, és 1362-ben Nagy Lajos király 16 pálos szerzetes küldött Lengyelországba, Csenszóvába, és így a pálos rend a magyar alapítású boldogosi által összegyűjtött, alapított Szent Ágoston regulája szerint élő pálosrend meggyökerezett, és utána Krakkóba meg a lengyel területen mindenütt közismert lett, és a Isten országa és a Szent Haza, ez lelkesítette mindig őket, akárcsak a pálosokat, hiszen a Szent István felajánlása, hogy országát, népét, koronáját és a lelkét Szent István a szűzanyának ajánlotta föl, mert így gondolkodott, kire bízhatnám ezt a törékeny nemzetet, keresztény országot, és magamat is, mint akire a mennyei atya az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus merte bízni a boldogságú Szűz Máriára. És ettől kezdve a pálos rend, mint Máriának, Szűzanyának ajánlott országot, Magyarországot így tekintették. Ezért a pálos rend nem alkudott meg a muzulmán világgal, a törökkel, és szembeszállt, hogy Mária országát fogány ne tapossa. Viszont tudjuk, hogy a ferencesek, nem akarom vádolni őket, de hát ők ilyen megélést, vagy köztes megalkuvást, vagy éppen a jezsuita rend, amely pénzzel ugye megvette, lefizette a működésük véget a törököt, a pálosok nem. Amikor a törökök Visegrádot támadták, akkor a pálosok Mária Nosztráról vagy 300-an csónakba ültek, áteveztek a Dunán, és Visegrádot megvédték, mert a pálosok közt hazafiak voltak. És kik voltak ezek a hazafiak? A katonák. Hiszen az akkori középkori katonák 45 éves korukig szoktak harcolni, és akkorra már ugye Hopsitba kellett menni, visszavonulni, és lelkükért is kellett valamit tenniük, mint Hadnagy Bálint is, a pálos szerzetes. Hát a pálos rendbe álltak be, harcedzett, kiképzett katonákról van szó, és ezért a pálos rend nagyon népszerű volt, különösen a haza és a hitünk védelmében. Hát ugyanez a lelkületet örökítették át azok a pálos szerzetesek, akik felvidékiek voltak és magyarok is voltak, akik a lengyelek között megismertették a pálos rendet. Mikor a kalapos király, II. József 1782. március 25-én kiadta a rendeletét, hogy a remete szerzeteket el kell törölni, és a remeteségeket föl kell számolni, hát a somlyói történetben, csíksomlyói történetben, ugye 1782. március 25-én a hét remete szerzetes a csuhájuktól megfosztották, a javaikat lefoglalták a vallási alapra, és a szálvátor kápolnát ott a hármas halom oltár mellett a remete kápolnát átruházták, rábízták a csobotfalvi csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia gondozására. Ha az a kápolna és a remeteség a ferenceseké lett volna, nem kellett volna a plébániára bízni. Tehát itt olyan logikai érvek vannak, hogy ez egy harmadik valaki volt, és éppen ez a pálosoké. A pálosok kapták meg 1484-ben 8. Ince pápától pünkös szombat és vasárnapra a teljes búcsú engedély. És mindenütt, ahol pálosok voltak, akkor pünkös szombat és vasárnap búcsút tartottak. Mert a pálos templomok és kápolnák, remetességek kápolnáira is érvényes volt. Pálosoknál is ez van, hogy Lengyelországban, például Somlyon, a szálvátor kápolna oltárát ugye térden csúszva járják körbe az emberek. Én kisgyermekként az 50-es évek végén édesanyám elvitt, és mondtuk a mi atyánk, hogy háromszor megkerültük. A lengyelek ma is a márvány kövezeten ugye térden csúszva egyszer körbe járják, és ez a pálosoknál egy ilyen tradíció volt. Most a 1786-ban, májusában II. József a pálos rendet eltörölte más szerzetes rendekkel együtt, egy párat tanító rendet, 2-3-at meghagyott, és hiába tiltakoztak a pálosok, hogy ők iskolát is vezetnek, nem kegyelmezett, mert azt mondta, a pálos rend nemzeti. Ő pedig németesíteni akart, ezt ki kell mondani, és tudjuk, hogy mire törekedett, és a remetességekre nincs szükség, menjenek az emberek dolgozni, sőt, ő volt az, aki a zarándoklatokat mindenfele betiltotta. Többek között betiltotta, hogy Moldvából ne tudjanak a moldvai magyar csángók Csíksomlyóra jönni. Ugyanakkor nem engedte, hogy a Székelyföldön is zarándoklat legyen, ő ellene volt. Azt mondta, nem így zarándokolni, dolgozni kell. Őt az anyagiak, ugye a gazdaság fellendítése érdekelte, mint annak idején a kommunistákat is. Na most Lengyelországban a két szerzetes kolostor maradt meg, Csenszóva és Krakkó. A többi pálos szerzetes közösség mind megsemmisült. A felvilágosult, liberális, szabadkönyves páholyoknak a tagjai, uralkodói miatt. És Krakkó és Csenszóva mentette át a magyar pálos szellemiséget. És 1903-ban annyira megerősödött, hogy már Magyarországról is mentek ki Csenszóvába magyarok, hogy pálosok legyenek, és a pálos rendet visszahozzák Magyarországra. És utána ismét volt próbálkozás. Az esztergomi püspök is, érsek is próbálkozott, de nem sikerült a halála miatt. Viszont 1931-ben és 33-ban akkor sikerült. 1933-ban Csenszóvából 16 pálos szerzetes, többek között néhány néhány magyar, ugye visszajöttek, és őket fogadták ünnepiességgel, és a mai Szikla templomnál, a Páros templomnál, hát a kolostort elkészítették, és ott elkezdődött az élet. Nagyon érdekes, 1362-ben 16 pálos szerzetes ment, Nagy Lajos király küldte Csehszlovákiába megalapítani a rendet, és 1933-ban Csehszlovákia a kölcsönt visszaadta, akkor ők jöttek Magyarországra, és annyira kivirágzott, hogy Márianoszra, ugyanakkor Pálos Szentkút, a pálosok a Bécsen ott is négy hegy elkezdték az életet, és 1951. júniusában a kommunista hatalom összeszedte őket, egy részét bebörtönözte, Vitéz Ferencet felakasztották, és másikat meglőtték, tehát a megfélemlítés dühöngött. Viszont a egyházmegyésé lett pálos szerzetesek igyekeztek kinevelni az utánpótlást és a pálos szellemet elültetni, és így történt, hogy a kommunista időben is ilyen fehér napokat tartottak a pálos volt pálos szerzetesek, hát összegyűltek, és ezeket az ifjakat felkészítették, egyházmegyés papok lesznek, és amikor lehetőség nyílik arra, hogy a rend indulhat, akkor ti előálltok, hogy ti vagytok a titkos pálosok. Hát így is történt. 89-ben valóság lett, és hál' Istennek Pécsen, Pálos Szentkúton, Márianosznán és Budapesten a pálosok ugye jelen vannak. Én pedig kutattam a pálosok múltja után, mert a csíksomlyói pünkösdi búcsú eredete érdekelt, és abból indultam ki, egyházi jogilag teljes búcsút engedélyezni a római pápának a jogábannál, és melyik pápa volt az, aki pünkös szombat és vasárnapra búcsú engedélyt adott. És ez 1484-ben 8. Ince pápa volt, aki a pálos rendnek, na ez a kiinduló pont Síksomlyónál is, meg a többi pálos szerzetes búcsújánál, és ez az egyik kódexben, meg is Csehszlovákiában a pálosok története, a Documenta Paulinorum 6. kötetben az is megörökítették, és Domokos Pál Péter bácsi, hát ő is kutatott, és 1505-ből egy nagyon szép magyar nyelvemléket talált a csehszlovákiai pálosoknál. Most oda megyünk, tehát részben úgy megyünk oda, mint hazamennénk, mert minket a hit és a történelmi múlt nagyon is összeköt. Hát aki nem járt ott, akkor ajánlom, hogy ne mindig csak a Kanári-szigetekre, vagy pedig az Adriai-tengerre menjenek, vagy Medjugorjébe, nem vagyok ellene, menjenek. De el kell menni Csehszlovákiába is, mert ott a csíksomlyói kegyszobornak a kicsinyített mása, amit 2013-ban vittünk, mert 2012-ben a második zarándoklat, Fekete Madonna vonatos zarándoklat alkalmával megajándékozták 2012-ben bennünket. A csehszlovákiai pálosok egy Fekete Madonna kegyképpel, ami a csíksomlyói kegytemplom északi hajójának északi oldalán, az egyik mellékoltárnál ugye látható. Ez is a Mária tisztelő népeknek a Szent Szövetsége. Hát én ezt kívánom minden kedves Mária rádió hallgatónak, hogy amikor még alkalom nyílik, függetlenül a politikai széljárástól, mi a hitünket merjük bátran megvallani, mert a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondotta, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Jó zarándoklatot kívánunk, de imádkozunk az otthon maradottakért, és visszük magunkkal mindazok kérését, akik bennünket kértek, és Istennek az áldása, Szűzanyának az oltalmát kérjük nemzetünkre, s a lengyel nemzetre is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hát József atyának is egy nagyon-nagyon áldott zarándokozott, és rengeteg kegyelmet kívánunk.
1: Köszönöm szépen, rám fél.
0: Dicséretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Dicsőítések a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Kedves hallgatóink, többször adtunk már hírt az elmúlt napokban, órákban a Missziót Úr által szervezett idei Fekete Madonna zarándok vonat útjáról, történéseiről, és egy nagyon aranyos cseh városban, Bohuminban áll most éppen a vonat, és a mikrofon túlsó végén a vonatnak a megálmodóját köszöntöm, Budai Lászlót, a Missziót Úr ügyvezető igazgatóját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mondd örökké, amen, kedves Attila, nagyon örülök, hogy esmint itt vagyunk együtt, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ha Erdélyben járok, az Erdélyi Mária a rádiót hallgatom szinte Nagyvárattól az Ojtózi szorosig, úgyhogy tényleg legtöbbször végig keresztbe kasszul járok, vagy azért, hogy szervezzük a jövő évi Boldogasszony zarándok vonat útját, vagy pedig azért, hogy elmenjünk a Duna deltába horgászni, és olyankor általában az Ojtozon keresztül szoktunk menni.
0: Kedves László, mit kell tudnunk a mostani zarándok vonatról? Hanyadik alkalommal indul ez a zarándok vonat Csesztovába, és mennyi, hány ember van, hány zarándok van most a vonaton?
1: Nem gondoltam volna 2011-ben, amikor először eljöttünk Csesztovába és Krakóba, hogy megéljük, de ez a tizedik Fekete Madonna zarándok vonat, tehát most már jubileumi ünnepi zarándoklat ez a miénk. Per pillanat most 500 körül vagyunk a vonaton, de olyan is volt, amikor közel 1000-en voltunk, és legtöbbször azért olyan 7-800-on. Hát ez minden évben változott. Igen, az, hogy itt a felvezetőben is gondolom nem baj, hogyha, hiszen az életben is tegeződünk, mondom, Attila, említetted Bohumint. Ez a határváros, tehát tulajdonképpen most lépünk át Csehországból Lengyelországba majd. Hát mindig vannak izgalmak, egy kicsit megkéstünk egy olyan jellegű probléma miatt, ami műszaki gond volt, felső vezeték szakadás, de aztán azóta hál' Istennek többet nem késtünk, tehát azt a körülbelül 2 órás késésünket tartjuk. Rendkívül jó hangulat van a vonaton, főleg azért, mert győzi az étteremkocsi az étkeztetést, tehát épp testben nem épp, hogy élek, hanem épp lélek, és hát csodálatosak a lelki programok, főleg a lelki vezetők, a vonatrádió stúdiója, Pálmai Árpád, örökös karnagyunk és stúdiósunk, és a lelke tényleg ott dobog Árpád körül a vonatnak, hiszen rengeteget szolgált, tesz, tényleg nagyon szép, és hát nagyon örülünk annak is, hogy más jó szándékú médiumok is itt vannak velünk, és tényleg örülök, hogy ti is az idén is így gondoltátok, mert azáltal, hogyha hírt adtok rólunk, hogyha hallják az otthon lévők, azáltal még megsokszorozódik. Hát a pünkösdi búcsú alkalmával a Boldogasszony zarándok vonatnak közösségi médiában több mint 1,5 milliós elérése volt. És úgy, hogy ezek nem hirdetések voltak, hanem ha tetszik, igenis a jó hír is tud jó hír lenni, és szívesen hallgatják az emberek, hogyha azt úgy tudjuk tálalni. Elég speciális, ez már messze van attól a régi média készítés és média fogyasztás világától, úgyhogy én látom, hogy meg kell tanuljuk, de meg kell tanuljuk, mert ha ti eljuttok az emberekhez, akkor mi is eljutunk általatok.
0: Kedves László, nagyon nagy öröm, hogy ha mondhatjuk állandó püspökatyátok a Tamás József püspökatya mellett, az idén a vonat lelkivezetője, dr. Kovács Gergely érsekatya. Hogyan sikerült őt meggyőzni, hogy idén velünk zarándok, hogy a Millió programja között?
1: Őszintén nagy tisztelettel felhívtam, és hát őszintén nem kellett győzködni. Nagy szeretettel fogadta el a felkérést, és egész végig nagyon-nagyon jó volt vele. Hát ugye azért ez egy folyamat, nagyon sok minden előkészítés van az ő részéről is, mint lelkivezetőnek. Nagy megtiszteltetés, én nagyon-nagyon örülök, hogy pont ezen a 10. jubileumi zarándok vonaton ő a legfőbb lelkivezetőnk. És én úgy látom, hogy ő is nagyon jól érzi magát, és hát tényleg az emberek, a zarándokok is. Ez a mozdonyunk lesz, most vitték előre azt a mozdonyt, amit itt mindjárt ránk tesznek, Tehát nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy boldogság. Én úgy látom, az erdélyek is büszkék arra, hogy az érsekük itt van velük.
0: Hát bizony, bizony. Kedves László, van-e valami különlegesség a mostani Csesztóvai Zarándok úton? Én úgy tudom, hogy egy nagyon-nagyon gyönyörű hangú művésznő nem egy, hanem két koncertet is fogadni most.
1: Hát igazán egy koncert lesz, a másik közreműködés lesz. Szerda délután a Bazilikába, Csenztolvába Petrás Mária Kossuth Díjas művésznő Pálmai Árpád közreműködésével. Azért mondtam, hogy egy fantasztikus, mert ez a tavalyi folytatása lesz.
0: Gyönyörű volt.
1: Tényleg feledhetetlen élmény volt. Leírhatatlan. És Krakkóba, a Szent II. János Pál Bazilikába is lesz majd ott egy rövidebb közreműködése, csak rövidebb időre. Nagyon nagy boldogság, nagy öröm ez nekünk, hogy Mária elfogadta az

0: Most legjobban felkészített vonattal, annak megfelelő munkatársaival, tehát tényleg, és már csak az kell hozzá, hogyha a főszervezőnk, a Jóisten még az áldását adja. Persze az ördög is teszi a dolgát, mert nem véletlenül szakadt le az a felső vezeték.
1: Valószínű.
0: De azért az megjavult, mert nálunk véletlenek nincsenek. Azt gondviselésnek hívják, és a mi gondviselő Jóistenünk az úgy gondolta, hogy igenis nekünk azért el kell jutnunk most már Lengyelországig. Hát remélem, hogy mielőbb megérkezünk Csensztóvába is.
1: Kedves László, sajnáljuk, hogy nem tudjuk adni a vonatrádiónak a hangját. Sokszor említettél egy kis történetet, hogy milyen csodák történnek, amikor nekiálltok az arándokvonaton imádkozni. Azt elmesélni, de hallgatom, de amikor Medjugorjeben tartottatok, milyen csoda történt.
0: Hát állt a vonat órákon keresztül a nyílt pályán, és ott valakik imitálták, mintha javítani kellett volna a mozdony. És mivel már láttuk, hogy az esti misére sem fogunk odaérni, a általunk meghirdetett misére Medjugorjéba, ezért úgy döntöttek a lelkivezetők, hogy elkezdik a vonaton a szentmisét, állt a vonat. És amikor eljutottunk odáig, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a Szentlélekre egy nagy rántással elindult a vonat, és pillanatok alatt odaértünk Csaplinára, ahonnan már buszokkal mentünk Medjugorjéba. Én szabályosan azt éreztem akkor, hogy ott állt a vonat mozdony előtt az ördög, fogta, két kézzel tartotta, de a keresztvetésnek, meg a szentmisének ott már, ott mi voltunk az erősebbek, és meg se álltunk innentől elkezdve. Úgyhogy igen, én hiszem egyébként, hogy az imával tudjuk ezeket a negatív, ellentétes, ellenünk ható, nekünk ártó, minket gátoló erőket, tényezőket leküzdeni.
1: Adja magát a következő kérdés, hogy lesz-e idén nyáron zarándokvonat Medjugorjéban?
0: Nem, az nem lesz, sajnos nem lesz.
1: Megköszönöm, kedves László, hogy rendelkezésünkre álltál, és további áldoz zarándoklatot, nagyon sok kegyelmet kívánunk.
0: Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Közös szép zarándoklatot most magunknak.
1: Szálljunk föl, mert bemondták, hogy indul a vonat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Tiszteltessék a Jézus Krisztus, két kedves zarándokkal beszélgetünk itt a Zarándok vonaton. Megkérem őket, hogy mutatkozzanak be.
1: Nagy Károly a MÁV részéről a vonatkísérő, vonatparancsnok.
0: És a kedves hallgatónk, aki ugye Erdélyből érkezett.
2: Izsák Székely Lóra.
0: Köszöntelek benneteket. Az első kérdésem önhöz lenne, mekkora munka egy ilyen vonatot megszervezni, és ugye négy országon keresztül átirányítani?
1: Így van, hát ez egy elég nagy munka, ez pontosan így van, négy vasútársasággal kell összehangolni a menetrendet, technológiai kérdéseket. Tehát a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel vasútársasággal ezekkel kapcsolatban vagyunk, és hát évelején, február vége felé, február vége, március elején elkezdtük, megrendeltük a menetvonalat, és utána ez a több gyakorlatilag folyamatos egyeztetést jelent, hogy egymásnak átadni a menetvonalat, átvenni, tovább szerkeszteni, a mozdonycseréket, a személyzetet összehangolni. Tehát ez egy mondhatom, hogy egy több hetes, több hónapos előkészítő munkát jelent, és még a gyakorlatilag az utolsó hetekben is az utolsó simításokat végeztük, mert a lengyel vasúttól sajnos elég későn kaptuk meg a végleges menetrendet, úgyhogy a visszaúti menetrend, az ami majd 25-én indulunk vissza a csütörtökön, az gyakorlatilag az a utolsó napok vált össze. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani a szervezésről, és még ugye persze a magyar szakaszon is még a mozdony személyzet, vonatkísérő személyzet az, amit időben meg kell szervezni, hogy kollégák időben megkapják a úgynevezett vezénylésüket.
0: Hogyan kell ezt elképzelni, hogy a négy fajta vasútról beszélünk, ugye a MÁV, ugye a szlovák, a cseh, a lengyel vasútársaság, külön mozdonyok húzzák ezeknek az országoknak a területén, más a feszültség esetleg, vagy más a rendszer? Igen. Miért kell négy külön vonat húzzák?
1: Hát egyrészt más a rendszer,

0: a Szlovákián belül már kettő rendszer van, három, Puhovig 1500 volt, van Puhovtól 3000 volt, és tovább már Lengyelországban is. A mozdonycsere az úgy van, hogy a szlovák mozdony az most már ott vár minket Rajkán, az a szlovák személyzettel, és a Bohumín állomásig megyünk egy szlovák mozdonnyal, az cseh terület. Egy lengyel mozdony pedig átjön Krakóból, átjön mozdonymenet, átjön Bohuminba, és Bohumintól Csehszlovákiáig lengyel személyzettel megyünk. Visszafelé pedig úgy néz ki, hogy másik útirányon jövünk, mert Csehszlovákiából lemegyünk Krakóba, és a Krakóból jövünk vissza oda, Zsebzsirovice, Petrovice esik közelebb ez a határállomás. Ott pedig úgy néz ki a dolog, hogy Petrovicéig jövünk lengyel mozdonnyal, szlovák mozdony átjön a Petrovicére, ez cseh terület, és Petrovicétől Rajkáig pedig szlovák mozdonnyal jövünk. Tehát cseh mozdony nem játszik szerepet, hanem szlovák és lengyel.
1: Még egy kérdésem lenne, ugye ma reggel a Keletiben sajnos kaptuk a hírt, hogy a vonat nem tud időben indulni, hiszen egy tehervonat leszakította a felső vezetéket Tatabánya környékén. Mennyiben keveri ez meg egy vonatnak a menetrendjét?
0: Hát nagyon megkeveri, mert mi bő másfél óra késéssel indultunk, és még ez még csak a mi vonatunk, de még az összes többi, ami a egyes fővonalon közlekedik, Keleti meg Hegyeshalom között, hát azoknak is sajnos óriási késést okozott, a utasoknak sajnos kellemetlenséget, vonatpótló buszokat rendeltek a kollégák, úgyhogy egy ilyen felsővezeték szakadás az sajnos az komoly forgalmi fennakadás jelent. Tehát ez erre mondják, hogy Viszmájor, tehát ezzel egyszerűen nem tudunk mit tenni.
1: Már próbáltuk a vonatot megtolni, de nem ment.
0: Hát elég nehéz, 9 kocsi, úgyhogy jó 500 tonna, úgyhogy hát ez elég nehéz lett volna.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy Isten tartsa meg a munkátokat, a szolgálatotokat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Nagyon szívesen, dicsértessék.
1: És már is fordulok elé. Kedves Lóri, Isten hozott a vonaton, kit hozol a szívedben? Tudom, első alkalommal vagy itt az állandókon. Kit hozol a szívedben?
2: Legelőször, hogyha most így kapásból kell válaszoljak, édesapámot hozom. Azért, mert a tegnap 90 éves volt.
1: Isten jártassa sokáig.
2: És az ő ünnepi ebédjéről kellett elfussak zarándokolni, csak hogy miattam betették a turtát, és a családomot hozom. Tehát a leányomot, ő ma vizsgázik, 8-os.
1: Sok sikert!
2: Gondolkodtam, hogy miért is választottam én ezt a zarándok útat. Hát első gondolatom, amikor jött a boldogasszony vonat, és ment az 1000 éves határhoz le, akkor olyan érdekes vágy fogalmazott meg bennem, hogy milyen lehet egy ilyen vonatos zarándoklat. Ugye ezt úgy elraktároztam. Másik az, hogy a Fekete Madonnához is, mikor a Sömély templomban kihelyezték a képét, akkor úgy jött egy olyan vágy, egyszer el szeretnék menni. És ez a kettő valahogy most összegyúródott bennem, elcseréltem a szabadságomat, egyet otthonról elcsakadtam úgymond.
1: Milyen elvállásokkal érkezel erre az alándokútra, hiszen egy új országban tartasz, nem tudom, Fölvidéken jártál-e már?
2: Igen, Lengyelországban is jártam, Csehországban is. Tehát így zarándokolni, nem? Érdekes, mert egyszer voltunk biciklitúrán a Balti-tengeres, ott egybeesett a Csehosztóvai zarándokulta, és nem tudtuk akkor, hogy miről van szó. És néztük, az emberek mennek, mindenki integetett nekik, ők is azt hitték, hogy mi oda megyünk a zarándoklatra, és akkor utána esett le nekünk, hogy van ez a zarándoklat. Hát elvárás bennem nincs semmi. Én pénteken hívtam fel az irodát, hogy még van egy hely, az irodalban dolgozó hölgy majdnem elájult, hogy hát ilyenkor nem szokás már felhívni, mondtam, hogy ha nincs hely, akkor küldjön egy SMS, és hogyha van hely, akkor hívjon fel, felhívott, szombaton kifizettem, és itt vagyok. Tehát elvárás bennem nincs semmi. Hagyom, hogy a Jóisten cselekedjen velem.
1: Mit üzensz az otthoniaknak?
2: Azt üzenem az otthoniaknak, hogy a Darvas Kozma, a Plévános úr, vagy Esperes úr felolvasott egy olyan érdekes ilyen írást, hogy mondjam így, hogy a úton járunk és a zarándokok vagyunk, hogy kettő között mi a különbség, vagy kirándulunk és zarándokok vagyunk, mi a különbség. Nem tudom elmondani a tartalmát, de hogy a zarándokoljanak az emberek, mert a zarándoklat az egy célja van, és a zarándok út is maga szerintem egy jó hitbeli edzés.
1: Hát nagyon sok kegyelmet kívánunk neked, és hát mindenkinek itt a vonaton érezd jól magát. Sok kegyelmet.
2: Viszont kívánok nektek.
1: Így születesek a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Kedves hallgatóink, az előző percekben egy riport összeállítást hallhattak, amit kollégánk Majoros Attila készített a Fekete Madonna zarándok vonaton. Hamarosan 11 órától bekapcsolódhatunk abba a szentmisébe, amit Csesztohovába tartanak majd. Ezúton is köszönjük a Missio Toursnak a lehetőséget, hogy a Mária Rádió is jelen lehetett a zarándoklaton, illetve hogy közvetítjük az ott ünnepelt szentmiséket. A mai szentmisén kívül holnap is lesz egy szentmise, ugyancsak Csesztohovából 13 órai kezdettel, valamint csütörtökön déli 12 órától Krakkóból. Ha tehetik, tartsanak velünk, kérjük együtt a Fekete Madonna közbenjárását. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a szentmise. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessük Jézus Krisztus, tiszteleteli, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják a Csíksomlyói stúdióból. Pillanatokon belül Szent Misét közvetítünk Csesztohovából, a Szent Misét Grzegorz Rizs krakói bíboros celebrálja, a kántori szolgálatot Pálmai Árpád kántor karnagy látja el. Hívjuk hallgatóinkat, hogy amennyiben tehetik, kapcsolódjanak bele ebbe a Szent Misébe.

Olvasmány a Királyok második könyvéből. Izrael országának pusztulása után Szennaherib, Asszíria királya követeket küldött Ezekiáshoz, Júda királyához ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezekiásnak, Júda királyának, meg ne csaljon téged a te istened, akiben bizakodol, és ne mondd, Jeruzsálem nem kerül Asszíria királyának hatalmába. Hiszen magad is hallhattad mindazt, amit Asszíria királyai az összes országokkal műveltek, hogyan pusztították el azokat. Hát talán éppen te fogsz megmenekülni? Miután Ezekiás a követek kezéből átvette a levelet és elolvasta, felment az Úr templomába, és az Úr elé tárta. Így imádkozott az Úr előtt. Uram, Izrael Istene, ki a kerubok fölött trónolsz, egyedül te vagy az a föld összes birodalmainak Istene, te alkottad az eget és a földet. Hajtsd ide füledet és halld, nyisd meg, Uram, szemedet és lásd. Halld meg Szennaherib minden szavát, aki azért küldött követeket, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai nemzeteket igáztak le, és azok országait elpusztították, isteneiket pedig tűzbe vetették. De csak azért, mert azok nem voltak istenek, hanem csupán emberi kéznek, fából és kőből való alkotásai, és így megsemmisíthették őket. Most azonban, Urunk, Istenünk, ments meg minket az asszír király kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyedüli Isten. Erre Izajás próféta, Ámosz fia üzenetet küldött Ezekiáshoz. Ezt üzeni az Úr, Izrael Istene. Meghallgattam, amiért Szennaherib ellenében könyörögtél. Íme az Úr szava, amelyet ellene szólott. Megvett téged, és csúfot űz belőled Sion szűz leánya. Hátad mögött fejét rázza Jeruzsálem leánya. Mert Jeruzsálemből kivonul a maradék, és Sion hegyéről kivonulnak a megszabadultak. A seregek urának féltő szeretete viszi végbe mindezt. Azért ezt üzeni az Úr Asszíria királyának. Nem jön be a városba, nyilat se lő belé, pajzsot sem fordít ellene, sánccal sem veszi körül. Visszatér azon az úton, amelyen jött. E városba be nem jön, úgy mond az Úr. Megoltalmazom ezt a várost, és megszabadítom önmagamért és szolgám Dávid miatt. Még azon az éjszakán történt, hogy eljött az Úr angyala, és megölt az asszírok táborában 185 ezer embert. Szennaherib pedig, az asszírok királya, visszatért Ninivébe, és ott is maradt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Jézus.

0: Mam nadzieję, że to były te same czytania, co czytamy w Polsce.
1: Remélem, ugyanaz az olvasmány volt, ami Lengyelországban.
0: Muszę wam wierzyć na słowo.
1: Ezekhez fogom fűzni a szavaimat.
0: Chciałbym, żebyście teraz wy uwierzyli mi na słowo. Żebyście teraz wy uwierzyli mi na słowo.
1: Ugyanazokat a szavakat halljátok, amiket majd én mondok.
0: Liturgia dzisiaj się otwiera obrazem dwóch królów.
1: Két királyról látunk a mai liturgiában, az ő képüket mutatja be.
0: Jednym z nich jest Sennacherib.
1: Az egyik a Sennacherib.
0: Król Asszírii.
1: Asszíriának a királya.
0: A drugim jest Ezechiasz, król Judy.
1: A Judának a királya Ezechiasz.
0: Dobrze jest się w nich zobaczyć.
1: Jó mind a kettőt nézni.
0: Bo wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy królami.
1: My mindannyian, akik vagyunk, valahol királyok vagyunk.
0: Ta godność królewska jest nam dana we chrzcie.
1: A királyi méltóság az kötelez bennünket.
0: Kiedyś jeszcze jako krakowski biskup, ojciec święty Jan Paweł II zastanawiał się nad tym, co znaczy ta królewska godność.
1: Valamikor, ugye a krakói püspök II. János Pál pápa beszélt arról, mit jelent a királyi méltóság.
0: I odpowiadał, że ta królewska godność polega na królewskiej wolności.
1: A királyi méltóság az a királynak a szabadságából adódik.
0: Każda z was i każdy z was jest królem, bo jest powołany do tego, żeby być wolnym.
1: Mindannyian meg vagyunk hívva arra, hogy királyok legyünk, mert hogy meg vagyunk hívva a szabadságra.
0: Wolność to jest bardzo ważne słowo i w życiu Polaków, i w życiu Węgrów.
1: A szabadság az egy nagyon fontos szó, mint a lengyelek életében, mint a magyarok életében.
0: Nasze historie są pod tym względem bliźniacze.
1: A mi történelmünk, azt lehet mondani, ilyen iker történet.
0: I dobrze wiecie, że byli i Polacy, i Węgrzy, którzy walczyli o wolność i Polaków, i Węgrów.
1: Mi lengyelek és magyarok is ugyanúgy harcoltunk a szabadságért.
0: Królewska wolność polega na tym, że nie masz władzy nad innymi, ale masz władzę nad sobą.
1: A szabadság igazából azt jelenti, hogy nem másnak az uralma alatt vagy, hanem a saját magadnak vagy az ura.
0: Więc wszyscy jesteśmy królami.
1: Tehát így mindannyian királyok vagyunk.
0: Pierwsze czytanie pyta się nas, co robimy z tą wolnością i z tą królewską godnością.
1: Az első olvasmányban igazából az a kérdés merül fel, hogy mit kezdünk ezzel a szabadsággal.
0: V jaki sposób ją przeżywamy?
1: Hogyan tudjuk ezt megélni?
0: Sennacherib przeżywa swoją królewską godność w ten sposób, że uważa się za największego na świecie.
1: Tehát Sennacherib úgy éli meg azt a maga királyságát, hogy azt gondolja, hogy ő a legnagyobb a világon.
0: Jest zadufany w swoją siłę.
1: Megvan neki ehhez a saját ereje.
0: Wie, że wszyscy mu się poddają.
1: Mindenki előtte hódol.
0: Nie zna żadnych granic postawionych jego władzy.
1: És nem ismeri azokat a határokat, ami az ő uralmát korlátozná.
0: W ostateczności stawia się wyżej od Boga.
1: És úgy gondolja, hogy magasabb, nagyobb az Istennél.
0: Pisze do Ezechiasza, komu ty ufasz?
1: És mondja Ezechiasnak, hogy te miben bízol?
0: Sensowniej byłoby poddać się mnie.
1: A tiszteletet add meg nekem.
0: Ten Bóg wam nie pomoże.
1: Mert a te Istened nem segít.
0: Ja mam władzę.
1: Nekem van hatalmam.
0: Mnie należy się poddać.
1: Nekem kell ezt megadnod.
0: To jest postawa Sennacheriba.
1: Ez a Sennacheribnek a alapállása.
0: Zupełnie inna jest postawa Ezechiasza.
1: Ezekiásnak teljesen más a hozzáállása, alapállása.
0: Który bierze list otrzymany od swojego wroga i zanosi go do świątyni.
1: Tehát amikor azt a levelet elviszi a szentélybe, oda elhelyezi.
0: Zanim pójdziemy dalej, to mam takie pytanie do was.
1: Van hozzátok. Mielőtt mennék tovább, van egy kérdésem hozzátok.
0: Zanieśliście kiedyś list od swojego wroga do świątyni?
1: Elvittétek-e a szentélybe a saját leveleteket? Ellenségednek a levelét?
0: Co by się z nami działo, gdybyśmy czytali listy naszych wrogów przed Bogiem?
1: Tehát, hogy az Isten előtt olvastad el, néztél erre a levélre, az ellenséged levelére?
0: Czy moglibyśmy ich dalej nienawidzić?
1: Hogy ezek után a gyűlölet folytatódjon tovább.
0: Jaką odpowiedź na list od wroga dostalibyśmy od Boga?
1: Hogyha az ellenségünknek a levelét néz, milyen választ kapsz az Istentől?
0: Pomyślcie nad tym.
1: Ez a nagyon fontos, ez a válasz.
0: Ezechiasz nie stawia się ponad Boga.
1: Ezechiasz nem akar a Isten fölé kerekedni.
0: Nawet nie mówi nic, co by Bóg miał zrobić.
1: Nem mondja, hogy mit kellene csinálnia.
0: Przychodzi do Boga z pełnym zaufaniem.
1: Istenhez oda megy, teljes odaadással, bizalommal.
0: Czyta mu list od wrogiego króla.
1: Olvasom a ellenségnek a levelét, a királynak írt levelét.
0: I zdaje się na wolę Bożą.
1: És az egészet áthelyezi Isten akaratába, Istenhez.
0: Więc mamy z jednej strony Sanacheryba, a z drugiej Ezechiasza.
1: Tehát az egyik oldalon ott van Sanherib, és másik oldalon pedig ott van Ezechiás.
0: Ten pierwszy mógłby być opisany słowami świętego Augustyna, że kocha siebie aż do odrzucenia Boga.
1: Tehát Szent Ágostonnak a szavait használva annyira szereti egymást, hogy Istent kiteszi az életéből.
0: A ten drugi mógł być opisany tak, że kocha Boga aż do odrzucenia siebie.
1: A másik pedig igazából azt hitt, hogy szereti Istent, hogy az bele az ő életébe kapcsolódjék.
0: Święty Augustyn mówił, że taki wybór życiowy, że między tymi dwoma miłościami nie jest nigdy wyborem prywatnym.
1: Szent Ágoston azt mondja, hogy ez a szeretetben ez a választás, ez nem egy ilyen egyéni dolog.
0: Ci, którzy kochają Boga aż do porzucenia siebie, tworzą Państwo Boże.
1: Azok, akik Isten szeretik és háttérbe szorítják magukat, azok teremtik meg Isten országát, azok működnek együtt Isten országával.
0: A ci, którzy kochają siebie, aż po porzucenie Boga, tworzą państwo ziemskie.
1: Azok azonban, akik csak saját magukat szeretik, magukkal vannak elfoglalva és elvetik Istent, az egy földi országot építenek csak.
0: Które tworzycie?
1: Melyiket akarjátok ti megtenni?
0: Więc stoimy przed tym wyborem.
1: Na, nézzük csak most itt ezt a választást.
0: Albo tworzymy na ziemi Państwo Boże, albo tworzymy na ziemi wyłącznie Państwo Ziemskie.
1: Tehát vagy választjuk az Isten országát, vagy választjuk a földi országot.
0: Bo Państwo Boże nie jest rzeczywistością odsuniętą na czas nieba i wieczności.
1: Tehát az Isten ország az nem csak a mennyországról szól, meg az örökké valóságról, úgy mondott messziben.
0: Państwo Boże ma być tu i teraz.
1: Hanem a mostanról is szól, a jelenről is szól.
0: I tak samo państwo ziemskie nie pokrywa się do końca z tym, co my nazywamy świecką czy doczesną rzeczywistością.
1: Tehát a földi ország az igazából nem csak a kézzelfogható valóságokról szól.
0: Bo także w tej świeckiej i doczesnej rzeczywistości ma królować Pan Bóg.
1: Mert igazából a világi kézzelfogható dolgok is hát Istentől származnak.
0: Więc ten podział między Państwem Bożym a Państwem Ziemskim nie przebiega w ten sposób, że Kościół to jest Państwo Boże, a świat to jest Państwo Ziemskie.
1: Tehát itt nem nézzük meg például, hogy az Isten országa és a Földnek az ország, hogy az egyház az az Isten országának a képviselője, és a földi, a világi dolgok azok pedig csak a földi országnak a képviselői.
0: Granica nie przebiega między Kościołem a światem.
1: Tehát a határ az nem egymásra szemben áll, hogy van a egyházzal szemben a világ.
0: Granica przebiega przez środek każdej, każdego z nas.
1: A igazából a határ az bennünk van, bennünk van.
0: Kiedy kocham Boga, aż po porzucenie siebie, buduję Państwo Boże.
1: Tehát, hogyha én szeretem Istent, és így módon háttérbe szorítom magamat, akkor építem Isten országát.
0: Kiedy kocham siebie, aż po odrzucenie Boga, buduje państwo ziemskie.
1: Hogyha én saját magamat szeretem és Istent kiteszem az életemből, akkor a földi országot építem.
0: To jest wybór, przed którym nas dzisiaj stawia liturgia.
1: Ez a liturgia, ezt a választást állította most elénk.
0: Toto pán Jézus się pyta, co chcecie budować.
1: És Jézus azt mondja, hogy ti mit akartok ezzel kapcsolatosan.
0: To samo pytanie postawił w swojej ostatniej encyklice papież Leo XIV.
1: Na 14. Leo pápa az utolsó encyklikájában is ezt írja.
0: Kto czytał już encyklikę?
1: Ki olvasta ezt az encyklikát?
0: Ręka do góry.
1: Tegye föl a kezét, aki ezt olvasta. 14. Leo pápának az legújabb encyklikáját.
0: Encyklika to jest list, papież napisał list, to czytajcie, listy się czyta.
1: Hát az encyklika az egy levél nektek, tehát ezt a levelet olvassátok el.
0: Możecie mu nawet odpisać, na listy się też odpisuje.
1: Azért kell, azért írta a levelet, hogy, válaszolni is tudjatok rá.
0: To jest bardzo piękna encyklika.
1: Ez nagyon szép encyklika különben.
0: I papież mówi w niej, że my też stoimy dzisiaj przed takim wyborem.
1: Mi a mai világban erről ír, hogy mi is egy ilyen választásban élünk.
0: Albo wybieramy cywilizację miłości.
1: Vagy kiválasztjuk a szeretet civilizációját.
0: Albo wybieramy kulturę potęgi.
1: Vagy választjuk a hatalomnak a kultúráját.
0: Jeśli wybieram cywilizację miłości, to potrafię rezygnować z siebie dla Boga i dla sióstr i braci.
1: Hogyha szeretetnek a civilizációját választom, akkor kilépek önmagamból és a testvérek, Isten felé és a testvérek felé fordulok.
0: W kulturze potęgi chodzi mi tylko i wyłącznie o moją władzę.
1: A kultúra, a mai kultúra nagyon sokszor a saját hatalmamat akarja megerősíteni.
0: Moją władzę i moją siłę.
1: És az én erőmet.
0: Muszę być silny.
1: Erősnek kell lenned.
0: I dzięki tej sile muszę zdominować innych.
1: És hogyha megvan ez az erő, akkor mindenki fölött tudsz uralkodni.
0: Wszystko i wszyscy muszą mi być poddani.
1: Mindenki meghordol előtted.
0: Bo ja jestem silny.
1: Mert én erős vagyok.
0: To jest wybór.
1: Ez a választás.
0: Ewangelia dziś mówi o cywilizacji miłości.
1: Az Evangélium beszél a szeretet civilizációjáról.
0: Pan Jézus mówi, wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie.
1: Jézus azt mondja, hogy mindannyian, amit akartok, hogy veletek cselekedjenek, ti is tegyétek.
0: Dajcie ludziom wszystko.
1: Adjatok meg mindent ilyet.
0: Kto daje wszystko?
1: Ki adja oda mindenét?
0: Ten, kto kocha.
1: Aki igazán szeret.
0: Miłość idzie na całość.
1: A szeretet egészet igényel.
0: Nie kocha się człowieka jedną trzecią serca.
1: Tehát az ember nem úgy szeret, hogy csak az egyik darabocskát a szívből.
0: Jeśli kogoś kocham, to całym sercem.
1: Hogyha én valakit szeretek,
0: całą duszą,
1: teljes szívvel,
0: całym umysłem,
1: te egész gondolattal,
0: całą wolą,
1: egész akaratommal szeretem.
0: Cały.
1: Az egészet szeretem.
0: Wszystko czyńcie.
1: Mindent, mindent.
0: Dlaczego mielibyśmy czynić wszystko?
1: Miért kellene mindent, miért kell mindent tennünk?
0: Musicie sięgnąć do waszego Pisma Świętego.
1: Nézzük a Szentírást.
0: Dlatego, że trochę nas w dzisiejszym czytaniu liturgiści oszukali. Śmiało, ojcze, nie bój się.
1: A liturgikisták azt mondja, igen, azt mondja, kicsit megcsaltak benneteket. Nie wierzyłem.
0: Zdanie Pana Jezusa brzmi tak. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili. Więc. Wszystko więc.
1: Tehát mindent, amit akartok, hogy tegyenek veletek.
0: To więc odnosi się do poprzedniego zdania.
1: Ez kapcsolódik az előző szöveghez, mondathoz.

0: Nikomu są nieznani.
1: De senki nem ismeri őket.
0: I z racji na tych 36 Pan Bóg podtrzymuje świat w istnieniu.
1: Neki köszönheti Isten, hogy a világban van.
0: Bo Bóg zna tych 36.
1: Mert ismeri, az Isten viszont ismeri a 36-ot.
0: I wie, że z racji na nich warto jeszcze ciągle inwestować w świat.
1: És nagyon jól tudja, hogy nagyon érdemes rajtuk keresztül, ő miattuk bele investálni a világba.
0: Mam nadzieję, że nikt z was nie wie, że należy do 36.
1: Remélem, hogy közületek senki sem tudja, hogy a 36 igazhoz tartozik.
0: Ale bardzo vám życzę, żebyście należeli.
1: De remélem, hogy van közöttük olyan, aki a 36 igazhoz tartozik, csak nem tudok róla. Kívánom,
0: to są ludzie niewielcy. To są ludzie bardzo prości.
1: Az emberek nagyon egyszerűek.
0: To są ludzie, którzy się nie obnoszą ze swoją wielkością.
1: Ők nem mutogatják, vagy nem nagyságukban gyönyörködnek, mutatják másnak.
0: Ja, ani ze swoim dobrem, ani ze swoją sprawiedliwością.
1: Tehát ők nem mutogatják, hogy jók vagyunk, meg igazak vagyunk.
0: Są prości, malutcy, a świat istnieje dzięki nim.
1: A világ ennek az egyszerű, alázatos embereknek köszönhet, hogy létezik.
0: Może jednak kogoś znacie, kto należał do 36.
1: Lehet, hogy valakit ismertek olyat, akihez a 36-hoz tartozik. Lehet, hogy ismertek olyan valakit.
0: Znacie kogoś?
1: Ismertek olyan valakit?
0: Ja znam.
1: Én ismerek olyat, aki oda tartozik.
0: Maria.
1: Maria.
0: Maria należała do 36.
1: Maria a 36 igazhoz tartozik.
0: Malutka Maria.
1: A kicsi Maria.
0: Może miała 12, może 15 lat, jak Bóg przyszedł z nią rozmawiać o zbawieniu świata.
1: Lehet, hogy volt 12-15, amikor Isten kiválasztotta, hogy a világ megváltójának az anyja legyen, megváltásba, művébe bekapcsolta.
0: I żyła w miejscowości, o której nikt nigdy na świecie nie słyszał.
1: Egy olyan helyen, ahol a világon soha nem is hallottak arról.
0: Święty Łukasz napisał w Ewangelii, że to było miasto.
1: Szent Lukács azt írja, hogy az Ewangéliumban, hogy egy város.
0: Ale to jest dowód na to, że on tam nigdy nie był. Że tam nigdy nie był.
1: Ja még nem volt soha abban a városban.
0: Gdyby był, to by nigdy nie napisał miasto.
1: Ha nem írtak volna arról a városról semmit.
0: Nie wiem jak wy, ale w Polsce my mówimy o takich miejscach, że to jest dziura.
1: A nem tudom, hogy ti hogy mondjátok, de az ilyen helyet azt mondják.
0: Tam nic nie
1: było. Luk a vil... Igen.
0: Tam nic nie było.
1: Ott nem volt semmi, tehát egy nagy luk a világban.
0: Była Maria.
1: És ott volt, de ott volt Mária.
0: I Bóg jej potrzebował.
1: Istennek szüksége volt rá.
0: Bardziej niż tych 36.
1: Még jobban, mint más 36-ra.
0: Potrzebował matki dla swojego syna.
1: Mert hogy kellett az ő fiának egy édesanyja.
0: My wszyscy zawdzięczamy jej życie.
1: Wszyscy?
0: My wszyscy zawdzięczamy jej życie.
1: Mindannyian megköszönhetjük az ő életét.
0: Takie jest słowo i takie jest miejsce, w którym jesteście. Niech was zmienia.
1: Ezek a szavak, ezek a gondolatok változtasson meg benneteket, bennünket.
0: Sobie też tego życzę.
1: Az én életemet is.
0: I bardzo przepraszam, że tak długo było.
1: Elnézést, hogy ilyen hosszú volt.
0: Ale to jest wina ojca, bo on dwa razy dłużej tłumaczył.
1: Azért tartott ilyen sokáig, mert én miattam, mert ugye tolmácsolás miatt.
0: Nieprawda. Amen.
1: Amen.

0: Kérjük, kedves testvérem, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt, és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és szent szolgálatban segítő társainkért könyörögjünk az Úrhoz.
3: Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz.
4: Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
5: Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesíts kérésünket, Krisztus, ami Urunk által.
6: Zarándok énekes fizetünk, 161-es számánál találjuk, 161 a Fekete Madonna éneket.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres sub tecum meum, sed tantum dic verbo, sanamitur anima mea.
1: Kedves testvérek, a szent áldozásnak a rendje Csenszlóhovában, a bazilikában és a kegykápolnában is hasonlóképpen történik. Azon a kérésem, hogy középen hagyjunk folyosót, forduljunk egymással szembe, aki áldozni szeretne, és úgy vegyünk magunkhoz a legméltóságosabb oltári szentséget. Aki megáldozott, kérem, hogy adjon helyet a következőknek. Az atyák így fognak végigmenni, és amikor cserélődünk, akkor visszafele is így fognak áldoztatni. Tehát középen hagyunk egy folyosót, egymással szembefordulva, így fognak az atyák végigmenni és megáldoztatni bennünket.

Eminenza Reverendissima, mi permetta di dire due parole di ringraziamento in ungherese perché possano capire. A bíboros atyától engedélyt kértem, hogy magyarul köszönjem meg, hogy mindannyian érthessük. Eminenciás bíboros úr, mindannyiunk nevében nagyon köszönjük azt, hogy eljött számunkra a Szentmisét bemutatni, megtisztelő és kitüntető. Köszönjük a tanítását, köszönöm, hogy felhívta figyelmünket a királyi méltóságunkra, amelyet talán sokszor elfelejtünk és nem veszünk komolyan. Segített megértenünk azt, hogy hogyan építsük Isten országát. Ugyanakkor arra is példát adott és megmutatja, hogy milyen a vendégszeretet, az igazi szeretet. Holnap el kell utaznia, de eljött, hogy fogadjon bennünket. Köszönjük szépen! A gyulafehérvári főegyházmegyében Márton Áron emlékév van, negyedik elődöm, így mondanám, hogy az erdélyi Visinszky, 1980-ban halt meg, kommunista börtönöket megjárta, és mindvégig kitartott, rendíthetetlenül, rendületlenül és gerincesen, példát adva nekünk az Isten szeretetből. Egy szerény ajándékot szeretnék átnyújtani, egy emlékérmét, amelyen Áron püspök úr van rajta, és a gyulafehérvári székesegyház. Köszönjük szépen!

0: Egyetlen egy fontos időpontot kell mondjak. 15 órakor találkozunk a Kordecki teremben. Addig pedig szabad program. Ha rám hallgatnak, mindenki azt csinál, amit akar. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Szentmisét közvetítettünk Csesztohovából. A Szentmisét bemutattam, Grzegorz Rizs krakói bíboros celebráltam. A kántori szolgálatot Pálmai Árpád kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt ünnepeltek, és a Mária Rádiót választották. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak velünk. A Zsolozs Mábula napközi imaórával folytatódik műsorunk. Aztán majd a Déli Magazin következik.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen!
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ósd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vígasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
1: Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben.
0: Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim igédet elfelejtik.
1: Szavad tűzben kipróbál tiszta beszéd, azért szereti új szolgád.
0: Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat.
1: Színigazság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség.
0: Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek.
1: Szilárd, örök bizonyság a te igazságod. Adj értelmet, hogy éljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé. Hallíts füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A holtak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram.
0: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen. Szemem elsorvad a kíntól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet felét tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel? Vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban? Vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben? Vagy igazságodat a feledés földjén?
0: Te, én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem?
1: Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek, és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram.
1: Ösvényemen csak ez világít.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
3: Déli magazin a Mária Rádióban.
4: Június 23-án kedden köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
5: Vízi Katalin
4: és Fülöp Lóránt. A Déli magazin témája 2026. június 23-án kedden, hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak. A Déli magazin második részében majd dr. Darvas Kozma József esperes plébános lapszemlével jelentkezik, Krisztus világa a júniusi lapszemléjével. Együtt gondolkodásra és tartalmas időtöltésre hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. június 23-án köszöntjük Önöket a Csíksomlyói stúdiónkból, a pontos idő 12 óra és 32 perc. Hallgassák meg híreinket és a programajánlóinkat.
1: Ünnep Kovásznán.
0: Szombaton fennállásának 36. évfordulóját ünnepli az Életvédő Társaság Kovásznán. A program a Meg nem születettek emléknap emlékparkjában a Magzat keresztútjával kezdődik. 11 órától hálaadó szentmise lesz a katolikus templomban, amelyet Koncsak László Szentegyházán szolgáló plébános mutat be. 12 órától rövid visszaemlékezést tart Kovács Zita doktornő, a társaság vezetője. 1 órától ebéd a plébánián a Kovács Gábor teremben. A zenei szolgálatot Stegbauer István és Csilla látja el. Érdeklődni Kovács Zitánál lehet a 0722 716 262-es telefonszámon. Kiállítás megnyitó atyában.
1: Szombaton déli 12 órakor a Hargita megyei atyában, a Kakasülő galériában megnyílik Vincefi László Korpusz című festészeti kiállítása. A tárlatot Szuzámi Zsuzsanna, művészettörténész, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa és Köllő Gábor, Nyárád remetei katolikus plebános értékeli. Kerékpártúra Nagyváradról Biharkeresztesre.
0: Immár 14. alkalommal szervezik meg a kerékpártúrát Nagyvárad és Biharkeresztes között. Ahogy az elmúlt években, ezúttal is Biharkeresztesig tekernek, majd el a résztvevők vasárnap. A gyülekező a Nagyváradi Szent László téren 4:40-kor, indulás 9:30-kor. A túra szinte végig a biciklisek számára képített kerékpárúton zajlik majd, nagyjából 20 km bringázás után érkeznek meg a résztvevők a magyarországi Biharkeresztesre, a főtéren álló Szent László szoborhoz. Csíkszeredai kórháznapok.
1: Július 2 és 5 között zajlik a 10. Csíkszeredai kórháznapok a Sapientia MTE Csíkszeredai karán. A szakmai konferencia hagyományos találkozási pontja a térség orvosainak, asszisztenseinek, célja, hogy bemutassák a medikális újdonságokat és értékes szakmai tudást kínáljanak. A tudományos szekcióban a kardiológia, az anesteziológia, a sebészet, újszülött és gyermekgyógyászat, a neurológia, a fertőző betegségek, a családtervezés mellett szó lesz sebészeti innovációról, robotizációról, lézeres eljárásokról és a fluoreszcens festés gyakorlati alkalmazásáról, gyakorlati műhelymunkákon körüljárják az orvos-beteg kommunikációt és a munka-magánélet egyensúlyát is. Idén is szerveznek nyitott előadásokat az onkológia, kábítószerfogyasztás, táplálékkiegészítők és hepatitis fertőzés témájában. További részletek a Kórház honlapján találhatók. Felvételit hirdet a gyulafehérvári papnevelői

0: magukat, rálépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük, és minél több fiatal őszinte elköteleződéséért. Jelentkezni a helyi plébánoson keresztül, postai úton vagy telefonon András István rektornál lehet. A 0752 245 060-as telefonszámon. A felvételivel kapcsolatos minden fontos és részletes információ megtalálható az érsekség.ro oldalon. Nagyváradról a Mladi Festre.
1: A váradulaszi római katolikus plebánia zarándoklatot szervez az augusztus 2 és 9-i Mladi Fest nemzetközi ifjúsági találkozóra. Helyszínek Mostar, Medjugorje, Dubrovnik, a csoport lelkivezetője Nagy Jácint atya, a Barátok temploma segédlelkésze lesz. Jelenkezni Mados Andreánál lehet a 0729 094 172-es telefonszámon. Székelyföldi Vándorbölcső lakók találkozója.
0: Idén második alkalommal kerül megrendezésre a 2018-ban Csinódból elindított Székelyföldi Vándorbölcső program keretében a bölcső lakók találkozója augusztus 8-án Oroszhegyen. A találkozó déli 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuladi Szent László oltárnál a település határában. A szentmise végén bölcsők átadására és megáldására kerül sor. Ezt követően egy ünnepi műsor teszi emelkedettebbé a hangulatot. A késő délutánig tartó program a közeli kultúrcsűrnél folytatódik családias hangulatban. Jelentkezhetnek olyan családok is, amelyek jelenleg várnak kisbabát, és az újszülöttet majd bölcsőben szeretnék ringatni. Ez a nap a székelyföldi családokról szól. A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, melyet a 0760 779 835-ös vagy a bioversum@gmail.com e-mail címén keresztül lehet megtenni augusztus 1-ig. Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: A meteorológiai szolgálat hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, a hőérzet főként a nyugati, északnyugati és déli síkvidéken lesz kellemetlen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek a medencékben, a legmagasabbak az ország északnyugati és déli részén várhatók. Mármarosban, Erdély északi és középső részén, Moldva északkeleti részén, Olténia déli részén és Munténia délnyugati térségeiben sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékleti értékek miatt. Az érintett régióban a hőmérséklet páratartalom indexe eléri a kritikus 80 egységet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
0: A következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcinkban és a Bánságban ma délben 12 órakor. Aradon 28 fokot mértek, Baróton, Csíkszeredában, Désen 25 fok van, 26 fokot mutat a hőmérő, Besztercén és Déván 24 fok van, Brassóban és Fogarason 23 fokot mértek Dicsőszentmártonban. 22 fokot mutat a hőmérő Gyergyó Alfaluban, 26 fok van Gyulafehérváron, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, 25 fokot mutat a hőmérő Kolozsváron, Nagybányán és Nagysármáson, 23 fok van Maroshévízen, Máramaros szigeten pedig 24 fokot mutat a hőmérő. 25 fok van Nagyszebenben, Resicabányán, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen egyaránt, a legmelegebb 29 fokot Nagyváradon mérik, 28 fok van Szatmárnémetiben, még Temesváron 24 fokot mutat a hőmérő higanyszála, Tordán és Zilahon 26 fok van.

0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves hallgatóink, ahogyan a bevezetőben hallhatták, a következő percekben Krisztus világa az erdélyi katolikus keresztény családok lapjának júniusi lapszemléjével jelentkezik a lap főszerkesztője, dr. Darvas Kozma József. Fogadják szeretettel!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a Krisztus világa júniusi szemléjén. Június Jézus szíve hónapja. A 20. század elejétől szokás lett, hogy az egész hónapot a Jézus szíve tiszteletnek szenteljük. Jézus szíve tiszteletének alapja a hipostatikus egység, amely azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban az emberi természet egyesült a fiú isteni személyével, mint létének alapjával. A kálkedóni zsinat 451-ben dogmaként mondta ki, hogy a fiú isteni személye az isteni és emberi természetet, mint sajátját birtokolja. Mivel a két természet a fiú isteni személyében egyesült, ezért imádás illeti Jézus szívét. Jézus szíve tiszteletet, kibontakozását az egyházban a 17. században vette kezdetét, ebben buzgolkodott öt Szent János, ehhez társult alakok Szent Margit látomásai, amelyekben Jézus a Szent Szíve tisztelőitől engesztelést kért a hónap első péntekén Jónást és áldozást. A tisztelet terjedésében nagy szerepe volt alakok Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita kolombiai Szent Kolosnak. Ő és Margit is felajánlották önmagukat Jézus Szent Szívének, és a nagy kilencet révén minden hónap első péntekén szentségekhez járulva Jézus ígéretet tett, és pedig 12 ígéretet. 9. Pius pápa 1856-ban Jézus szíve ünnepét az egész egyházra kiterjesztette, és ezzel lendületet nyert a tisztelet. Szent II. János Pál pápa 2004-ben az ünnepet a papok megszentelődése világnapjává tette, mert a hiteles papi élet és szolgálat által mindannyiunk életszentsége növekszik. A hátlapon találhatjuk a Jézus szíve litániát, hogy naponta tudjuk imádkozni is. Ne féljetek az emberektől. Tamás József püspök atya írása. A gonosz lélek a félelem érzését is felhasználja arra, hogy általa a bűnök sokaságába sodorja bele az embereket. A félelem miatt zsugori, megalkuvó, hittagadó lesz, vagy az italhoz, droghoz, a halál eszközéhez nyúl. Jézus arra int, csak attól féljünk és meneküljünk attól, ami lelki kárunkat okozza. Féljünk Isten megbántásától. A félelmet le lehet győzni Isten szeretetével, aki így szól hozzánk a Szentírás lapjain, ne féljetek. Ez a felszólítás 365 helyen található. Az év minden napjára jut egy belőle. A hitből élő ember ezért bátor, nem fogható be a félelem hálójába. Napjaink sok kihívásai, félelmet keltő eseményei közepette, kitől vagy mitől félnénk? Csak attól, aki a lelket meg a testet is a pokolba taszíthatja. Az irgalmasság lelki cselekedetei. Hoffer József jezsuita írása. Jó tanácsot adni a kételkedőknek. Jó tanácsot adni a kételkedőnek, meglátásom szerint úgy lehet, ha elmondjuk neki, hogy hasonló helyzetben nekünk mi segítene, mi hogyan döntenénk, de meghagyjuk a szabadságot, a tanácsot keresőnek, hogy mondataink közül kiválassza azt, ami számára megfelelő. Tanácsot adni nem más, mint érintkezésbe hozni a másikat saját erőforrásaival, amelyekből meríthet. a kétségbe esetteknek jó tanácsot adni annyi, mint okot adni nekik arra, hogy újra reménykedjenek, és ez valóban az irgalmasság cselekedete. Márton Áron püspök életpéldája, harmadik rész. Vence József, a Szentelika püspök szerkesztője, tanítvány és munkatárs a vallomás melegével úgy ír a 42 éves püspök egyéniségéről 1939-ben, mintha az eljövendő 42 évét is ismerné. Márton Áron a kérdések végső gyökerét kutatja, örök igazságokra építi adott véleményét, Istentől függésében, emberektől független, Krisztus ügyének apostola. Az új püspök jól látja a sok elhanyagolt kérdést, a megoldatlan, hagyott s nyugtalanító tömérdek feladatot. Jól látja ezt és szól, nem futok meg a munka elől. Bátor és időszerű, erdélyi hang ez, ott áll mögötte a nép, mely várta a szót, s ott áll mellette nemzedéke, mely csak erre a szóra várt. A csíkszeredai Márton Áron szoborcsoport felavatásának 10. évfordulója 2026. május 16-án volt. A csíkszeredai Márton Áron katolikus férfi szövetség kezdeményezését a helyi önkormányzat támogatta, így kapott megbízatást Sárpátky Zoltán a szobor tervre. A szent püspök életének egy fontos mozzanatát, a Szentlélek szentségének kiszolgáltatását ábrázolja a szoborcsoport. Számunkra ő Isten csodálatos jele, amelyet azért adott, hogy ráfigyeljünk. Születésének 130. évfordulóján Istennek mondunk köszönetet azért, amit nagy püspökünkben és általa kaptunk, és őt kérjük, hogy személyiségének varázsa ne fakuljon el bennünk, hanem életté váljon. Memento, Viennei Szent János szentbeszédéből, ki a pap? Ember, aki Istent helyettesíti, ember, aki Isten teljhatalmával van felruházva. Ha találkoznék egy pappal meg egy angyallal, a papnak köszönnék előbb, mert az angyal csak barátja az Istennek, de a pap a helyettese. A pap Jézus szívének szeretete. Amikor papot láttok, gondoljatok a mi Urunk Jézus Krisztusra, mondja az Árszi plébános. Út a felnőttség felé. A sport fiataloknak, szülőknek és pedagógusoknak. Azt hiszem, ez az a téma, amihez nem kell kedvet csinálni senkinek. Természetesen a sport is azok közé, a kettelések közé tartozik, amelyek már nem is kettelések, inkább jó értelembe vett szenvedélyek. Arra nagyon jól kell vigyázni, hogy sem a tanulást, sem a művelődést, önnevelést nem szabad a sport miatt elhanyagolni. Sok fiatalnak nevelője, ami által kiegyensúlyozott, boldog emberré válik. Az Úr Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az ő isteni szívét. Jó éjszakát! Stefan Vale írásában bemutatja, hogy az alvás a bizalom iskolája. A hónap szentje prágai Szent Ágnes. Dr. Bakó Mária Hajnalka, kvíze, keresztrejtvény és derűs oldal. A fiatal feleség a könyves polcon keresgél és megszólal. Nem találom az Örök Élet titka című könyvet. Erre a férj megszólal. Idobtam, amint megláttam, hogy anyád lapozgatja. Jó olvasást kívánok a Krisztus világa olvasóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Krisztus Világa az Erdély Katolikus Keresztény Családok lapjának júniusi lapszemléjével jelentkezett, a lap főszerkesztője dr. Darvas Kozma József, esperes plébános. Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, Déli magazinunk végéhez érve engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma délutáni műsor kínálatunkat. 13 órától a szeretetlen rózsa fűzérét imádkozzuk, ezt követi az ima a békért. 13 óra 30 perctől zenés köszöntővel jelentkezünk a Szatmár Németi stúdiónkból. 14 órától Fészek meleg címmel Kertész Marika és Tibor várja majd Önöket rádió közelben. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 30 perctől Medjugorje üzenet Vidikállokodi tündet tolmácsolásában. 14 óra 40 perctől fogadjuk az Önök ima kéréseit. 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérnek imádkozására hívjuk hallgatóinkat. 15 óra 20 perctől Könnyítsa lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja majd Önöket. 16 órától igéző lesz hallhatóm. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk, felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát ismétlésben hallhatják. 17 órától ima szándékaikat fogadjuk. Ezt követi a fájdalmas rózsafűzér és Jézus szívének litániája. 18 órától szentmisét közvetítünk Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János templomból, a Tridumot. 18 óra 50 perctől a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órától imádkozzuk az Úr Angyalát. 19 óra 5 perctől Kiutak a szenvedélybetegségekből címmel a Bónusz Pásztor Alapítvány műsorát hallhatják. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök Önöktől a csíksomjói stúdiónkból Vízi Katalin önkéntesünk és Pál Gellért kollégám nevében is. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, további áldott és tartalmas szép délutánt kívánva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Émeti stúdiónkból. Meghívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt a szeretetlen rózsafűzérét, majd a litániát minden kérését és szándékért, amelyeket ma is szeretnénk a Jóisten elé hozni.
1: Jöjj Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent csebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek Te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek Téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved, szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atyaisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, Tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, öltse ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelmen legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és központja. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben önöké a szó, felköszönthetik a szeretteiket, felköszönthetik az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják, hogy kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontosak évfordulót ünnepelnek, vagy születésnapot. Mai napnak a névnaposai a Szidóniák, a Zoltánok, a Zolnák és az Etelkák. Ezúton kívánunk ezen nevű hallgatóinknak nagyon boldog névnapot. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, köszöntsék szeretteiket, és köszöntsék az ismerőseiket. Elmondanám azt az öt dalt is, amely szerepel a mai listán. Az első helyen van a Signumtól a Hazatérés, a második az Úr Öröme, a harmadik a Nagy Istenem, a negyedik László Attilától a Minden új nap veled kezdődik, és az ötödik helyen egy szép Ave Mária van. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek, ismerőseiknek. Egy üzenetünk érkezett már, nagy szeretettel köszöntöm Gyimesbükbe az édesapámat, Kulcsár Jánost, 85. születésnapján. Isten áldása kísérje életem minden napján, Isten éltesse nagyon sokáig nagy családja körében, lánya Margit Csíkszeredából, köszönöm.

0: mondja meg sokszor, egészségben, békességben, hogy ő is tám fizesse meg áldozatok munkáját. Köszönöm. Kicsi Martin összes hívá. Kicsi Martin is csekapózó. Összes hívá. Hogy ő Isten étesse. Adjon egészséget. Köszönjük szépen a munkáját, és köszönjük meg a kantorulunkot, Szabóta Marszát, ebben a családjával együtt, egy énekkort, egész öregét, beteget, egészséget, jót volt. A jó Isten adjon egészséget, minnyájunknak, a jó Isten adjon segítség, egyelmet. Köszöntöm a családomat, unokáimat, bédunokámat, szomszédjaimat. Isten tudásság megtettetek hallgatni, további áldjuk, szép napig heket kívánok. Ügyétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is a Jóisten áldását kérjük mindenkire, és kívánunk önnek is egy nagyon szép áldott délutánt.
2: Érkezett üzenetünk még, szeretném köszönteni Anna nénit ülkébe, Balázs Erzsikét és családját Szentegyházán. Erőt, egészséget, minden jót, Isten éltesse sokáig őket, minden dallal áldott szép napot. Szeretném köszönteni Gyimes Bükkön édesapámat, Kulcsár János születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, ezt kívánja a Márton család Csíkszeredából.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket, Isten áldását kérem az életükre. Én szeretném köszönteni a Csíkrákos és Göröcsfal egyháztasség minden lakóját, születés névnaposokat, az öregeket, a betegeket, a magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki. De most különösen szeretném köszönteni Udvarhelyen Sándor Szidóniát, aki a Mária Rádiónál is dolgozik. Névnapja alkalmából a Jóisten adjon neki erőt, egészséget és Isten áldását a családjával együtt. Szeretném még köszönteni a sok-sok lelki testvéremet és a Mária Rádió nagy családját. Hát mindenkinek kívánok egy áldott, békés, csendes, szép délutánt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük hívását. Isten éltesse az ön által felsorolt személyeket.
2: Üresek a vonalak és üresek a postaládák, ezért akkor következik a mai köszöntünknek az első dala, az Úr öröme. Hallgassák szeretettel!

0: Továbbra is várjuk, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és köszöntsék szeretteiket, vagy csupán kívánjanak valakinek egy szép napot. Jött is üzenet, a barátnőmet köszöntöm, Popovics Piroskát Csíkszeredában születésnapja alkalmából. Jóisten bőséges áldása kísérje élete minden napját, Gyimesből írta egy hallgató. György Lajos édesapámat köszöntöm 60 éves érettségi találkozója alkalmából. Erőt, egészséget kívánok szeretettel. Mindkettőjüknek békés életet kívánunk, nagyon szeretjük, Isten áldja drága szüleinket.
1: Egy újabb hallgatót halló. Köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
2: Tisztessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Sok-sok szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba, és köszönjük szépen, hogy ezt a gyönyörű műsort adják, és nem tudjuk megköszönni a Jóistennek, hogy a rádión keresztül ezen a gyönyörű zarándokúton a Lengyelországban részt vehetünk, és minden szentmisét, és minden tanúságtételt, mindent meghallgatunk, és kívánom, hogy mindenki segítse a Mária rádiót ezért, hogy megmaradjon nekünk, hogy erősítsen hitünkben, reményünkben, szeretetünkben. A Jóisten áldását kívánom minden névnapos, születésnaposra, házasságévfordulósra, és az egész városunkra. Csíkszeredából voltam Magdi néni, és kérném szépen László Attilának az énekszámát. Annyira felemel és megerősít az egészségem helyre igazodik. Köszönöm szépen, áldott békés szép napot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük mi is, és köszönjük a szép gondolatokat.
0: Sok szeretettel köszöntöm születésnapján főtisztelendő Csomos László papbácsit, Isten éltesse egészségben, Isten áldása kísérje szolgálatát, küldjük az összes dalt a Berecki és az Ojtozi hívei nevében. Gertrud írta ezt az üzenetet. Betlen falván köszöntöm Iruskát minden dallal, tovább jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életére, Irén írta.

0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Hallgatjuk.
1: Mária Rádió.
0: Igen, üdvözöljük.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Újdula vagyok egy nagymama, aki szeretné köszönteni unokáját, Vajda Zsoltot. Születésnapja alkalmával, ma van a születésnapja. És ha van még zene, neki. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy megtettettek hallgatni.
0: Köszönjük mi is a hívását, az Isten éltesse az unokát is, meg a nagymamát is, és hamarosan küldünk egy számot.
2: Következzék is egy újabb dal László Attilától, a Minden új nap veled kezdődik el, hallgassák szeretettel.

0: Még van pár perc a mai köszöntőnkből, amikor lehetőségük van a köszöntésekre, vagy arra, hogy szép napot kívánjanak valakinek. Én biztatom önöket arra, hogy tegyék is ezt meg, hiszen ezáltal örömöt okozhatnak. Jött is egy üzenetünk, én szeretném köszönteni a barátaimat és a gyermekeimet, akik külföldön vannak. Isten áldjon mindenkit, áldott szép napot kívánunk. Isten éltesse a műsorvezetőket, minden Mária Rádió hallgatót és minden beteget, minden dalt küldünk nekik. Isten éltesse a köszöntötteket.
1: És már is van valaki a vonalban. Volt. Megkérjük, hogy tárcsázzon gyorsan újra.

Van egy kedves telefonálónk, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk, de valami miatt megszakad a vonal, vagy túl hamar leteszi a kagylót, hát bíztatjuk önöket arra, hogy hosszasan és kitartóan csörgessék a vonalainkat.

Akkor újból próbálkozunk. Halló, Mária Rádió. Hát nem tudjuk, miért nem sikerül. Hát, ha még gyorsan megpróbálja, akkor sikerülni fog.

0: Üresek a vonalak, üres a postaláda is, ezért akkor lezárjuk ezt a mai zenés köszöntőnket. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hét folyamán ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Jóisten áldását és szeretetét kérjük az ünnepeltekre. Búcsúzunk most a zenés köszöntőből.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Timea,
1: dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Fészek Meleg mai adásában. A mikrofonnál a műsor szerkesztője Kertész Tibor, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa. Ebben a műsorban nem kész válaszokat szeretnénk adni, hanem olyan kérdéseket feltenni, amelyek közelebb visznek a lényeghez. Ma három nagy témát járunk körül. Mit jelent Jézus tanítványának lenni? Hogyan válik az evangélium élő valósággá a családban? És milyen felelősséget hordoz a szülőség, nem csak emberileg, hanem hitben is? Maradjanak velünk is, engedjék meg maguknak ezt az időt. Elcsendesedésre, felismerésekre, belső rendeződésre.

Egy alapvető kérdéssel indulunk. Mit jelent valójában Jézus tanítványának lenni? Nem elméletben, nem címkeként, hanem a mindennapok döntéseiben. Jézus tanítványának lenni nem csak azt jelenti, hogy hiszel benne, nem azt, hogy vasárnaponként elmész a templomba, és még csak nem is azt, hogy kívülről ismered a Szentírást. Inkább azt jelenti, hogy engedelmes vagy. Engedelmes vagy mindig. Ahogy Jézus mondja, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ezt olvashatjuk János evangéliumában, a 8. fejezetben, a 31-32. Versekben. És ez valóban egy erős mondat. Egy teljes életutat rajzol elénk 4 lépésben. Az első lépés, megtartani Krisztus szavát. Nem csak olvasni, nem csak idézgetni, hanem engedelmeskedni neki. Újra és újra, napról napra, helyzetenként. A tanítványság nem egy kampány, nem egy lelkesedésre épülő fellángolás, hanem egy kitartó, hűséges út. A tanítvány az, aki nem csak hallgatja az igét, hanem meg is cselekszi azt. Még akkor is, hogyha az kényelmetlen. Még akkor is, ha mást diktálna a világ, vagy az érzelmeit. A második lépés az, hogy engedelmességből fakad az igaz tanítványság. Sokan összetévesztik a lelki érettséget a Biblia ismerettel, pedig nem az a kérdés, mennyit tudsz, hanem az, hogy mit gyakorolsz. Jézus nem azt mondta, aki ismeri az igémet, az a tanítványom, hanem azt mondta, hogy aki megtartja. A Szentírás csak annyira lesz életed igazsága, amennyire engeded, hogy átformáljon. A többi csak információ marad. A harmadik lépés az igazság Isten igéje, és ez táplálja a lelkedet. Ahogy a kenyér a testet, úgy táplálják a Szentírásban olvasottak a belső világunkat. Az ige olyan, mint a mindennapi manna a pusztában. Ha nem veszed magadhoz rendszeresen, éhen halsz. Nem véletlen, hogy Jézus maga is így válaszolt a kísértőnek, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A szellemi növekedés nem automatikus, az engedelmességgel válik éltetővé. És végül a negyedik lépés, az igazság szabaddá tesz. Szerintem ez a legcsodálatosabb ígéret. Jézus azt mondja, minél inkább követed az igazságot, annál inkább meg fogsz szabadulni. Szabad leszel mások véleményétől. Szabad leszel a múltad árnyaitól. Szabad leszel a szégyentől, a megfelelni akarástól, a bűntudattól, a belső görcsöktől. Nem egyik napról a másikra, nem hirtelen, de lépésről lépésre. Ahogy Szent Pál apostol is fogalmaz a korintusiaknak írt 2. levelében, fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, dicsőségről dicsőségre. És ez az út a tanítványság útja. Nem tökéletességet vár, hanem elköteleződést. Nem hibátlanságot, hanem engedelmességet. Talán van a Bibliában egy ige, amit ismersz, de még nem élted meg, nem tetted meg. Nem azért, mert nem érted, hanem mert nehéz. Lehet, hogy van egy döntés, amit már rég tudsz, hogy meg kellene hoznod, de még mindig hallogatod. Lehet, hogy van benned egy múltbeli seb, egy bűntudat, amit már Isten elengedett, de te még cipeled. Jézus most nem azt kérdezi, mennyit tudsz rólam, azt kérdezi, hogy készen állsz-e követni engem ma is, ott, ahol vagy. És ha igen, akkor ezt is megígéri, hogy az igazság szabaddá tesz. Nem csak tanítani akar, hanem
felszabadítani, nem csak formálni, hanem hazavinni az Atyához. Egy csendes percetben gondolkodj el, mi az a kis lépés, amit ma megtehetsz engedelmességből? Mit jelent ma számodra tanítványnak lenni? A tanítványság útja nem látványos, nem gyors és nem hibátlan, de egy dolog biztos, hogy nem marad hatás nélkül. Mert ahol engedelmesség születik, ott lassan szabadság is fakad. Jegyezzük meg ezt a gondolatot a továbbiakban is, ahogyan tovább haladunk, mert a következő részben azt néznénk meg, hogy hogyan válik mindez testté és életté.

Ha valaki azt kérdezné, hogyan lehetne egyszerű szavakkal elmondani, mi is az a családegyház, lehet, hogy csak ennyit válaszolnék, az evangélium otthoni arca. Az a hely, ahol nem csak hirdetik, hanem meg is élik Isten igéjét. Ahol a házasság szentsége nem csupán egykori esküvői emlék, hanem naponta megélt valóság. Ahol a szülők tanúságtevő életével formálódik a gyermek, és a gyermek is formálja a szülőt. Aranyszájú Szent János egyik tanításában ezt mondta, a jól képzett házastársak elzárják az utat a válás előtt. Mindent örömmel tesznek, és így gyermekeiket az erényekre nevelhetik. A gyermek a híd szerepét tölti be a szülők között, így mindhárman egy testté válnak, és egy kis egyházat alkotnak. Hogyan lehetne mindezt a mindennapok nyelvére lefordítani? Hogyan válik élővé, valóságossá a családegyház fogalma, nem csak vasárnap, hanem a szürke hétköznapokon is? A válasz négy egyszerű, mégis nagyon mély értelmű fogalomra épül. Közösség, liturgia, tanúságtétel és szolgálat. És ez a négy fogalom nem idegen a templom világától, de éppen annyira otthonra találhat a konyhában, az előszobában, vagy a nappalinkban is. Elsőként a közösség. A család mint koinónia, vagyis egység, amely nem alakul ki magától. Mert hogy dolgozni kell rajta, meg kell állni, időt kell szánni a másikra, el kell engedni a rohanást. Mert csak akkor mélyül el igazán a család egysége, ha nem csak egymás mellett élünk, hanem egymás felé is. Ha nem csak háztartási, hanem házastársi beszélgetéseink vannak. Ma, amikor annyi házaspár él párhuzamos valóságban, egymás mellett, de nem együtt, különösen fontos, hogy újra felfedezzük, a szeretet nem automatikus. Időt kér, odafigyelést, és újra meg újra választást. A házastársi szeretet nem magától értetődő. Meg kell harcolni érte. Nem érzés, hanem döntés. És ezt a döntést meg kell erősíteni a csendes figyelemben, a mély beszélgetésekben, az egymásban való újra felfedezésben. A második kulcs szó a tanúságtétel. Egyszerűbben szólva, osszuk meg, ami a szívünkben van. Egy-egy gondolat, amit reggel olvastunk az evangéliumból. Egy mondat, ami szíven ütött a templomban. Egy rövid ima, amit aznap reggel mondtunk. Mind-mind lehet tanúságtétel. És nem kell teológusnak lenni ehhez, elég, ha csak őszinték vagyunk. A családi tanúságtétel nem hangos szónoklat, hanem hiteles jelenlét. A közös reggeli imádság. Az esti keresztvetés. Egy mosoly. Egy bocsánatkérés. Egy szeretlek, amikor nem is számít rá a másik. A harmadik a liturgia. Furcsa szó lehet otthon ez a nappaliban. Pedig valójában minden családnak megvan a maga kis szertartása. Reggeli kávé illat, esti összebújás, közös vacsora, pénteki palacsinta, vasárnapi szentmise. A liturgia ugyanis nem csak a templom falai között történik. A családi rítusok is szentek, akkor is, ha egyszerűek. Ha minden reggel együtt kezdjük a napot egy köszönéssel, ha van egy közös vacsora, amit nem rohanunk el, ha ünnepeljük a névnapokat, a házassági évfordulókat, ha meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit. Ezek mind az isteni szeretet látható, megérhető jelei lesznek, nem csak számunkra, hanem a
gyermekeink számára is. És végül a szolgálat. Ez talán a legnagyobb kihívás. A szeretetből fakadó szolgálat, amit nem kényszerből teszünk, hanem ajándékként adjuk egymásnak. Ez az a szemlélet, amelyben nem a másik hibáira fókuszálunk, hanem arra, hogy mire van most szüksége, hol tudok neki segíteni, miben tudnám megkönnyíteni az ő napját. És ami talán a legfontosabb, tanítsuk erre a gyermekeinket is. Ne nőjenek bele abba a világba, ahol az egyik szülő a munkában ég ki, a másik a háztartásban fárad el, és a gyerekek csak elszenvedői mindennek, vagy esetleg haszonélvezői. Mutassunk példát az önként vállalt szolgálatból, a szeretetből végzett munkából, mert így formálódik bennük is az ajándékozott élet logikája. Éppen ezért akár napi rendszerességgel, amolyan esti lelkiismeret vizsgálatként is feltehetjük a kérdést, hogyan élhetem meg én ma, az én családomban ezt a négy dolgot, közösséget, tanúságtételt, liturgiát és szolgálatot. Melyik az a terület, amelyre ma kifejezetten hívást érzek? Hol kellene újra kapcsolódnom a páromhoz? Hol tudnám megszólítani jobban a gyerekeimet? Hol tudnék csendesebben, szeretetteljesebben jelen lenni? Talán elég egyetlen új, tudatos gesztus. Egy köszönöm, egy bocsáss meg, egy szeretlek. És már is elkezd élni bennünk a családegyház. Otthon? Most? Még ma?

Gyakran halljuk, a gyerekeknek kötelességük van a szüleik iránt, de kevesebbszer tesszük fel a kérdést, hogy vajon a szülőknek milyen kötelességeik vannak a gyermekeikkel szemben. Modern világunkban ez talán furcsán hangzik, pedig a keresztény hagyomány és az emberi tapasztalat egyaránt azt tanítja, szülőnek lenni nem pusztán jog, hanem elsősorban felelősség. Olyan küldetés, amely, ahogyan a Szentírás mondja, a mennyei atya alakját hordozza. Nem a kontrollról vagy az elvárásokról szól, hanem arról, hogy hűségesen szeretjük, tanítjuk, kísérjük a gyermekeinket. És igen, példát adunk. A szeretet példáját, az igazság példáját, az életre nevelés példáját. Az Ószövetség és az egyház története is világosan tanítja, a szülők feladata, hogy hitre és hitben neveljék gyermekeiket. Nem elég megkeresztelni őket, ott kell lenni mellettük az első imáknál, az első szentmiséken, a továbbiakon is, a hit első kérdéseinél. Mert a gyermek nem magától érti meg Isten szeretetét, ezt a szülők szeretetéből tanulja meg. A keresztény szülő ugyanakkor nem csak hitre, hanem emberségre is nevel. A gyermeke nem csak kis keresztény lesz, hanem felnövő ember, aki a világban él majd, felelősséggel és másokkal közösségben. Ezért kell neki példát adnunk az őszintességből, a hűségből, a megbízhatóságból, a másik ember iránti tiszteletből. Ha megnézzük az első éveket, már ott elkezdődik a nevelés. Együtt mondott imák, esti mese, együtt végzett feladatok. Hitünk első tapasztalata abból az élményből ered, hogy létezik valaki, akit Istennek nevezünk. Nem látjuk őt, de szólunk hozzá az imádságban, az egyszerű, gyerekek számára is érthető, ugyanakkor valóságos imában. És aztán jön az iskoláskor, a hitoktatás, a hittan, ahol már konkrét formát ölt a hitre nevelés. A gyerekek beíratása a hittanra nem jelenti a szülők visszalépését. Sok szülő szeretné, ha a gyermeke keresztény nevelésben részesülne, miközben saját hitük problematikus. Nem érzik, hogy hitükről tanúságot tehetnének. Hogyan érhetnénk el, hogy áldozatot hozzon a gyerek, amit ez esetben a hittanórákon való rendszeres részvétel jelent, ha mi magunk nem vagyunk meggyőződve annak a fontosságáról, és több helyet biztosítunk a sportnak, a zenének és mindenféle külön óráknak. Hogyan kérhetnénk a gyermekünktől, hogy készüljön az első áldozásra, ha nem teszünk erőfeszítéseket azért, hogy rendszeresen részt vehessen a szentmisén? Hogyan remélhetnénk azt, hogy később is elhiszi a szentmise életadó, akkor, hogyha a szülei számára az az utolsó dolgok között szerepel? És aztán elérkezünk a kamaszkorhoz, ami sok szülőnek a legnehezebb időszak. A gyerek már nem akarja, hogy a szülő megmondja a tutit. Már nem biztos, hogy jönni akar a misére. Kérdez, vitatkozik, nemet mond. De éppen ez az időszak a legnagyobb lehetőség, mert ilyenkor kell megmutatni, hogy a hit nem külsőség, hanem belső valóság. Hogy a szeretet nem zsarolás, hanem hűség. Hogy a szabadság nem azt jelenti, bármit lehet, hanem azt, hogy lehet jót választani. A szülőnek nem az a feladata, hogy minden helyett döntést hozzon, hanem hogy segítse a gyereket abban, hogy maga döntsön helyesen. És ehhez szükség van arra, hogy kimondjuk az igazságot, akkor is, hogyha fáj, akkor is, ha nem népszerű, akkor is, ha ellenállást vált ki, mert a gyereknek bármilyen életkorban is van, szüksége van a határokra, az igaz szóra, a szeretettel kimondott nemekre. De itt még nincs vége. A szülő példát ad az egész életével, házasságával, munkához való hozzáállásával, beszédével, viselkedésével,
És talán itt van a legnagyobb kihívás, hogy ne prédikáljunk, hanem éljük, eléljük, amit tanítunk. A keresztény szülő nem tökéletes ember, de igazi. Hibázhat, de bocsánatot kér. Elcsúszhat, de újra kezd. A gyermek előtt ugyanis nem a hibátlan tökéletesség a hiteles, hanem az őszinte küzdelem, a szeretetteljes kitartás. A nevelés nem csak célokról szól, hanem az útról is. És ezen az úton nem vagyunk egyedül, mert a szülői hivatásban maga Isten van jelen. Ő az, aki megerősít, aki bátorít, aki újrakezdést ad, és aki a gyerekeinket is szeretné hazavárni önmagát.

Ahogy a mai adásunk végére érünk, vigyük magunkkal ezt a három kérdést. Mit jelent számomra ma Krisztus tanítványának lenni? Hogyan éljük meg a hitünket az otthonunkban, a családegyházban? Milyen példát adok azoknak, akik rám vannak bízva, a gyerekeimnek? A mai műsorunkkal is az volt a cél, hogy teret kapjon az Isten, hogy ő maga szólíthasson meg bennünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, legyen áldott a napjuk, az otthonuk, és az út, amelyen járnak. Kertész Tibort, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársát, a Fészek Meleg Rádió műsor szerkesztőjét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a kőfalakkal, itt hagytuk abba a tegnapi nap folyamán, és azt mondtuk, hogy ezek a kapuk, amik itt le vannak írva Nehemiás könyvében, a harmadik fejezetében, az első hat versorában, mindegyik Jézus Krisztusról beszél, mert az Úr Jézus maga mondta, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a juhoknak az ajtaja. Most ezen a három kapunk keresztül, amit itt olvastunk, három különböző oldalról mutatja, mondja el a Szentírás nekünk, hogy Jézus Krisztus hogyan lett kapu vagy ajtó a mi számunkra, mit jelent az a mi számunkra, hogy ő lett az ajtó, és ahogy megmondta, hogy senki sem mehet az atyához bent Jeruzsálemben, ahol Isten lakik, ahol szentség van, senki sem mehet csak ő általa. Nincs más út, nincs más kapu. De azt is mondta, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Ezeken a kapukon nem lehet akárhogy bejutni. Tehát vegyük sorra ezeket a kapukat. Az első a juhok kapuja. Azt olvastuk az első versben, hogy fölkelt Eljási a főpapoz, és a papok is építeni kezdték a juhok kapuját. A Szentírás gyakran hasonlítja az embereket a juhokhoz, a hívő embert is, és a bűnben élő hitetlen embert is. Ismerősök az olyan igék, például Izaiás 53-ban, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk ki az ő útjára tértünk. És van egy másik, Péter levelében, olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. És a tévejgés mennyi mindent hordoz magában. A tévejgőnél talán az a legnagyobb baj, hogy maga sem tudja, hogy tévejek. A bűnben élő emberek legnagyobb része nem tudja, hogy bűnös. Védi magát, hogy hát azért én nem vagyok olyan, mint a többi, valamivel különb vagyok. Nem látja a tisztátalanságot. Nem látja a bűnt, nem látja a veszedelmet, nem tudja, hogy milyen messzire került Istentől. Tévelyek, de ahhoz, hogy egy tévelygő jó Isten közelébe jusson, ahhoz először meg kell látni azt, hogy ő tévelyek, és nagyon is ki van téve a veszedelemnek. Mint ahogy egy eltévedt jó nagyon ki van téve nyáj nélkül és pásztor nélkül a ragadozóknak. Minden eltévedt jó, minden ember, aki Isten nélkül tévelyek, az a sátánnak a karmaiban van, és annak a vége a biztos halál. Sokan nem látják ezt, éppen azért, mert tévejetnek. Nagy kegyelem, amikor Isten valakit megvilágosít, hogy én tévejgő jó vagyok. Dávid azt írja, hogy tévejgek, mint valami elveszett jó. Keresd meg a te szolgádat. Tehát ebben benne van nem csak annak az elismerése, hogy tévejgő vagyok, hanem annak az elismerése is, hogy nem tudok hozzád találni. Keresd meg te engem. Én nem tudlak téged megkeresni. És a jónak valóban az a tulajdonsága, hogy nagyon gyámoltalan állat. Nem is lát olyan messzire, nem tud jól tájékozódni. Egyedül nagyon ügyefogyott és nagyon ügyetlen állat. Pásztorra van szüksége, és nagyon jól tudta ezt Dávid, mert ő is pásztor volt. És azt mondja, hogy Uram, tévejgő jó vagyok, gyere utánam és keresd meg. Hát nagy kegyelem, amikor valaki eddig eljut, ez már Isten munkája bennünk, hogy Uram, eltévedtem, azt sem tudom, merre van a hazafelé vezető út, keresd meg. És akkor azt mondja a Szentírás, hogy azért jött az emberfia, Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, ezeket a tévejgő juhokat is. Hogyan keresett meg Jézus Krisztus, ez nagyon tanulságos. Ő is juha bárányá lett. Ugyanott Izaiásnál, amikor azt olvassuk, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az útjára tért, a következő versben pedig azt mondja, hogy mint bárány, megnémul az őt nyírók előtt. Tehát, amikor azt olvassuk, hogy a juhok kapuja, vagy a jó kapu, akkor érthetjük azt alatta, hogy a bárány Jézus Krisztuson keresztül nyílt kapu, az ő testén keresztül. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a kárpit kétfelé nyílt a templomban, és a szentek szentjébe, mert ott volt Isten, ott lakott az Isten dicsősége, be lehetett menni, szabadá lett az út. A kárpit az nem volt egy erős kőfal, és külsőleg az csak egy kárpit volt, de ezt mindenki nagyon jól tudta Izraelben, hogy a Kárpiton túl ott lakik Isten, és oda nem lehet csak úgy belépni. Még benézni sem lehetett rajta, nem is mehetett be, csak a főpap egyszer egy évben véráldozattal. És amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, akkor Isten felülről az aljáig ketté szakította a Kárpitot, vagyis ezt a falat. De akkor szétnyílt, kapu nyílt, ajtó nyílt, szabaddá lett az út, és így lett a bárány Jézus Krisztus kapujával. Így nyílt kapu a tévelygő bárányoknak is, akik elismerik önmagukról, hogy tévelygők, mint valami elveszett jó, akiket megkeresett Jézus Krisztus, mert azért jött, hogy megkeressen. Tehát az ő elvégzett munkáján keresztül, csak rajta keresztül, csak áldozatán keresztül lehet bejutni Istenhez. Más út nincsen. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyán hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, veletek örülök és megköszönök minden áldozatot és imát, amit szándékaimra felajánlottatok. Kicsi gyermekeim, ne feledjétek, hogy fontosak vagytok a tervemben az emberiség megmentéséért. Térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennetek és általatok. Kicsi gyermekeim, még ezekben a napokban is veletek vagyok, amikor a sátán a háborúért és a gyűlöletért harcol. A megosztottság erős, és a gonoszság úgy működik az emberekben, mint eddig még soha. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2022. június 25-i üzenetet hallották a Jelenések 41. évfordulója alkalmából.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszérét fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és mondják el, kiért is szeretnének imádkozni a mai napon. Ezt a rózsafűszért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Rózsafűszért felajánlom gyógyulásomért, egészségért, Csíksomjói segítő szűzanya takarjon be védő palástjával. Drága szűzanyám, gyógyítsd meg a fiamat és a menyemet a betegségeikből, hogy forduljon jóra az életük, áldásra.

0: Elsírt a munkájukra, kérem a Szent Rózsafűzért, egy édesanyja írja. És telefonáló is van velünk, akit szeretettel köszöntünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A Rózsafűzét, a Szentmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért. És a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert térjük biztosabb neki. A drága Úr Jézuskának a szent nevébe segítsen bennünket. A lábom gyógyulásáért, a látásomért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, és a gonosz távozásáért, és az egész, és a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottakért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, a szüleimért, dicsértessék a drága, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, mert zavart vagyok, most már nagyon beteg vagyok. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.
0: Mai rózsafűzét feljárom a gyógyulásomért, családom békességért, egészségéért, a fiam testi-lelki jólétéért, anyagi helyzete rendezéséért, legyen jó gyermekünk, legyen örömünk benne. Jézusom, bízom benned, egy édesanya írta ezt az üzenetet. Gyermekeimért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Drága jó Istenem, segítsd meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban, gyermekeimet óvd meg minden rossztól, is adj tisztán látást és egy jó munkahelyet.
1: Egy újabb telefonálót kapcsolunk. Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Legnagyobb kis keresztel. Köszöntöm Önöket, hogy jó Mária, segítsen az áldozatos munkaitért. Istváti vesse munkaikat tartalmat. Felajánlom a nagy gyönyörű szép misétét, kivallunk lángálóságból, amit gyarándokokért. Jó volt hallani az ismerős hangokat a Püspök úrnak. Ilyen kivákok ismerünk hangulok. A jó Isten szegélye meg, adjon minden magyar embernek. Békességet, egészséget, segélye, oda is, vissza is, minden egyes gyarándokot. A jó Istenet vesse meg, jó volt hallani, és végig hallgatni, imádkozni végig. Felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, bizonyokámért, tunkégyeimért, testvéreimért, családjukkal együtt. A jó Isten adjon segítséget, egy álmát, az élőknek, a halottaknak örök nyugodalmat, a jó Isten segíten meg mindnyájunkat, Istenet vesse.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott minket, és főleg köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkba. Szüleim nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából Szentegyházára, Koncsak László papbácsi 35 éve, hogy felszentelték, adjon a Jóisten erőt, egészséget, kitartást a munkájába. Isten áldását kérem élete minden napjára, imádkozunk érte. Felérem a rózsafűzét lányomért, jó úton való megmaradásért, védelemért, tisztánlátásért, Izabella írja Csíkszeredából. Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a fiamért és a család gyógyulásáért, anyagi gondok megjavulásáért, a kapott kegyelmekért és édesanyám lelke üdvéért, valamint a család többi halottaiért.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket, imákat felajánljuk a rokonok Finna Árpi lelki, aki 4 hete adta vissza a lelkét a teremtőjének. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, együtt imádkozunk hamarosan az összes elhunyt hozzátartozónkért.
0: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani jó maga egészségért, hogy minden rendben legyen, a Jóisten segítségében legyen lelki erőm mindent elviselni. Jézuson bízom és remélek benned. Köszönöm. Erőért, egészséget, lelki békéért, békességét, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, fontos szándékokért és a világ békéjéért ajánlom fel rózsafűzért. A mai irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatára, gyógyulásomért, legfőképpen lábam gyógyulásáért nagyon gyenge vagyok. A férjemért, mert születésnapja lesz a napokban, anyagi gondok megoldásáért és az elhangzott kérésekért imádkozom, Isten fizesse.
1: Újabb kedves telefonálót köszönthetünk, halló, Mária Rádió.
5: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: A heti szentmiséket, a rózsafűzéreket fel szeretném ajánlani a férjem gyógyulásai, de szeretném ajánlani a gyermekeimé, a menyeimé, az unokaimé, főleg Szandikai, mivel hogy vizsgálzik, hogy a drága Isten segítsen meg, hogy sikerüljön a vizsgálja. A másik unokáimot, és mindegyiket őrizze meg a drága Isten mindentől, mivel hogy vakáción vannak. A papbácsinké, az imacsoportunk minden egyes tagjai, összes halottainké. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, hamarosan imádkozunk az összes elhangzott szándékért.
0: Mai rózsafűzéreket, imákat szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, családom egészségéért, halottaimért, békéért, önökért, megfelelő időjárásért, 2 gyermekem fontos szándékáért, Jézusom, bízom benned, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzét hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, békéért, önökért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írta. Ezt a rózsafűzét és a szentmiséket felajánlom unokáim sikeres vizsgájáért, családom egészségéért, bűneink bocsánatáért, a rádió fennmaradásáért és az összes dolgozóiért, a hozzám tartozó halottaim lelke üdvéért, a háború megszűnéséért és a világ békéjéért. Köszönöm.
1: Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
6: Ezt a szentolvasunk, ezt a Márkózat elejáll. Kuntyog Lászlóka bácsi, egészségét. Névnapjára, minden napjára, hogy Isten adjon, segítsék egy álmat. Segítsen a munkájába. Isten éltesse sokáig. Köszönjük Szükszem Mártoni, és Szükszem Apolói Eszter. Tárcsik, miért? Egészséget továbbra is. Minden papbácsit, minden László, papbácsit, mindenkit, a Isten segélye meg munkáidba. Isten fizesse, ítéltessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafűzért, egészségét, békességét, unokám zarándoklatáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Lányom és családja egészségét, és hogy kapjon a képesítésének megfelelő munkát, unokáim jó tanulásáért ajánlom fel a mai rózsafűzért. Rózsafűzét felajánlom egy édesapáért és a kislányomért és fontos szándékokért. Az érgalmasság rózsafűzérét felajánlom vejem megtéréséért, imádkozzunk együtt. A mai és a heti rózsafűzéreket is minden imád önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, fontos szándékokért, elhunyt szeretteink lelke üdvéért, mielőbbi gyógyulásomért, teljes felépülésemért, hogy használjon a kezelés jó orvosi eredményekért, türelemért, kitartásért, család és világ békéért, bűneink bocsánatáért, rádió dolgozóiért, önkéntesekért, hallgatókért és fennmaradásáért. Köszönöm szépen! Évike írja Színervárajáról.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
7: Dicsérteszék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
7: Ezt a mai igazsághoz a fűzért, és a mai szemmisét szeretném felajánlani egy kedves ismerősömért, aki a mai napon ünnepli a 40. házassági évfordulóját. A Jóisten adjon neki egy szerencsét, egészséget,

0: a Szűzanya oltalmáért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a halottaimért, édesanyámért, akik a csomagközi temetőben nyugtanak. A Jóisten adjon neki egy csendes pihenést az anyaföldben. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomagközőr voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindezsekkel, mert nagyon szépen köszönjük a hívását, és hamarosan együtt fogunk imádkozni ezen szándékokért is.
2: Rózsa Füzét felajánlom a diákok sikeres vizsgájáért, Anna gyógyulásáért és a világ békéért, valamint a kapott kegyelmekért, Gertrud írja. Felajánlom Rózsa Füzért egy munkahelyért, több fontos szándékért, köszönöm. Lányom és családja egészségért és hogy fontos szándékokért, Márkusz gyógyulásáért és jó orvosi eredményekért imádkozom. Mai rózsafűzét kisfiam sikeres abszolváló vizsgájáért szeretném felajánlani, Jézusom bízom benne, egy aggódó édesanya írja. Rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom családom élő és elhuntjaiért, köszönöm.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
3: A bizalmaság olvasójához szeretném ajánlni a Csíkszentkirályi Demes Ida lelkiüdvéjét, akit a múlt héten kísértek utolsó útjára, a Jóisten adjon neki csendes pihenést, a családjának pedig vigasztalást Szentkirályról kívánja Erzsébet. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük hívását, imádkozzunk együtt.
2: A rózsafűzét felajánlom Rebeka kisunokám egészségért, családunk minden egyes tagjáért, esküvőre készülő lányomért és vejemért, János írja Halmiból. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából Szentegyházára, Koncsak László papbácsi 35 éve, hogy felszentelték, adjon ő Isten neki erőt, egészséget és további kitartást a munkájában. Imád kérünk a munkánkra áldásért, és oldódjanak meg a problémáink.
1: Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Az egészségét, mert a férjemnek, a fogom az egészségét, Áron Pisztának az egészségét. Kérem a szívemet, hogy hallgassa meg a kérésemet, édesapámnak, édesanyámnak, adjon eredményi bizalmat. A gonosz élet szállítás,

0: Köszönjük a hívását, imádkozunk az összes elhangzott szendékért.
1: Az összes elhangzó imád felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztán látásért önökkel imádkozom. Szűzanyám, segítsd a fiamat, áldott napot, felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja a szobátáról.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetéket. Ezt a rozsafüzét szeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim, rokonaim és minden meghalt hívő lelküdéért, betegségem jóra fordulásáért, minden betegért és rászorulóért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a kispapokért, papi hivatásért, a háború megszűnéséért, és két nagyon fontos dolgom, mint a marabbi megoldásáért, hogy nyugodt legyek, hogy a betegségem miatt ne romoljon az állapotom. Köszönöm, meghallgattak, egy állandó hallgatójuk vagyok, Misi Zsimándor, a dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, mi is köszönjük, hogy hívott minket, és hamarosan együtt imádkozunk az összes elhangzott szándékért.
2: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Isten meghallgat minden kérést, akár kimondjuk ezeket, akár nem. Meghívjuk most önöket, imádkozzuk együtt az érgalmasság rózsafűzérét. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Kassai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz. Ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás. Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsinekkel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára, régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felírat, vastag fekete ákon-bákon betűkkel. Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel stávol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alábbhagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kissé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap. Az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákon-bákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon ráz fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzó asztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy összetudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm-Bacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál. Egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál. Egy hangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni. Azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor pohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprőföldi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni. A két kezeddel átölelni. A másik arcát megsimogatni. A könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni. A hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosoly csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világban vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitedenek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, s ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Isten szeretet. Ezt mélységesen megtapasztaltam. Nagyon sokszor, egyszer azonban rendkívül mélyen. 1986-ban, amikor Németországban jártunk, és én rendkívül fáradt voltam. Annyira elfáradtam, hogy amikor a sógoromhoz értünk, kora hajnalban rosszul lettem, elkékült a szám és a körmöm, úgyhogy mentőért telefonáltak, és kórházba kerültem. Amikor lezajlottak a vizsgálatok, és csendben feküdtem az ágyamon, akkor még minden kórteremben volt feszület a falon. Jézus a feszületről nem látható és hallható módon megszólított engem, és megnyugtatott, hogy ne féljek. Azért szól most hozzám, hogy legyek nyugodt, hogy a szeretetét akarja kifejezni, és azt akarja, hogy én is még jobban szeressem őt.
1: Hegyi Balázsné nyugdíjas tanár gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Jézus Krisztus nevével ismerkedünk, ezen belül is a Messiás névvel, a Krisztus névvel, mert vonatkozóan van még itt néhány gondolat a katekizmusban, mégpedig a 439-es és a 440-es pontban. A 439-es pontot idézem, sok zsidó és néhány pogány is, akik osztoztak a zsidók reménységében, fölismerték Jézusban az Izrael Istene által megígért Dávid fia alapvető messiási vonásait. Jézus elfogadta a messiás címet, amelyhez joga volt, de nem minden fönntartás nélkül, mert kortársai közül nem egy nagyon emberi, és lényegében politikai értelemben fogta föl. Ez már ismétlő jellegű, ez a gondolatsor. A Dávid fia kifejezés sokszor előfordul, Dávid királyra való utalás, vonatkoztatás, ez ószövetségi eredetű, hiszen Nátán prófétán keresztül kapta meg Dávid az üzenetet, hogy majd nagy lesz az ő háza, és amikor Dávid király házat akart építeni az Úrnak, amit ő nem tehetett meg, hanem fia Salamon építette meg az Úr házát, vagyis a jeruzsálemi templomot, de akkor Dávid az Úr részéről kapott ígéretet arra, hogy majd ő fog házat építeni Dávidnak, vagyis olyan királyi dinasztiát, családot, amelyből a szabadító fog érkezni. És így tehát megvan a szent család tagjain keresztül és Szent Józsefen keresztül, jogi értelemben is, a dávidi származás, de mivel mindehhez messiási várakozás kapcsolódott, ezért akik bizalommal kiáltoztak Jézus felé, vagy Jézus után, ők az ő gyógyító, szabadító erejében bíztak. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk, vagy könyörülj rajtam. Sajnálatosan azonban a messiási címet valóban beárnyékolta a téves eszméknek világa, vagy pedig beárnyékolta a politikai jelleg. Kiváltképpen Jézus korában az elnyomó római birodalom és a választott nép függetlenségének korlátozottsága, ezek mind előidézték a messiás várásnak egy evilági szabadító jellegét, és földi szabadítót vártak. De nézzük tovább. Jézus elfogadta Péter hitvallását, aki őt messiásnak ismerte el, de közvetlen utána meghirdette az ember fiára váró szenvedést. Nézzük meg a hivatkozási helyet Máté evangéliumának 16. fejezetében, és így jobban megértjük, hogy mire utal a katekizmus tanítása, Máté 16, és ott is a 16-os vers. Péter vallomásának teljes történetét idézem. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik más prófétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát, ti mit mondtok? Ki vagyok? Simon Péter válaszolt. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Itt van tehát a Krisztus név, a Messiás. Jézus erre azt mondta neki. Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. És én is mondom neked, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. És aztán megkapja az oldás kötés hatalmát, mintha egy ajándék lenne ez a bölcs felismerés és hitvallás nyomán. De már is következik egy újabb szakaszban a szenvedésre vonatkozó első jövendőlés, annak leírása. Itt Máté evangéliuma 21, a 16. fejezet 21-es vers. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak. Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. És az a Péter, aki korábban az imént nagy bátorsággal hitvallást tett Jézusról és Messiásnak vallotta, itt kifejezi értetlenségét, és ezért szigorú feddésben részesül 16-22-23 Máté evangéliumából. Péter félrevonta és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt, távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ebből a mondatból kiderül, hogy nyilván nem Péter volt a sátán, vagy nem költözött belé a sátán, mint ahogy leírja mondjuk János evangéliuma a Júdás árulásával kapcsolatban azt, hogy ebbe az áruló vagy hűtlen apostolba beköltözik a sátán, de itt nem ilyen értelemben, hanem maga a gondolata sátáni és félreértés, mert nem Isten szándéka szerint fogja fel Jézus messiási küldetését. És ezért különbözteti meg azt, hogy mi az, amit Isten akar, és mi az, amit az emberek akarnak. Az emberek győzedelmes messiást akarnak. Az emberek nem akarnak látni olyat, aki szenved, netán meg is hal. Neki kellene győznie, elpusztítani az ellenséget, felszabadítani a népet. De ezzel Péter mint egy azt is összefoglalja, hogy mi az emberek véleménye is ezzel szemben. Már előtte elmondta Jézus, hogy mit akar Isten a Messiástól, attól, akit Péter úgy vallott meg, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Isten akarata szerint, mint Isten fia, Isten küldötte, sokat kell szenvednie a papoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Ez tehát egy szemléletes példa a messiás várás igaz jellegéről és a félreértett jellegéről, ahogyan az emberek gondolkodtak abban az időben. Jézusnak a messiási királyságának igazi tartalmát az emberfiának, aki alászállott a mennyből, mondja Jézus, János evangéliumú 3.13. Az emberfiának a transzcendens, vagyis az tapasztalati világot felülmúló, ez a transzcendens magyarul, meghaladja a tapasztalati dolgokat, a fizikai világrendet, transzcendens mi voltában is, a szenvedő szolga megváltó küldetésében tárta föl. Jézus tehát így tárta fel messiási küldetését, erről Szent Máté evangéliuma írja a 20. fejezet 28-as versében. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért. Kimondja tehát Jézus, hogy mi az emberfia küldetése. A szolgálat, ami ugyancsak nem könnyű, olyan emberi világban, amelyben az emberek inkább uralkodni akarnak mások fölött, saját vágyaikat, akaratukat kívánják érvényesíteni. Ne feledjük el, hogy a szeretett tanítvány is, és a testvére is, Jakab és János, ők is e világi hatalomban gondolkodtak, amikor Jézus uralmában oda akartak ülni mellé a jobb és a bal felől. De hát nekik is tudomásul kellett venniük azt, hogy ki kell inni a kelyhet, meg kell kereszteltetni, a szenvedés keresztségében, a szenvedés kelyhéből kell inni, és így követhetik Jézust, és még akkor sem a dicsőségre kell gondolniuk, mert hogy kiül majd ott Jézus jobbján és balján, azt a mennyei atya dönti el, és erre nincs kinyilatkoztatás. De mutatja, hogy ezek a tanítványok, ők nagyon evilági módon gondolkodtak Jézus uralmáról. Itt viszont ebben a szép idézetben kifejti Jézus, hogy szolgálni jött, ami szintén nem könnyű, mert ehhez alázat szükséges, másokhoz való odafordulás, és azért jött, hogy életét váltságul adja sokakért. Ez a szentírási idézet megalapozza a mise szövegünket. Már erről beszéltünk, a konszekrálás, az átváltoztatás szövegéről. Beszéltünk arról, hogy volt olyan időszak, amíg a magyar mise könyvünkben német hatásra, a német misekönyv szövegéből való fordítás következményeképpen azt imádkoztuk, vagy úgy végezte a papa az átváltoztatást, a szent vér átváltoztatását, hogy ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik. Tehát az, hogy für alles, így van a német szövegben. A latin eredeti egyébként, amit most használunk, és most a mostani misekönyvünk mindenben az eredeti latin szöveghez igazodik, ezért maradt ki a boldogságos szeplőtelen Szűz Mária kifejezés, ugye a mindenkor Szűz Mária maradt meg a bűnbánati imában a mise kezdetén, mert az is igazodott a latin szöveghez. De a konszekrálás így hangzik, értetek és sokakért kiontatik. Itt van a Máté evangélium 20-28. Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért. Hogy miként kell ezt értelmezni, erre vonatkozóan nekem saját megközelítésem van. Bevallom őszintén, hogy annyira még nem jártam utána, hogy ezt valamelyik biblia kommentárból kikutassam, de amikor megkérdezik, hogy miért van ez így, akkor azt lehet mondani, hogy persze, hogy mindenkiért kiontotta Jézus a vérét, de nem mindenki részesedik ebből. Nem mindenki akarja Jézust követni. Nem mindenki iszik az ő kelyhéből. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy hiába ontotta ki vérét mindenkiért, de nem mindenki részesül saját döntése miatt, elutasítása miatt a megváltás kegyelmében, vagyis Jézus vérének üdvözítő erejében. Én ezt így magyarázom, de igyekszem utána járni még jobban ennek a szónak. Ezért Jézus királyságának igazi értelme csak a kereszt magasságában nyilvánul meg. Itt János evangéliumára hivatkozik a 19. fejezetre a katekizmus szövege, János 19, a fejezet is, meg a vers is. A keresztre feszítésnél Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Tehát ez a hivatkozási pont egészen a 22. versig, tehát 19-től 22. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Jézus I betűvel, Jézus. Nazarenus, Rex, Judaorum. Ez az in-ri rövidítés, ami a feszületeken szerepel, felfeszített urunk teste fölött, a kis táblácska ilyen rövidítve van, nem szokták nagyon kiírni legfeljebb festményeken, vagy olyan, tehát nagyobb ábrázolásokon esetleg, a teljes szöveget, de ez van kiírva, hogy Jézus Nazarenus Rex Judeorum, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidő főpapok azért kérték Pilátust, ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem hogy azt mondta magáról, a zsidók királya vagyok. De Pilátus azt felelte, amit írtam, azt megírtam. Tehát itt arra utal a katekizmus, hogy Jézus királyságának az értelme itt nyilvánul meg a keresztfán, amikor fölemeltetik Jézus a kereszt trónjára, ahogy szép énekeinkkel is ezt kifejezzük, Szent Kereszt ünnepén, vagy a Szent Kereszt énekekben. Tehát a kereszten trónol köztetek, van egy ilyen énekszöveg, ami azt mutatja, hogy valóban az ő királyi trónja, mert a trón az mindig az uralkodónak a helye, a megtiszteltető hely, ami az ő uralmát jelenti, és egy minden más egyéb ülő alkalmatosságtól eltérő szék, ez a királyi szék, amit trónusnak nevezünk, de Jézusnak nem ilyen előkelő szék jutott, hanem a keresztfa, amelyre fölemeltetett, és a felirat jelezte feje fölött három nyelven, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Csak a föltámadás után hirdethette Péter Isten népe színe előtt az ő messiási királyságát. Péter bátor hitvallása az apostolok cselekedeteiben olvasható a második fejezet 36. verse. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrrá és Krisztussá, messiássá tette őt, vagyis Krisztussá tette őt, ezt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Bátor hitvallás, és ez is mutatja, hogy feltámadt az Úr Krisztus, és ezért ebben mutatkozik meg az ő igazi messiási mi volta, az élet győzelmében, a halál legyőzésében, vagyis az Úr Jézus feltámadásában. Hát ezekkel a gondolatokkal és idézetekkel lezártuk a Krisztus név elemzését, és jön egy harmadik témakör. Nézzünk vissza, az első volt a Jézus név, mint témakör Jézus nevével kapcsolatban. A második volt a Krisztus név elemzése, most pedig Isten egyszülött fia. Valójában ez is neve az Úr Jézusnak, vagy megközelítése az ő személyének és küldetésének. A katekizmus 441-es pontjában olvassuk. Az Isten fia címet az Ószövetségben angyaloknak, a választott népnek, Izrael fiainak és királyainak adták. Hivatkozás. Második törvénykönyv, 32. Idegen szóval a második törvénykönyv, ez úgy hangzik, hogy Deuteronomium. A liturgikus könyvekben úgy szerepel a második törvénykönyv, mint Mózes 5. könyve. Itt tehát a 32. fejezetben azt olvassuk a 8. versben, idézem, amikor kiadta a fönséges a népek örökségét, amikor az emberek fiait külön választotta, a népeknek határokat, az Isten fiainak számához mérten szabott. Vagyis többi néphez viszonyítva a választott nép Isten fiainak az elnevezését kapja, és ezzel így különbözteti meg már az Ószövetség, Mózes maga a választott népet a többi néptől. Isten fiainak számához mérten szabott számot a népeknek, illetve határt szabott a népeknek. Ez tehát az egyik idézet, és valójában itt az angyalokra is hivatkozunk, mert hiszen itt erről beszél Mózes, hogy a választott nép sokszor nem figyel oda az Úr tanítására, halljátok egek szólni, szándékozom a föld figyeljen ajkam szavára, így buzdítja a hallgatóit Mózes. Itt van tehát a választott népnek az elnevezése, vagy Izrael fiainak elnevezése, így tehát találunk erre még idézeteket. Még a kivonulás könyvére is történik itt utalás, ez pedig az Exodus, ez Mózesnek a második könyve, a Teremtés könyvét követi. Kivonulás könyve 4.22, erre hivatkozik a katekizmus 4.22, vagyis Mózes visszatérése Egyiptomba. Az Úr így szólt Mózeshez Midiánban, menj, térj vissza Egyiptomba, mert már meghaltak, akik életedre törtek. Mózes vette feleségét és fiát, Szamára ültette őket, és visszatért Egyiptom földjére. Mózes az Isten botját a kezében vitte. Az Úr így szólt Mózeshez, ha visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá gondod, hogy minden csodajelet, amelyet a kezedbe adtam, véghez vigyél a fáraó előtt. Én azonban megkeményítem a szívét, és nem engedi el a népeit. Akkor azt mondta Fáraónak, így szól az Úr Izrael, az én első szülött fiam. Én ezt a parancsot adom neked, bocsásd el fiamat, hogy áldozatot mutasson be nekem. Mivel te nem akarod elengedni, azért megölöm első szülött fiadat. Hát ez az üzenet Mózesen keresztül. Tehát bocsásd el népemet, az én fiaimat. Tehát látunk itt több példát arra vonatkozóan, hogy az Isten fia cím kiket illet meg. És van még itt jó néhány hivatkozási pont, csak a műsoridőnkből már nincs sok, ezért itt lezárjuk már az új témakörnél, annak megkezdésekor a közös gondolkodásunkat. Összefoglalóan megköszönjük az Úrnak, hogy mi Jézus Krisztus követői lehetünk, Jézusnak, akiben szabadulást kapunk, a Krisztusnak, aki a mi fölkent királyunk, uralkodónk, a mi messiásunk, aki Isten egyszülött fia, és majd nyilván arra is ki fogunk térni, hogy Isten családjában Jézus mellett, aki egyszülött fia az atyának, mi fogadott fiaivá lehetünk az atyának. Majd azért fontos lesz idáig eljutnunk, hogy még inkább érezzük, hogy milyen fontos nagy ajándék az, hogy Jézus Krisztus nevét viseljük, és mint testvérei, Isten gyermekei lehetünk. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést a felnőtt katekézis mai alkalmával. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagléti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigiano-ban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'oriente, ma all'occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa.

0: A jel, nevezetesen a migráció jelensége most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szent Atya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és tovább vitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexit Te kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana.
0: Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelkilányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elviselek Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szent Atya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával, bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaiért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretet misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 9:40 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökerezzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
1: Voi ditelo nella luce.
0: És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztetve bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl, a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenet közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala erimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezzék mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudost a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség 21. kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
1: transgression du serment d'Hippocrate
0: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
1: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossága kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját fogjuk imádkozni, mindannyiunk kéréseiért, szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzenetünk érkezett. A rózsafüzét felajánlom a gyermekeimért, családi szeretetért, gyógyulásért, munkahelyért számomra. Isten fizesse az imáikat. Minden elhangzott imát felajánlok minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Uram, nyisd meg a szívüket, és imádkozzunk értük. A rózsafűzét felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gyermekeimért és unokáim egészségéért, és hálából mindenért köszönöm. Minden imád szentmiséket felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényes kedjék nekik.

Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket. Ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért. Felajánlom a mai imákat két fiatal elhunyt testvéremért, Zoltánért és Enikőért, nyugodjanak békében.

0: Érkeztek még üzeneteink. Imád kérek, hogy imáim meghallgatásra találjanak. Imádkozom húgom gyógyulásáért és édesanyám egészségéért. Üresek a vonalak, most tényleg van lehetőség arra, hogy bejussanak a műsorba és felajánlják az imáikat. Bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Már is itt van egy kedves telefonáló. Halló, Mária Rádió. Mindörökjemmel.
1: Hogy áldott jó Mári, segélye meg áldásos munkájukét, és felajánlom Tiszta Márta minőjai, Györöki Komámszó, szomszédom, lelkeimért. A jó Isten adjon önök boldogságot, nyugodjék békén az Úr Jézus szent nevében. Megköszönjük a jó szomszédsági szeretetet, családja helyét, gyermekeit.

0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Érkezett még üzenet, ezt a rózsafüzet felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, áldásért a gyermekeim munkájára, az úton levőkért, önökért, egy édesanyja írja. Halló, Mária Rádió!
1: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
1: Halló!
0: Hallgatjuk!
1: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
1: amen! A rózsafüzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a rabénó gyermekemnek a láva gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért.
0: Imádkozzunk együtt, Jóisten, hallgassa meg a kéréseit. Istenem, bocsásd meg a bűneimet, segíts meg, holnap engem egy fontos ügyben, és add meg nekem, ami hiányzik, bízom benned, fogd a kezemet. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízom a közös ima erejében. Köszönöm, szűzanyám, mindent! Halló, Mária Rádió!
2: Halló, Mária Rádió!
0: Köszöntjük!
2: Hogy nem lehet bejutni?
0: Mi hallgatjuk Önt! Kedves hallgatónak jelezzük, hogy élő műsorban van, ezért arra kérem szépen, hogy mondja el az ima szándékát.
3: Momentan.
0: Én nagyon sajnálom, hogy a kedves hölgy nem figyelte a telefont, és nem hallotta, hogy őt szólítottuk, és ő volt ima szándékba. Igen, nehéz bejutni, ezért mondom, hogy türelemmel és kitartóan tárcsázzák a vonalainkat, és bízunk abban, hogy minél többen be tudnak jutni a műsorba, és elmondhatják, hogy kiért is szeretnének imádkozni, de ehhez türelemre és kitartásra van szükség. Biztatom Önöket, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Nem halljuk a kedves telefonálót, valamit megnyomhatott. Imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést és a szent misét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, s a három kicsi unokámért, hogy a Jóisten őrizze meg minden bajtól őköt, s a szűzanya takarja be védő palastjával, valamint felajánlom minden élő és elhúny pap barátiért, kispapokért, papi hivatásokért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Dobos János közelgő névnapja és születésnapja emlékére, jó Isten adjon neki csendes pihenést édesanyámmal és a testvéremmel együtt. Erzsébet imádkozik értük. Imádkozom hálából egy sikeres műtét sikeréért, és kérjük a felgyógyulás sikerét is, valamint családi békéért. Köszönöm mindenkinek az imáját. Halló, Mária Rádió.
2: Bizonyban,

0: magamát is tűzőjét, hogy a Jóisten adjon mindig egészsége szeretsége, mert mindig magukkal imádkozom, adakozom, mindig kérem a Jóisten, a megfőszer jönnék.
1: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit. Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és rosszakrató emberekért Isten fizesse.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen.
1: Én ezt a rózsafüzét szeretném ajánlani a férjem lelke üdvéért, és még azokért, akik kádnap haltak meg, és a Szőcsilónka lelkiért, 6 hónapja, hogy a jó Isten magához szólította, és a Siktaplocai temetőben alussza örök almát a férjével együtt. És még ajánlom a közös halottjaimért, a békéért, a háború megszűnéséért, a Mária rádió megmaradásáért, és minden jó szándékú emberért, és a családomért, és az unokáimért, hogy sikerüljön a vizsgáig. A fiatalság lennek imádságos, lelkületes, egy állandó hallgató vagyok, sadakozó. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok. Önökkel imádkozok mindig, s önökért is.
0: Imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg kérését. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgatja ki mondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját. A mai délutánon a görögkatolikus ima csoportunk vezetésével tartsanak velünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért megöl alá szállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberé lett, és megfeszítetett mi életünk Panciós Pilátus alatt, és szenvedett és eltemetetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyben, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Első titok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszony.

0: Istenemmel. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyok!

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: kegyelemmel.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miként

Től. Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már

0: hosszúz anyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg nekünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumukról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítőszűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől fog alkotott szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden erény mélysége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Most segíts

0: kérnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, ámen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból. A szentmisét Kálmán Peregrin ferences atya mutatja be, a kántori szolgálatot Bakos László kántor látja el. Hívjuk önöket, csatlakozzanak, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot. Yeah.

A Szent Lélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ezt a szentmisét a Fülöp család halottaiért mutatom be. Testvéreim, bűnbánattal közeledjünk a szent misztériumokhoz. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, árasz szívünkbe az értelem, az igazság és a békesség lelkét, hogy egész szívvel felfogjuk, ami kedves neked, és azt megismerve közös akarattal tettekre váltsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Izrael országának pusztulása után Szennacherib, Asszíria királya, követeket küldött Ezekiáshoz, Júda királyához ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezekiásnak, Júda királyának, meg ne csaljon téged a te Istened, akiben bizakodol, és ne mondd, Jeruzsálem nem merül Asszíria királyának hatalmába. Hiszen magad is hallhattad mindazt, amit Asszíria királyai az összes országokkal műveltek, hogyan pusztították el azokat. Hát talán éppen te fogsz megmenekülni? Miután Ezekiás a követek kezéből átvette a levelet és elolvasta, felment az Úr templomába és az Úr elé tárta. Így imádkozott az Úr előtt. Uram, Izrael Istene, ki a kerubok fölött trónolsz, egyedül te vagy a föld összes birodalmainak Istene, te alkottad az eget és a földet. Hajtsd ide füledet és halld, nyisd meg, Uram, szemedet és lásd, halld meg Szennacherib minden szavát, aki azért küldött követeket, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai nemzeteket igáztak le, és azok országait elpusztították. Isteneiket pedig tűzbe vetették. De csak azért, mert azok nem voltak istenek, hanem csupán emberi kéznek fából és kőből való alkotásai, és így megsemmisíthették őket. Most azonban, Urunk, Istenünk, ments meg minket az asszír király kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyedüli Isten. Erre Izajás próféta, Ámosz fia, üzenetet küldött Ezekiáshoz, ezt üzeni az Úr, Izrael Istene. Meghallgattam, amiért Szennacherib ellenében könyörögtél, íme az Úr szava, amelyet ellene szólott. Megvett téged, és csúfot űz belőled Sion szűz leánya, hátad mögött fejét rázza Jeruzsálem leánya, mert Jeruzsálemből kivonul a maradék, és Sion hegyéről kivonulnak a megszabadultak, a seregek urának féltő szeretete viszi végbe mindezt. Azért ezt üzeni az Úr Asszíria királyának. Nem jön be a városba, nyirat se lő belé, pajzsot sem fordít ellene, sánccal sem veszi körül. Visszatér azon az úton, amelyen jött, e városba be nem jön, úgy mond az Úr. Megoltalmazom ezt a várost, és megszabadítom, önmagamért és szolgám Dávid miatt. Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr angyala és megölt az asszírok, hogy az Úr angyala és a megölt asszírok táborában 185 ezer embert, Szennacherib pedig az asszírok királya visszatért Ninivébe, és ott is maradt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben mondott a tanítványainak: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, az előző estén arról elmélkedtünk, hogy a búcsú nyerés milyen kegyelmi közösséget hoz létre, és hogy az igazságosság visszaállításában, a szentek érdemeinek a gyarapításában, valamint a bűn sebeinek a gyógyításában mennyire segítségünkre van az egyháznak ez a kegyelmi kincsestára, ez a lehetősége. Elmélkedtünk arról is, hogy a búcsúnyerésnek a lehetőségét Szent Ferenc volt az, aki úgymond megnyitotta a világegyház számára, amikor az Assisi mellett lévő Porcinkula kápolnának azt a pápai kiváltságot kérte, hogy aki oda betér, az ugyanazokat a kegyelmeket, búcsú kegyelmeket nyerhesse el, mint a Szentföldön, Rómában, vagy éppen Komposztellában. És ennek a kérésnek Szent Ferenc részéről volt egy meglepő mondata és feltétele, ami addig nem szerepelt az egyház hagyományában. Azt kérte, hogy miután meggyónta bűneit, vagyis a búcsúnyerést és a gyónást összekapcsolta egymással. Éppen ezért a mai estén a gyónás szentségéről szeretnék elmélkedni, abban segíteni talán benneteket, hogy a szentségben való részesedés gyakorlata elmélyüljön az életetekben. Az első, amire ebben fontos a figyelmünket irányítanunk, hogy a gyónás középpontjában nem a bűn, nem az ember, nem a pap áll, hanem az irgalmas Isten, aki ebben a szentségben szüntelenül ki akarja fejezni, ki akarja terjeszteni, oda akarja ajándékozni nekünk önmagát irgalmassága által. A bocsánatban részesedni azt jelenti, mint engedni, hogy Isten az irgalmasságnak a kötelékeit szője közé és közém, és hogy elvágjon a bűnnek a kötelékeitől. Irgalmasságával akar elém sietni. A gyóntatószék az a hely, amely a tékozló fiú példabeszédében a kapu. Az apa elébe siet fiának, hogy irgalmazzon. Az atya elénk siet, nem várja meg, hogy az utolsó ítéletre eljussunk, hanem elénk siet a gyóntatószékben, hogy már ott irgalmazzon és megbocsásson. És egyben ezzel a cselekedetével, magával a gyónással ráhangol bennünket az utolsó ítéletre, hogy ahogy a keleti liturgia olyan szépen mondja, ott majd helyes feleletet tudjunk adni. Hisz az utolsó ítéletnél ugyanaz az Isten lesz jelen, aki itt a gyóntatásban jelen van, hogy irgalmazzon. És úgy fog jelen lenni, mint ahogy itt jelen van, éppen ezért mi minden egyes gyónással a végső találkozásra hangolódunk rá. Isten elénk siet a gyónás szentségében, hogy irgalmazzon, ő áll a gyónás középpontjában. A gyónás az az alkalom, amikor Krisztus, ami személyes poklunkba leszáll, éppen ezért egy húsvéti esemény. Krisztus jelenvalóvá lesz az én személyes poklomba, elviszi oda az isteni életet. Nem véletlen, hogy amikor megjelenik János evangéliumában, ez az első szava, békesség nektek, vegyétek a szent lelket, amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Jézus azért küldi az ő egyházát, hogy kiengesztelődést művelje, létrehozza Isten és ember között, hogy ennek legyen a munkása. És ugyanaz a küldetés valósul meg a pap szolgálatában, mint ami megvalósult Jézus Krisztus jelenlétében. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ugyanazt adja át, ugyanazt a megbocsátó hatalmat adja át az ő apostolainak és az apostolok a papságnak. Éppen ezért, amikor a pap azt mondja a föloldozáskor, hogy én téged feloldozlak, ez az én, ez nem a pap személye, ez az én maga Krisztus, aki jelenvalóvá lesz a pap szolgálatában. Gondoljuk csak meg, az átváltoztatáskor is megjelenik ez. Ez az én testem, és ez az én vérem. Nem a pap teste, és nem a pap vére lesz, amikor azt mondja, hogy én vérem, hanem Krisztus vére és Krisztus teste. És ugyanez van a föloldozáskor is. Nem én oldozok föl, hanem Krisztus általam. Miért is? Mert ahogy Jézus szemére vetették a farizeusok, ember bűnt meg nem bocsáthat. Szoktuk mondani, hogy nem tudok magamnak megbocsátani. Ez egy nagyon igaz állítás. Magunknak nem tudunk megbocsátani. A bűn megbocsátása nem emberi hatalom. A bűnnek a megbocsátása kizárólag Istenre tartozik. És Jézus isteni működésének a zsidók számára, a farizeusok számára éppen ez volt az ütköző pontja. Ennek kapcsán, amikor bűnöket bocsát meg, akkor mondják, hogy Istennek tekinti magát. Az ő isteni működése ebben nyilvánult meg földi életében, ebben is megnyilvánult, hogy bűnöket bocsátott. És ő ezt a bűnbocsátó isteni hatalmát bízza az ő egyházára, mi ezt fogadjuk be a gyónás szentségében, és ezt terjesztjük ki, ezt a befogadott bocsánatot, ezt terjesztjük ki az emberi kapcsolatainkra. Már meghalt 2-vel vagy 3-mal korábban az bottári nuncius úr, budapesti nuncius volt, és egyszer mesélte, beszélgettünk, és mesélte, hogy ő Tokióból jött. És azt mondta, hogy el se tudjuk képzelni, hogy mit jelent egy olyan társadalomban jelen lenni, ahol még kulturálisan sincs jelen a bocsánat. Ott a tűrés van. Ugye a keleti kultúrákban, gondoljunk csak egy Buddha szoborra, szoktak sokan áhítozni, hogy ez milyen nyugodt, milyen békés, de az egy önző állapot, hiszen Buddha, amikor befelé néz, akkor már annyira független a külső hatásoktól, hogy nem enged be semmit az életébe. És állítsuk oda a Krisztust, a megfeszítettet, aki nem magába fordul, és nem függetlenedik, hanem kitárja karjait, és magára veszi bűneinket. Ez a gyónás, amikor Krisztusnak átadom, Krisztusra terhelem bűneinket, hogy ő átvegye. ebben részesedek, ebben a megbocsátó szeretetben, és ezzel tudom formálni aztán az emberi kapcsolataimat is, amikor abban, amit részesedtem, továbbadom, mint ahogy a pap is továbbadja nekem, abban, amiben Krisztustól részesedett. A bűnbocsánat szentsége különbözik a bűnbánattartástól. Nagyon érdekes volt, plébános koromban több vegyes házasságban, vegyes házasságú embert ismertem, és többször megéltem, hogy amikor az egyik házas fél hívott telefonon, hogy a feleségét vagy férjét bevitték a kórházba, és amikor protestáns volt, akkor az, aki hívott, mondta, hogy most már ne menjen be hozzám, mert már elvesztette az eszméletét, most már nem tud vele kommunikálni. És mondta, hogy ember, álljunk meg. A Jónás lényege éppen az, hogy az az embernek egy olyan szintjét érinti, amihez neki nem kell a kegyelem működéséhez észnél lennie. Nem elbeszélgetünk, nem ő tárja az Isten elé a bűneit, hanem az Isten irgalma siet oda hozzá. Nagyon megdöbbentő volt, egyszer egy agydaganatos betegnél voltam. Teljesen elvesztette az eszméletét, és kezdem az imádságot, hogy Confiteor Deo Omnipotenti, és elkezdi fordítatni, hogy olyat Vobis Frates Quia Peccavi Nimis. Nem gyónt már 50-60 éve. Gyerekkorában gyónt utoljára. Teljesen kitisztult a föloldozásra, és a bűnbánat imát maga folytatta. A Jónás szentségében, ami ebben az említett Jónásban is megtörtént, Isten egy olyan rétegét érinti az embernek, ami túl van a kommunikációs képességen, ahol csak én és csak ő van jelen, leszáll a személyes poklomba. Mikor gyónjunk? Anyaszentegyházunk törvénye szerint, ha súlyos bűnt követünk el, akkor azonnal. Mi a súlyos bűn? A 10 parancs ellen való vétek, de ahhoz, hogy vétsek ellene, azt tudva, akarva, ténylegesen meg kell tennem, és szűk értelembe véve a 10 parancs. Tehát a vasárnapi mise, például súly mulasztása, mondjuk lustaságból súlyos bűn, de a naponta nem imádkoztam, az nem súlyos bűn. Ha 10 parancs ellen vétettem, tudva, akarva és ténylegesen, akkor azonnal meg kell gyónnom. Nem azért van, nem áldozhatok ilyenkor, mert az Isten azonnal kipenderít a vele való közösségből, hanem azért, amiért az evangélium, ami az evangéliumban van, amit mond a Jézus, hogy vagy amit érzékeltet Jézus, hogy az áldozástól, vagy a közösségtől való tartózkodás, az egy olyan hiányt teremtsen bennem, ami arra késztet, hogy azonnal szakítok a súlyos bűnnel. A kizárás, a klauzúra azért van, hogy a szakítás cselekedetét fölidézze bennem, mert hiányzik az áldozás. És tényleg hiányzik az áldozás. A másik ilyen egyházi előírás, hogy évente legalább egyszer gyónjál. Én a gyónóknak mindig azt szoktam mondani, hogy ez egyházi törvény, amit meg kell tartanunk, de a havi gyónás az kegyelmi forrás, amiből meg merítenünk kell. Mert az ember ilyenkor mégiscsak szakít a bűneivel, Isten elvágja ezeket a kötelékeket, és a gyónás után egy ideig jobban tud a jóban előre haladni. Isten felszabadít, és az újból és újbóli szakítás nem engedi meg azt, hogy megsontosodjon a kapcsolatunk a bűneinkkel, amikor már változtatni sem akarunk, hanem bele ragadunk, megrögzülünk. Viszont nagyon kell figyelnünk arra, hogy a gyónás az ne váljék egyfajta szeretetpótlékká, vagy ne állítsuk önmagunkat a gyónásunknak a középpontjába. Itt nagyon nagy őszintességre van szükség, hogy vajon azért megyek gyónni, mert csalódtam magamba? Nem vagyok olyan, mint amilyennek elképzeltem magam. Van egy önképem magamról, hogy milyennek kell lennem. Vétek az önképem ellen, és rohanok gyónni. Ez nem bűnbánat, hanem magamnak az kvázi istenné tétele, hogy magam ellen vétettem. Ne ezért menjünk gyónni. A lelki tükrök, a jó lelki tükrök abban segíthetnek éppen, hogy ebből kimozduljunk, és ne csak azokat a bűnöket vegyük észre, amiket mi bűnöknek tartunk, hanem hogy azokra a bűnökre is föl tudjunk figyelni, amiket észre se veszünk. És ez menthet meg bennünket attól, hogy rutinná váljon a gyónás. Egy nagyon szép történetet olvastam a szabadkai, azt hiszem szabadkai vagy nagybecskereki püspök volt a Pénzes János püspök úr, aki árva gyerekként egy családhoz került, és leírja, hogy gyerekként ennél a házaspárnál az első péntek mindig úgy zajlott, hogy mielőtt elmentek volna gyónni, egymástól bocsánatot kértek. És azt mondta a feleség, hogy drága Józsikám, bocsánatot kérek, mert azt mondtam rád, hogy egy erőszakos szamár vagy. Utána azt mondta Józsika, hogy Józsikám, bocsánatot kérek tőled, mert azt mondtam, hogy egy pletykás vénasszony vagy. Milyen mély az a kapcsolat, ahol a másikra a bűneimet is rámerem bízni. És ott érezhetnénk meg igazán a bűneinknek a súlyát, amint akár ilyen módon kimondunk a másik előtt, és bocsánatot kérünk tőle is. A házastársi kapcsolatnak milyen mélyülési lehetősége lenne ez a bűnvallomás, vagy akár csak általánosságban a bocsánatkérés és az őszinte megbocsátás. Vagyis, hogy ne önmagunk legyünk a bűnbánat tartásunknak a középpontjában. Nem jó a gyónást egyfajta szeretet pótlékká tenni. Szükségem van arra újból és újból, szinte napról napra, hogy halljam, hogy megbocsátok. Az devalválja ennek a szentségnek a súlyát hosszú távon a lelki életben. Oda kell figyelni arra, hogy a gyónás középpontjába megmaradjon Krisztus, ne váljon eszközzé szeretetpótlékká a gyónás. És nagyon fontos a gyónásnál az előkészület. Hogy a felületi bűnök mögé is merjünk oda nézni. Mennyiszer meggyónjuk, türelmetlen voltam. De vajon mögé nézek, hogy miért vagyok türelmetlen? hogy a jelenséget próbálom orvosolni, vagy pedig a dolgoknak a gyökerére tekintek, és a gyökerét, az alapproblémát próbálom megoldani. Ha a jelenséget próbálom csupán elnyomni, akkor az mindig vissza fog térni. Ha a jelenség forrására irányítom a figyelmemet, merek oda nézni, akkor tud egy bűn kikerülni az életemből. Hogy merjek a 10 parancson túljutni a bűnbánattartásban. Volt nekem egy gyerekkori plébánosom, aki gyakorta elmondta, hogy kedves testvérek, ha önök nem vétettek a 10 parancs ellen, akkor ne gondolják azt, hogy önök a legjobb katolikusok. A 10 parancs egy böcsületes zsidó embert is köt. Aki megtartja a 10 parancsolatot, az egy böcsületes zsidó ember szintjén van. Az még nem evangélium. Nélküle nem megy, de arra épül az evangélium. Ezért lenne olyan fontos, hogy a gyónásunkban, pontosabban a bűnbánati előkészületünkben legyen ott a 8 boldogság. Azok az erények, amiket Jézus a hegyi beszédben, vagy bűnök, amelyeket Jézus a hegyi beszédben felsorol. Próbáljunk meg mondjuk a következő szentgyónásunkra úgy készülni, hogy kezünkbe vesszük a hegyi beszédet, elkezdjük olvasgatni, és megnézzük, hogy az itt felsorolt erények közül mi az, ami nagyon hiányzik belőlem, és mi az, ami a felsorolt bűn, amit elkövettem. Átlépni a 10 parancsolat maximalizálásának a világából, az új szövetségi lelkiismeretnek a világába. És végezetül az is nagyon fontos, hogy a keresztény életünk ne csupán arra irányuljon, hogy a bűnök ellen küzdünk. Jézus nem erre hívott meg bennünket. Jézus arra hívott meg bennünket, hogy az erényeket, a jót, amit bennünk elhelyezett, azt egy helyes begyakorlással, erényekké tökéletesítsük, vagy éppen karizmákká, amelyeken keresztül jelen valóvá lehet Isten szeretete és jósága a világban. Ez a keresztény élet erényre való törekvés, ez a keresztény életstílusnak az egyik lényege, és nem a bűn ellen való küzdelem. Ez nem azt jelenti, hogy ne küzdjünk a bűneink ellen, de azt jelenti, hogy ne álljunk meg, és ne csupán erre rendezkedjünk be, hanem elsősorban arra, hogy az erényeinket kiteljesítsük. És amikor el akarunk kerülni egy bűnt, akkor a bűnt váltsa föl egy erény az életünkben. Jézus megint mondja az evangéliumban, hogy az ember kitakarítja a házát, hogy a gonosz onnan eltávozzék, üresen áll a szoba vagy a ház, és visszatér a gonosz harmad magával. Nem csupán kitakarítani kell, hanem azt, ahol addig a gonosz volt jelen, oda az erényt befogadni. Nagyon sokszor éppen annak a bűnnek az ellentett párját, az erényét. Igen, el kell, hogy foglalja valami azt a hiányt, amit a föloldozással megteremt a Jézusi megbocsátás. Be kell fogadnunk oda a jót, és abban kell magunkat gyakorolni, és arra kell ráhangolni és irányítani az életvitelünket, hogy ez a jó, ez kiteljesedjen, és a rosszat is akkor tudjuk háttérbe szorítani, hogyha ugyanazokkal az eszközöket nem a rossz, hanem a jó szolgálatába állítjuk. Ha valaki mondjuk szeret odaszólni, szeret nagy a szája, próbáljon meg ehelyett dicsérni, bátorítani, többet köszönetet mondani, ugyanazon a szájon keresztül ne a rossz távozzék, hanem a jó. Ha valaki csúnyán beszél, netán káromkodik, próbálja meg gyakran áldólag emlegetni, ismételni, segítségül hívni Jézus nevét. Mert az apostolok cselekedete azt mondja, hogy nem adatott más név a földön, mint Jézus neve. És ez az a név, aki segítségül hívja Jézus nevét, az üdvözül. Itt a jezsuita templomban sokszor látni az IHS monogramot. Ennek is ez a története. Igazából ezt a szimbólumot a jezsuitákhoz szokták kötni, de a jezsuitákhoz azért köthető, mert a ferencesek találták ki, és Szent Ignác, amikor Rómába ment, akkor egy ferences templomban kapott otthont, és ott látta ezt, és utána ennek hatására terjesztette el a rendjében. De ennek mi a története? Szénai Szent Bernardin, amikor az egyik városban volt, kockavetőkkel, szerencsejátékkészítőkkel találkozott, akik ebből éltek. És akkor Bernardin azt mondja neki, hogy ezt égesd el, ezt dobd el. És azt mondja ez az ember, de akkor miből fogom a családomat fönntartani? És hagyomány szerint Bernardin ekkor rajzolja meg a napkoszorút, írja bele Jézus nevét, és azt mondja, hogy ezt csináld ezentúl, és ebből éljél. A rossz helyet csinálj valami jót, váltsd fel. A megtérésnek, a bűnbánat gyümölcsének egy másik fontos hatása kell, hogy legyen ez az életünkben. Kedves testvérek, ezen a lelki gyakorlatos estén próbáljuk meg fölülvizsgálni a saját gyónási gyakorlatunkat. És mindenek előtt egy nagyon konkrét dolgot kérek tőletek, hogy a következő szentgyónásotokra készülve tegyétek meg azt a nyolc boldogság és a Máté evangéliumban szereplő hegyi beszéd alapján. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kevességben kapott kegyelmekért. Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet. Hogy ne feledkezzél meg a Fülöp család halottairól, akik már elköltöztek ebből a világból.
0: Mindenható Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járunk, és így biztosan elérkezünk az örök világosság országába által, aki él és uralkodik mindenünk.

Imádkozz szokott testvérek, hogy az imádkozatod és a tiéd kedves legyen a mi áldozatunk Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelem, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájam, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neke szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogság a Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, keresztelő Szent Jánossal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leo pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magad az irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt Fülöp család halottaiért, és mindazoknak, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint a dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagan részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint merünk így imádkozni. Kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
2: teremtettel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség. Missio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat accipiamus Domina Iesu Christi fili Dei vii et voluntate patris corpus et spiritus sanctus et mortem tuum puramente capiamus in numere tempus fiat nobis in redimentum sempiternum.
3: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
4: Uram, nem vagyok méltó, hogy elébomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyulj az én.

0: Könyörögjünk! Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy a szent lakoma, amelyben részesedtünk, erősítsen meg akaratot teljesítésében, és tegyen minket az igazság tanúivá Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Isten.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból. A szentmisét Kálmán Peregrin Ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bakos László látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt ünnepelhettük ezt a legszentebb áldozatot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az éget estélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az érgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és meghívottam Kinga, aki az előző adásokban kísért a beszélgetéseinkben. A Kiutak az Emberi-betegségű című műsorunk egy újabb adását hallgatják, és bevezetőképpen elmondanám, hogy a női függőségekről beszélgettünk az elmúlt adásainkban, úgyhogy akik nem kapcsolódtak be és szeretnének velünk tartani, azoknak mondanám, hogy az elmúlt 2-3 adásban arról beszéltünk, hogy milyen hatással vannak bizonyos függőségek a női szervezetre, illetve a női személyiségre, mondhatnánk is. Na, de nézzük meg egy kicsit, hogyan néz a keresztény társadalom, vagy a keresztény ember a női függőségre. A keresztény szemlélet szerint a női függőség, legyen az kémiai szer, érzelmi kötődés, vagy akár egy rejtett pótcselekvés, alapvetően egy spirituális űr téves betöltési kísérlete, amelyre a megoldás nem a bűntudat, hanem a Krisztusban megült belső szabadság jelentheti. A keresztény teológia és a pasztorál pszichológia szerint a függőség elszakít Istentől és a valódi önmagunktól, de a kegyelem és a közösség erejével megtörhető. Ugye erről a közösség erejéről nagyon sokszor beszélgettünk az elmúlt adásainkban, úgyhogy erre most külön el fogunk kitérni. Nézzük meg egy kicsit a női függőségek típusait keresztény megközelítésben. A nők körében a függőségek gyakran másképp jelentkeznek, mint a férfiaknál. Sokan közülük rájtettebbek, és a társadalom, vagy akár egy gyülekezet hajlamos ártatlannak, vagy éppen áldozatnak tekinteni őket. Ugye ilyenkor az a gondolat van, hogy hát ugye a nők ártatlanok, áldozatok, a férfiak azok meg a bűnbakok, tehát hogy ők az okozójuk, ők a kivonzók. Hát ez nem éppen így van, tehát azóta ez a szemlélet nagyban változott. Van fordított eset is, és elég sok, sajnos, ahol a családban éppen a nő a szenvedélybeteg és a férfi a társfüggő. És akkor, hogyha már a társfüggőségről beszélünk, akkor elmondom röviden azt, hogy a keresztény nők egyik leggyakoribb és leginkább félreértett csapdája a társfüggőség. A mindent eltűrő, önfeláldozó, másokat megmenteni akaró magatartást. A hívő közösségek nagyon gyakran keresztény szeretetként, vagy biblikus feleség szerepként dicsérik. Valójában ez egy kényszeres kontrolligény, ahol a nő önértékelése kizárólag a másik embertől függ, ugye ez az úgynevezett szakmai elnevezés szerint is a kódependencia, vagy a társfüggőség. És akkor a másodikként ott van az érzelmi és a kapcsolatfüggőség, amikor a férj, a gyermek, vagy egy párkapcsolat válik bálványa. A boldogság forrása egy ember és nem Isten, a kapcsolat törvényszerűen megterhelődik, ez nagyon sok családban észrevehető egyébként. És akkor vannak a rejtett függőségek, ugye, ami nem látható, ugye ilyen a túlevés, az érzelmi evés, a kényszeres vásárlás, a közösségi média különböző függőségei, vagy a tökéletességre törekvés, a maximalizmus. Ezeket a környezetünk kevésbé téli el, mint például az alkoholizmust, mégis a kutatások azt mutatják, hogy ugyanolyan rombolóak lehetnek a lélekre. És akkor nem utolsó sorban, ugye a kémiai függőségekről kell beszéljünk, alkohol és gyógyszer, ugye ezek a leggyakoribbak a nők esetében, de nem csak. Ugye ők, tehát a nőkre gondolok, gyakran magányosan, szégyenkezve négy fal között válnak alkohol és a nyugtatóktól függővé. A keresztény nők esetében a hatalmas megfelelési kényszer, valamint a vallásos elvárások miatti bűntudat még mélyebbre temetheti ezt a titkot. És a legutolsó, ami még, amivel még találkozhatunk, az a vallásfüggőség, amikor a hitből merebb szabályrendszer, elvárás és teljesítménykényszer lesz, a nő a rituáléktól, a szolgálattól és a folyamatos vallási tevékenységektől teszi függővé az Istennel való kapcsolatát, ahelyett, hogy megélni a szabad kegyelmet. Tehát ez úgy bevezetőként, hogy hogyan találkozhatunk, illetve hogyan nyilvánul meg ez gyülekezetekben, plébániai közösségekben, tehát keresztény közösségekben egyaránt. És akkor visszatérnék a mai meghívottamhoz, Kingához, akivel eljuttunk az elmúlt adás végén odáig, hogy van egy időszak a függőség kialakulása során, amit úgy nevezünk, hogy csend. Amikor egy ilyen nyomasztó csend vesz körül bennünket, és ebben a csendben gyakorlatilag kezd kialakulni az igazi függőség. Tehát nyilván nem az a fajta csend, amelyben ugye Istent keressük, illetve kutassuk. Ez egy más fajta csend, ami közelebb áll, mondhatnánk, az okkult erőkhöz. Tehát itt ebben a csendben kezd kialakulni az igazi függőség. Ebben a szakaszban már fizikai és pszichés függőségről is beszélünk, hogy ennek különböző jelei vannak, nem tudja abba hagyni, remegés vagy rosszul lét következik be, elég gyakoriak a reggeli ivások, és erős hangulatingadozás jellemzi az illető hölgyet. Az egészség gyorsan romulhat, például nagyon gyorsan kialakul a májcirrózis, vagy idegrendszeri károsodás léphet fel. Hát ez a szakasz, ugye elmondtuk azt, hogy a nők esetében az időtartam, tehát a kialakulására gondolok, az megfeleződik, tehát hogy jóval rövidebb idő alatt jut el valaki a függőséghez, mint a férfiak esetében. Tehát, hogy ebből, tehát ilyen szempontból még nehezebb számukra, nagyon nehéz behatárolózni. Egészségügyi szakemberként is, tehát mondom, hogy elég gyakori az, hogy mondhatnám úgy, hogy elég későre vevődik észre, vagy derül ki az, hogy baj van, de akkor már kórházi kezelés, tehát hogy súlyos egészségkárosodás szokott lenni. Mentősként én elég sok esettel találkoztam az elmúlt 30 évben, főleg nőknél, úgyhogy sajnálatos. Persze vannak pozitív példák is, nemrég volt szerencsém találkozni egy olyan hölgyel, aki 20 éve, hogy abba hagyta, viszont a mai napig küzd azokkal a következményekkel, amik ugye kialakultak az aktív függősége során. De hogy jól van, és nagyon, nagyon szépen beszélt az elmúlt 20 évről, amióta ugye kimaradt az életéből az alkohol. Most itt az elején elég sok mindent érintettem. Hogy vagy ezzel a kérdéssel, hogy abba hagytam, mennyi időt álltál, vajon mi az, ami bennem megromlott, áramlott, mi az, amit meg lehet javítani még, mi az, amit nem mar. Tehát, hogy voltak ilyen gondolataid?
1: Igen, amiket így felsoroltál, abból annyi minden van, amihez úgy hirtelen kapcsolódtam volna. Az én esetem olyan szempontból, vagy nem tudom, hogy most biztos, hogy minden eset más, de talán korábban is mondtam, hogy nekem igazából azzal nem kellett küzdeni, hogy belássam, hogy mi történik. Tehát nem kellett győzködni engem arról, hogy most akkor itt nekem most már az alkohollal gond van, és átléptem most már olyan határokat, ami ahonnan már nincs visszaút, és ezzel komolyan foglalkozni kell, és ez nem az abstinenciát jelenti csak, hanem hogy az ember akkor el kell kezdjen befele dolgozni. Ez sem áll tőlem távol, mert hogy sok éve, hogy én azért különféle terápiákon, önismereti csoportokban vettem részt, tehát hogy ez sem ismeretlen, és azért már jó néhány dolgot tudtam magamról, talán a beismerés is ezért volt könnyebb, viszont a beismerés az még csak az első lépés. Tehát onnantól még az ember utána még vacilál nagyon sokat, hogy akkor én tényleg hol is tartok, és akkor tényleg nálam már csak egy út lehetséges, és akkor már nem vagyok olyan, mint a többiek, meg itt jön be ez a csend, amiről beszéltél, hogy igen, tehát hogy ez egy másfajta csend, nem az a relaxációs, megbékélős csend, hanem a magánynak a csendje, amiben igazából az ember már azért, vagy én legalábbis azért nyúltam szerekhez, vagy alkoholhoz, mert hogy a gondolatokat próbálja az ember elűzni. Tehát, hogy akkor legyen egy nagy üresség, miközben az ürességtől menekülünk. Tehát, mert lényegében egy hiányt akarok pótolni, amikor bármilyen bármivel el akarom nyomni ezt a az özönlő gondolatáradatot. Úgyhogy ezek a csendek egy ilyen nagyon negatívan értelmezhető csendek, és az egyenes út ahhoz, hogy leszakad az ember a világról, vagy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy ahogy telik az idő, egyre inkább magadra maradsz. És pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire, az biztos, hogy például nekem kellett egy idő, amíg, hát, hogy úgy mondjam, hogy kitomboltam magam, és akkor szépen lépésről lépésre, akkor, tehát és az elhatározással együtt, akkor azt mondtam, hogy akkor jó, én magamat nem tudom úgy látni 5-10 év múlva, hogy én egy romló állapotban legyek. Nekem ebből kifele kell jönni, nem pedig még mélyebbre menni. De ez azért legalábbis nekem nem működik egyik pillanatról a másikra. És pont ezért ott voltak nálam visszaesések is, mert hogy hónapokig ilyen tiszta lét, de közben azért mégis annyira nem volt meg még az eszköztáram, vagy nem tudtam jól használni az eszköztáramat, hogy az akkor mindegyre valami mégis visszahúzott. És akkor megint neki rugaszkodni. És ilyenkor, vagy legalábbis én úgy voltam ezzel, hogy ilyenkor az egyik legkeményebb munka, hogy akkor megérteni azt, hogy oké, ez előfordulhat, de nem bújhatok el, nem süllyedhetek a szégyenkezésbe, hanem akkor újra neki kell menni, újra fel kell állni. És mert hogy az ember elesett 7-szer, akkor fel kell állni a 8-szor is. Tehát, hogy egyszer, amíg lehet, addig fel kell állni. Vagy legalábbis én hál' Istennek valahogy így vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy még azért mindig éreztem magamban, még a legmélyebb ponton is egy szikrányi erőt, hogy én azért nem fogok itt maradni, nem fogok itt a mélyben maradni. Úgyhogy ez az én esetemben, biztos, hogy nagyon sok olyan eset van, hogy húz egy vonalat, és onnantól kezdve sima az irány, az út, a menetelés. Én sajnos nem ez a típus vagyok, és nagyon sokan szerintem, nagyon sokan vannak így, hogy azért az úton még megbotlik. Csak kérdés, hogy olyankor mik a kapaszkodóink. És erről jutott eszembe pont, amíg a bevezetődet mondtad, hogy, hogy mennyire fontos, hogy a nők esetében én, amit látok, vagy legalábbis akik hozzám ugye eljutottak, és mert engem is most már úgy kerestek meg ilyen problémákkal, hogy általában nőknél az a jellemző, hogy az mellett, hogy zugivás, hogy pont emiatt, a szégyenérzet miatt a segítséget is nehezebben kérünk. Miközben egyedül a négy fal közt ez nem fog megoldódni. És nagyon-nagyon nehéz a szégyenérzet mellett kibújni a kuckóból, és akkor igenis kinyújtani a kezedet segítségért. Pedig biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvannak a környezetében, vagy a szakmai, vagy a családi, tehát hogy a különféle kapcsolatok, akikre számíthatna. Csak kell az a bátorság, vagy az az erő, inkább azt mondanám, mert hogy bátorság, hát az élethez eleve önmagában bátorság kell, de az a kicsi erő, vagy az a, hogy valami, ami megmozdítsa abba az irányba, hogy kinyújtsa a kezét segítségért, mert onnantól kezdve, hogyha az ember elkezd kapcsolódni, én legalábbis magamon is ezt figyeltem meg, hogy ugye nagyon sok kapcsolatot el is veszítettem útközben, de rájöttem, hogy akkor oké, hogyha vannak olyanok, amelyeket nem tudok már visszahozni és újraépíteni, akkor lehet, hogy újakat kell építenem. És akkor ez nem megy olyan könnyen. Tehát, hogy nehogy bárki azt így, hogy hát csak azt mondjuk valakinek, hogy hát menjél, keres ezt, keres azt, keres amazt. Ez nem, egy függőnek nem megy olyan könnyen. Tehát, hogy tényleg kell az a kis erőforrás, hogy merje megtenni azt az első lépést a kapcsolódás irányába, hogy más emberekkel kapcsolódjon, segítővel, baráttal, hasonszörűekkel, és ahogy ez a folyamat elkezdődik, akkor az lépésről lépésre tovább építkezik. Tehát, hogy azáltal ő is erősödik. Én legalábbis kifejezetten ezt éreztem magamon, hogy már csak az is, hogy például van, aki felém keresi a kapcsolatot, mert hogy ő is bajban van, és nem, nekem semmi, nincs is szándékomban ilyesmi, hogy tanácsot adni, vagy sőt, inkább irányítanám abba az irányba, ahol szakmai segítséget kaphat, csak eleve az, hogy meghallgatom. Azt látom, hogy az már egy... Az már egy jó feszültségoldó. Tehát a nők amúgy is elég érzelmi lények, én úgy gondolom, hogy azért elég erő, tehát hogy mi talán kicsit érzékenyebb típusok vagyunk, és pont ezért nagyobb szükség van arra, vagy hát ez így lehet, hogy túlságosan leszűkíti a lehetőségeket, de hogy mégis én úgy érzem, hogy a nők sokkal inkább kiszolgáltatottabbak az érzelmeikre, és pont ebben van szükségük kapcsolódásra, hogy empátiára, együttérzésre, és már ezáltal nagy segítséget kapnak, hogyha egymást meg tudják hallgatni.
0: Pont ez jutott eszembe, mert hogy téged hallgattalak, beugrott egy régebbi eset, amikor egy fiatal hölgy keresett meg személyesen függőség ügyben. Nyilván én még akkor a karrierem elején voltam, hallgattam, és akkor úgy rájöttem, hogy pont arról, amiről beszéltél, csak én másképp fogalmazok, hogy ilyen törékenyebb lelkületű.
1: De szép.
0: Igen, törékenyebb lelkületűek a nők, és pont ezért volt bennem nagyon sokáig, az nyilván most már ez másképp van, hogy pont ezért. Ugye még ott van a szégyen, meg a társadalmi megítélés. És pont azért, hogy ugye megfeleződik az időszak, hogy mondhatnám azt is, hogy kiszolgáltatottabbak ilyen értelemben, hogy mindig attól féltem, hogy nehogy visszaessenek. Pont ezért. Ugye minden visszaesés után ugyancsak a nők esetében is, a férfiak esetében is, de itt ugye nehezebb esetben vannak a nők, ugye nehezebb a felhallás. Nem tudom, tehát Nálad ugye nem emlékszem, hogy ilyen huzamosabb időszakok voltak, tehát hogy mit tudom én, a visszaesés teljes volt, vagy részleges volt, vagy csak egy pár napos, ugye? De hogy pont ezért féltettem mindig őket, megint ugyancsak, ahogy téged hallgattalak, eszembe jutott egy másik eset, az egy idősebb hölgy esetében volt, amikor szó szerint küzdöttünk egymással, és azt mondtam, hogy nagyon féltelek, mert a kor, meg stb. Ahogyan megnyilvánul. És olyan érdekes volt, mert amikor a legelső ilyen visszaesése volt, akkor hát az első érzésem az volt, hogy vajon mit szúrtam el. Nem az, hogy mit szúrt ő el, hanem vajon mit hagytam ki? Mi az, ami elkerülte a figyelmemet, amire nem számítottam, ugye? És ugye akkor a segítő beszélgetés az, ami segít, ugye leginkább, és akkor ebből kiderült az, hogy nem velem, és nem kimondtam, csak vele van gond, hanem a gond pont ott van, hogy vannak bizonyos dolgok, berögzült ideák, traumák, stb., amik nagyon nehezen feloldhatók, és a nők esetében ez hatványozottabban igaz. Tehát, hogy nem elég sokszor egy hét, két hét, mit tudom én, különböző terápiák, hogy ezeket fel tudják oldani. Van, akinél ez összejön, másnál még nem jön össze. Ugye te mondtad azt, hogy neked nem ment olyan egyértelműen, hogy na most abba hagytam, és kész, és akkor csak aki előtudat látod. Tehát innen szeretném folytatni majd a következő adásunkban, már most itt ezt sajnos be kell fejezzük. Megszokott módon, amikor a legjobban alakul a beszélgetés, akkor abba kell hagyni. De se baj, innen folytatjuk következő alkalommal. Ezután is akkor megköszönnénk azt a rádió hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Ígérjük, hogy a következő alkalmunk is egy izgalmas beszélgetés lesz, úgyhogy várunk mindenkit vissza a rádió hullámaira. A mikrofonnál Kozma Ferenc volt, és Kinga, meghívottam, akik búcsúznak önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára majd a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsolos ma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 48 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővérrel várjuk Önöket, 22 órától a Zsolozsma kompletúriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 45 perctől az Arándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától Angyalok citerája, Zalda Réva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják. Holnap reggel 8 órától lesz majd Szentmise Kraszna Béltekről. Hívjuk Önöket, hogy csatlakozzanak, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot is. Áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este Bogyó a kíváncsi kisnyuszi nagy kalandját mondom el nektek. Egy szép napsütéses tavaszi reggelen egy nyugodt erdei réten élt egy apró, fehér bundájú kisnyuszi, akit Bogyónak hívtak. Bogyó mindig nagyon vidám és kíváncsi volt, minden érdekességet felfedezett a réten és az erdő szélén. Szeretett szaladgálni a pillangók után, és felfedezni a zöldelő bokrok között rejtőző virágokat. Egy nap, miközben Bogyó épp a réten ugrándozott, és a fűben ugráló szöcskéket figyelte, hirtelen megpillantott valami különlegeset. Egy hatalmas, sárga pittypang emelkedett ki a fű közül. Magasabb volt, mint az összes többi virág, amit valaha látott. A pittypang szirmai ragyogtak a napfényben, mintha valami titokzatos erővel világítottak volna. Hűha, kiáltott fel Bogyó izgatottan. Ilyen nagy pittypangot még sosem láttam. Lassan, óvatosan közelebb lépett a virághoz, és kíváncsian szimatolni kezdte, s ahogy közelebb hajolt, a pittypang finoman megmozdult, mintha üdvözülni akarta volna a kis nyuszit. Szia, Bogyó! Szólalt meg a pittypang lágy, csilingelő hangon. Azért vagyok itt, hogy megmutassam neked az erdő legrejtettebb titkait. Ha elég bátor vagy, tarts velem, és egy varázslatos kalandra indulunk. Bogyó tágra nyílt szemekkel nézte a pittypangot. A kis szíve hevesen dobogott az izgalomtól. Soha nem beszélgetett még egy virággal. Persze, hogy veled tartok, felelte lelkesen, majd ugrándozva közelebb lépett a pittypanghoz. Hova megyünk? Kövess engem, és meglátod. Felelte a pittypang, majd finoman meghajolt, és egy lágy fuvalat hirtelen felemelte Bogyót a levegőbe. Bogyó meglepetten pislogott, de nem érzett félelmet, csak kíváncsiságot. A pittypang pejhes szirmai szeliden ringatták, ahogy az erdő felé suhantak. Átrepültek a réten, ahol a virágok vidáman hajladoztak, majd beléptek az erdő sűrűjébe. Fák fölött haladtak tovább, és Bogyó alatt a lombok zöld tengerré változtak. Ahogy tovább repültek, Bogyó észrevett egy különös tisztást az erdő közepén. A tisztás tele volt csillogó kék virágokkal, amelyek úgy ragyogtak, mint a csillagok az égen. Ez a csillagvirágok tisztása, suttogta a pittypang. Ezek a virágok csak akkor nyílnak ki, ha valaki igazán kíváncsi és bátor lélek jön erre. Menj le, és nézd meg őket közelebbről. Bogyó finoman földet ért a tisztáson és körülnézett. A virágok szirmai apró fénygöbbökként ragyogtak a levegőben. Bogyó óvatosan közelebb hajolt, és megérintette az egyik virágot. Ahogy hozzáért, a virág fénye még jobban felragyogott, majd egy kis csillogó mag hullott ki belőle. Ez egy különleges mag, Bogyó, mondta a pittypang. Ültesd el a rétet szélén, és hamarosan ott is nyílni fognak csodálatos csillagvirágok. Bogyó boldogan kapta fel a kis magot, és a szíve megtelt örömmel. Köszönöm szépen, mondta hálásan a pittypangnak. Ez volt a legcsodálatosabb kaland, amit valaha átéltem. A pittypang halkan nevetett. A bátorságod és a kíváncsiságod vezérelt ide, Bogyó. Soha ne félj felfedezni a világot, mert mindenütt rejtőzhetnek titkos csodák. Bogyó visszarepült a pittypanggal a rétre, és finoman leereszkedtek a földre. Kisnyuszi nagyot ugrott örömében, majd a pittypangra nézett. Megfogadom, hogy mindig bátran fogom veled felfedezni a világot, mondta vidáman. A pittypang mosolygott, majd lassan lehajolt, és finoman elbúcsúzott Bogyótól. Tudom, hogy így lesz, Bogyó. Én most búcsúzom, de ne feledd. Ha valaha ismét látni szeretnél, csak figyeld a legnagyobb, legfényesebb pittypangot a réten, és ott leszek. A pittypang lassan visszahajolt a fű közé. Bogyó pedig vidáman hazaszaladt, és elültette a csillagvirág magját a rét szélén. Attól a naptól kezdve minden este, mikor a nap lement, a réten gyönyörű csillagvirágok nyíltak ki, emlékeztetve Bogyót a kalandra, és arra, hogy mindig érdemes felfedezni a világot. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Hogy könnyűrt szívvel csodatetteidnek hírét zengék most hódoló szolgáid, János, szent hírnök, szennyeit tisztítsd le bűnös ajkaknak!
1: Angyal jött égből, magasságos küldött, s hírt adott rólad a nemes atyának. Életed útját, nevedet, jövődet, jóslata zengte.
0: Ő az ígéret szavait nem hitte, néma lett szóra, elakadt beszéde, ám születésed megnyitotta zárát Tétova szónak.
1: Még anyamében rejtőzködtél mélyen, s érezted már ott, közelít királyod, így a két áldott anya titka tárult érdemed által.
0: A háromságot kikegek dicsérnek, bánkódó szívvel leborulva kérjük, nézz kegyes szemmel, megbocsátó jóság, nézz híveidre. Amen. Erzsébet, Zakariás felesége szülte a nagy férfit, keresztelő Jánost, az Úr előhírnökét. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, kinek magasságokban áll a trónja, és onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból,
0: hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, azt gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Erzsébet, Zakariás felesége szülte a nagy férfit, keresztelő Jánost, az Úr előhírnökét.
1: Idős és meddő anya szülte Jánost, az Úr előhírnökét. Dicsérd lelkem az Urat dicsérem, amíg élek. Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek.
0: Fejedelmekben ne bízzatok, de más ember fiában sem, mert nem tud segíteni.
1: Lelke elszáll, és visszatér a porba, és még aznap megsemmisül minden terve.
0: De boldog, akinek segítője Jákob Istene, és akinek Istenben, az Úrban van reménye.
1: Ő alkotta az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami benne él.
0: Hűségét megőrzi mindörökre, megvédi az elnyomottnak jogát. Az éhezőnek ő ad kenyeret.
1: Kiszabadítja az Úr a foglyokat. Az Úr megnyitja a vakok szemét.

0: Mit?
1: Az Úr fölemeli azt, aki elesett. Az Úr szereti az igaz embert.
0: A jövevényt megvédi az Úr, támogatja az árvát és az özvegyet, de elpusztítja a gonoszok útját.
1: Uralkodik az Úr örökké. A te Istened ő, Sion nemzedékről nemzedékre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Idős és meddő anya szülte Jánost, az Úr előhírnökét.
1: Asszonyok szülöttei között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
0: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunk rá a jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Asszonyok szülöttei között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál. Ígéretéhez híven Dávid utódai közül támasztotta Isten Izraelnek megváltóul Jézust. Föllépése előtt János a bűnbánat kerességét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.
1: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.
0: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.
1: Utánam jön egy férfi, aki előbb volt, mint én.
0: Egyengessétek ösvényeit.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.
1: Zakariás bement az Úr templomának szentélyébe, és ott megjelent neki Gábor angyal az illatáldozat oltárának jobb oldalán. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Zakariás bement az Úr templomának szentélyébe, és ott megjelent neki Gábor angyal az illatározat oltárának jobb oldalán.
1: Keresztelő Szent Jánost Isten arra választotta ki, hogy Krisztus közelgő országát hirdesse az embereknek, örvendezve kérjük Istenünket.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Te már anyja méhében hívtad Jánost, hogy előkészítse fiad útját. Hívd minket is, hogy kövessük az Urat úgy, amint ő járt előtte.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Amint megadtad a keresztelőnek, hogy felismerje az Isten bárányát, add, hogy egyházat tanúságot tegyen róla a világ előtt, és így felismerjék őt a mai kor emberei is.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Te úgy akartad, hogy prófétát kisebbedjék, Krisztus pedig növekedjék. Taníts minket a szolgálat szellemére, hogy ezáltal te nyilvánulj meg bennünk.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Te keresztelő Szent János vértanúságában is az igazságot akartad bizonyítani. Add, hogy állandóan tanúságot tegyünk az igazságról.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Emlékezzél meg mindazokról, akik eltávoztak ebből a világból. Helyezd őket a világosság és a béke országába.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Add, kérünk, mindenható Istenünk, hogy házad népe az üdvösség útján járjon, és keresztelő Szent János buzdításait követve biztosan eljusson az általa előre hirdetett Messiáshoz, Jézus Krisztushoz. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Egyetlen igazi érték van. Úgy élni le életünket, hogy még a hazugokkal és a csalókkal szemben is jó indulatot tanúsítsunk. Az igazságot és az igazságosságot szolgáljuk, mondta Marcus Aurelius.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok, és most itt a Mária Rádióban kedves hallgatók a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Így mondom már hosszú idő óta, hogy a Lélek Ajándékai a Szentlélek különleges művei, olyan szépen mondja olaszul, hogy a Capola Voro dello Spirito Santo a legnagyobb művei a Szentléleknek. És hát ilyenkor, mikor a műsor elején vagyok, sokszor arra gondolok, hogy olyan kedves hallgató mennyire értik, hogy miről beszélek, hogy mi van ma az egyházunkban. Szinte mondhatnám, hogy két sík van. Bármennyire furcsának hangzik, ugye maga az érsek úr mondta valamikor, hogy nincsenek élő közösségeink, kiürülő templomaink vannak, és nincsenek papi hivatások. Ez egyik sík, amit most látunk. Ott van a templom, megyünk a misére, a papok prédikálnak, szentáldozáshoz járunk, nincsenek papi hivatások. Élő közösség azt jelenti, hogy az emberek összegyűlnek Jézus körül. Gondoljunk csak arról, hol van egy 24 órás szentségimádás, amikor az egész helyiség, közösség nagy része Jézus körül összegyűl. 24 órás szentségimádás azt jelenti, hogy reggeltől estig, estőtől reggelig, minden nap folyamatosan Jézus előtt ülünk, Jézus körül összegyűlünk, és figyelünk Jézusra, és ő irányítja az életünket. Így van a Szentlélekkel. Hogyan fordulunk hozzá? Mert nincsenek gyümölcsök. Jól mondta az és akkor nincsenek élő közösségek, alig van, lássuk, hogy hogy is áll. Kívülő templomaink vannak, és nincsenek papi hivatások. Hát nézzük meg, Gyulafehérvárt, jobbra-balra nézzük meg. Miközben ez az egyik sík. Ezt látjuk, sopánkodunk, nézzük a világot, nincsenek papi hivatások, nagyon kevés van. Miközben van egy másik sík. Ezt a képzeljük el, mint egy nagy hálót, amit mennyatyánk szőtt, úgyhogy ezt a gyengé síkot, ahol nincsenek hivatások, látjuk, hogy mi van, azt úgy felemeli. Ahol van egy csodálatos mozgás. Ott van hivatás, van élő közösség, vannak keresztények, akik körbeveszik Jézus, Szentléleket, mennyatyát, szűzanyát, szóval. És akkor hogyan kéne ezt elérni? Úgy, hogy kezdünk imádkozni közösen, közösségépítésnek vannak a lépései, úgyhogy most ezzel én nem szeretnék foglalkozni, hanem akik hallgatták az elmúlt hetekben a műsoraimat Pünkösd után, hallották, hogy a karizmatikus közösségről beszéltem, és beszélek, és még darabig szeretnék erről szólni, mert a karizmatikus közösségek akár elfogadjuk, akár nem, akár látjuk, akár nem, a Szentlélek művei. Milliók és milliók vannak benne, az elmúlt hetekben a Káriszról beszéltem, Szent Atya Ferenc pápa kérte, hogy hozzanak létre egy ilyen összefogó szervezetet, ami összefogja a nagy-nagy mozgalmakat. Én emlegettem, néhányat szeretnék felsorolni, hogy a Sálom katolikus közösség óriási országban, 70 országban jelen van, mindjárt még erről fogok szólni. Az Emmanuel közösség, a Föltámadt Úr közössége, Jézus Ifjúság közössége, Alleluja közössége, Boldogság közössége, Ima a Tányát közösség, evangelizációs iskolás szolgálatok, Sömenöv közösségét, vagy tízet felsoroltam, ezek hatalmas mozgalmak. Milliókat és milliókat emelnek fel. Jó, persze itt mi az egyház mennyiben ezeket alig érezzük, de ha belenézünk ugye a nagyvilágban, akkor látjuk, hogy hú, a Szentlélek miket műve. Itt is elindul, hogyha engedjük, hogy a Szentlélek működjön bennünk. Sok szép dolog van itt a Egyház megyénkben és a karizmatikus berkekben, de hát ezek hatalmas nagy mozgalmak, amikről most szólni szeretnék. Tehát alig értjük ezeket, kedves hallgatók, nem tudom mennyire értik, hogy a világban nagy-nagy ilyen közösségek vannak, akik csodálatosan működnek. Azt ígértem, hogy a Kárisban, mondom, ez egy összefogó szervezet, amit Ferenc pápa hozott, megkért arra karizmatikus vezetőket, hogy ezt hozzák létre. És azt ígértem, hogy ezekről fogok szólni. Na most itt nekem a felsorolásban a Sálom közösség van legelő. Hát a Sálom közösséget, figyeljük meg, néhány adatot fogok csak mondani, a többit úgy éreztetni fogom. Az Emmanuel közösség a katolikus egyház megújulásának lendületében született a 20. század végén. Az Emmanuel, hogy azt jelenti velünk az Isten. Az Emmanuel küldetése, hogy tanúságot tegyen Isten jelenlétéről a világban, közösségéről és mindenki iránti szeretetéről. Összehozza világiakat, házasokat, egyedülállókat, Istennek szentelteket, megszentelt életet élőket, papokat, világ szívében élőket, együtt dolgozzanak a katolikus egyház küldetésének szolgálatában. Kedves már rádió hallgatók, tehát egy nagy-nagy mozgalomról szólok most. Az egész egy párizsi imagyűléssel kezdődött. Figyeljük meg, hogy minden kicsiből indul, de hatalmas fává terebélyesedik. Majd gyorsan növekedett Franciaország és világszerte. 1992-ben a Szentszég elismerte az Emmanuel közösséget. Ez a laikusok család és élet dikasztériuma, amik azt mondjuk, hogy a Szentszék. Tehát elismerte, rátette a pecsétjét. Azt mondja, ez egy lelki út, ami járni lehet. Senkit nem lehet. Kötelezni, tehát lehet járni rajta. A hívek nyilvános egyesületeként papokkal, szerzetesekkel, családokkal, egyedülállókkal indult, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy Isten jelen van. 2017-ben létrejött az Emmanuel közösségben a papi egyesület. Papokat, diákonusokat hoz össze. Tehát a közösség ma, nem tudom pontosan a dátumot, hogy mire értik ez a kifejezést, hogy ma 60 országban van jelen. Apostoli tevékenység révén több százezer embert ér el. 14.500 tagja van, ilyenkor ezeket úgy elkötelezett tagoknak látjuk. 275 pap, nem tudom a dátumot pontosan, hogy ezt mikor számítják, de hát ez megvan, 275 papja van a közösségnek, 100 kis papja a szemirarista, ezenkül 225 szerzetese, teljesen elkötelezett életben lévő, ezt így nevezik celibátus, azt jelenti, hogy családon kívül, de nincs családja, ez lehet nő is, egy férfi is. 10 püspök származik a közösségből. Na aztán valamikor utána nézek, hogy pontosan mit ő számítják, mert hogyha csak arra gondolunk, hogy pár éve volt, akkor 100 szemirista már pap, akkor több száz pap, meg szerzetes, szóval egy nagy-nagy közösség van szó, 60 országban, hát ez is egy jó nagyot jelent. Aztán ilyen szép dolgok vannak benne, egy különös oldalról szeretném az egészet megközelíteni, amikor már egy közösség ilyen nagyra nő, és emlegettem, hogy ezt a két szintet, gondoljuk csak bele, hogy vannak, ugye mondhatjuk így, a világi papok, ami mi is vagyunk, az egyházmegyei papság, és vannak a szerzetes papok, akik szerzetes közösségben élnek, különböző közösségekben. Na hát, hogy a világi papság száma egyre csökken. Én csak egy példát szeretnék felhozni, most Franciaországban most minden évben 800 pap esik ki, nem tudom pontosan mennyi papja van, de csak 100 lépik be. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez hamar elfogy. Na de a közösségekben a papság hatalmas számmal növekedik. És itt említem meg, hogy ugyancsak Franciaországban a közösségben, az Emmanuel közösségben annyi pap van, hogy a püspökök kérik, adjanak át az egyház megyének, és hát az első plébánia, amit odaadtak neki, az a Paralemonial, Jézus a városa, a lalakok Szent Margitnak megjelent Jézus, és attól kezdve 70 plébániát adtak át, meg fogadtak ők is el. Ezt vagy úgy kell elképzelni, hogy valaki bemegy egy ilyen plébániára, nem egy plébánossal találkozik, van papjuk bőven, de egy közösséggel. Azt mondják, gyere testi, üljél le, vacsorázzál velünk, gyere egyet, ebédeljünk, és beszélgess, előbb imádkoztunk, és aztán gondolkoztunk, hogy mit is óhajtasz te tőlünk. Tehát amikor egy közösséggel találkozik, akkor Isten jelenlétét érzi meg. És az első plébán, amiket rájuk bíztak, akkor hallottuk ez a Jézus szívének városa, aztán egy nagy Mária kertje, ugyancsak Franciaországban, a Île-de-Bouchard, aztán Olaszországban is adtak át nekik a Trinità dei Monti, szintén egy híres hely, és hát akkor így elcsodálkozunk, rácsodálkozunk, hogy 70 plébániát, és ez folyamatosan növekszik, mert nekik van papjuk, és van hivatásuk, és a örvendenek mindenek, ami a közösség berkeibe történik. Na és kedves már rádió hallgatók, itt sok-sok minden van előttem, szebb-nézszebb dolgok, de szeretnék egy olyan oldalról közelíteni a témához, amit csak ők így mondok, a nők megszentelt élete. Mert hallottuk, hogy férfiak és papok és szerzetesek, de hát rengeteg nő szenteli magát Istennek, figyeljük csak, hogy milyen érdekes, amiket itt ők elénk tárnak. Azt mondják, ezek a nők, akik elkötelezik magukat az Emmanuel közösségben, Isten egyedül elik. Mit is jelent a megszentelt élet az Emmanuel közösségben? Az Emmanuel közösségben belül néhány nő különleges elhívást kap, celibátusban, tehát család nélkül szenteli magukat Istennek, Isten országáit. Szenvedés, szeretetet élnek ezzel, hogy teljesen Krisztusé a szegénységben, tisztasságban és az engedelmességben. Szűző Mária együtt nyitják ki szívüket a küldetésre. Persze a pap testvérek segítik, a családok segítik őket. Hivatáskat a világ szívében és abban a társadalomban élik meg, ahol hivatáskat gyakorolják. A hétköznapi öltözékükkel kék szoknya és fehér felső az egyszerű életmódot választják a világban. Hivatásuk ezeknek a nőknek tanúságot tenni Isten szeretetéről, amelyel elteltek. Tehát nem valami tanítást igyekeznek továbbadni, hanem egy tapasztalatot. Ők hogyan élik. Van itt egy nagyszerű tanúságtétel, Violent tanúságtétel, aki teljesen Istennek szentelte magát. Na hallgassuk meg, hogy ő mit mond, hogyan élte mindezt meg. Számomra a végső elköteleződés valóban egy ígéret, a szeretet ígérete, a boldogság ígérete. Sziasztok, mert ez egy filmnek a szövege, Wollen vagyok, és nagy örömmel mondtam igent Jézusnak örökre. Tavaly május 8-án, tehát az, hogy véglegesen elköteleztem magamat celibátus mellett, tehát hogy teljesen Istennek, Jézusnak adtam magamat, Isten országáit, mindenkit azt jelenti, hogy örökre Jézushoz tartozom. Hogy mennyasszonya vagyok. A szíve számára szentelem magam. És azért, hogy ez egy gyönyörű szeretett szövetség. Így értjük, sejtjük, hogy mit is mond teljesen, Jézusnak adja magát. Jézushoz tartozom, hogy mennyasszonya vagyok a szíve számára, és ezért ez egy gyönyörű szeretett szövetség. Pontosan azt jelenti, hogy elkötelezem magam az evangélium tanácsok szerint élni, azaz szegénységben élni, azáltal elfogadom, hogy napról napra egyre jobban elszegényedjek a tisztasságban, azzal, hogy teljes szívemből igyekszem fenntartás nélkül, és engedelmesen szeretni az Urat, azzal, hogy egyre jobban igyekszem magam az Úr akaratához igazítani, és azzal, hogy átadom magam a közösségnek és az egész egyháznak. Tehát ez egy igényes és egyben gyönyörű elhívás. És a végső elköteleződésemre, a felkészülésével ott megtapasztalhattam, hogy az Úr valóban hűséges, megadja nekem a kegyelmét, hogy mindezt megélje. Ezt a megszentelt életre szóló elhívást fokozatosan fedeztem fel, amikor először olyan fontolóra vettem, 10 éves voltam. Az ima csendjében mélyen elmerültem Isten jelenlétében. De hogy idősebb lettem, sok bizonytalanság merült fel a szívembe, és diákként különösen megragadott a sok keresztény pár szépsége, akik teljes mértékben missziós munkának szentelték magukat, miközben házasságban maradtak. És eközben egy kérdés motoszkált a fejembe, vajon ez elég lesz ahhoz, hogy minden vágyat teljesüljön? Milyen különös, kedves Mária rádió hallgatók, egy fiatal lánynak ilyen gondolatai voltak, hogy vajon ez elég lesz ahhoz, hogy minden vágyat teljesüljön? Nagy vágyat éreztem a bennem lévő abszolút felemelkedésre. És a manillai evangelizációs iskolában, ez Fülöp-szigeteken van, töltött egy év alatt vált ez a hivatás belső bizonyossága egy kettős élmény révén. Az első az imádságmal elmélyülés volt, amikor megtapasztaltam, Isten egyedül elég. Még akkor is a világ másik felén voltam, tehát a Fülöp-szigeteken volt, abban a kis kápolnában, azt adott az elhagyott csecsemők szolgáltának élménye, ahol felfedeztem, hogy a legnagyobb öröm az, hogy a lelkek anyja lehetek. Persze itt most nem térünk ki, hogy a Fülöp-szigeteken milyen is ez a helyzet, hogy nagyon sok csecsemőt elhagynak. Ez a kettős élmény alapvető fontosságú volt a megszentelt életem szempontjából, mivel a megszentelt élet számomra konkrétan azt jelentette, elmélyülök az imában, nagyon közel vagyok az Úr szívéhez, hogy szeretni tudjam testvéreimet, és felajánlassam magam szolgálatban, a közösségi szolgálatban, de tágabb értelemben, a szolgálatban is, például a filozófia professzori munkával. Tehát egy filozófus nőről van szó. Tehát számomra a végső elkötelezés valóban egy ígéret. Igen, egy ígéret, a szeretet ígérete, a boldogság ígérete, hogy napról napra egyre inkább felfedezem, hogy nincs kívánatosabb, mint az Úr házában lakni. Kedves Mária rádió hallgatók, milyen csodálatos egy lány Violen tanúságtétele, aki teljesen Jézusnak adta magát. Hát addig, amíg eljut a végső döntésig, egy nagyon érdekes utat kell bejárjon, mielőtt egy ilyen lány véglegesen elkötelezi magát a teljes átadása Jézusra, az Emmanuel közösségben több szakaszon kell keresztül mennie. Nagyon érdekes. A folyamat lépései. Az ingyenes és végleges elköteleződésért meg kell sok mindent tennie. Tehát néhány szakasz van, amit végigjár, itt gyönyörűen felsorolja az Emmanuel közössége. Az első rész az üdvözlés szakasza. Az első év célja, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten hívását annélkül, hogy elhagynánk a mindennapi életünket. Milyen érdekes, kedves Mária rádió hallgatók, hogy kifejezi a mozgalom, az Emmanuel közösség, az első az, hogy el kell fogadjad Isten hívását. Tehát nem ő a személy fog dönteni, hogy én akarom, és ezt fogom csinálni, és akármit, hogy nem. Meg kell érezni, hogy Isten erre hívja, és ezt meg lehet érezni. Ez az első szakasz. Ez a szakasz az imádság, és a Szentlélek iránt nagyobb nyitottságban nyilvánul meg. Mivel karizmatikus mozgalomról van szó, nagyon fontos ez, amit mondod, hogy a Szentlélek iránti nagyobb nyitottság. Tehát az első szakasz, üdvözlés szakasz, ami azt jelenti, hogy elfogadom, hogy Isten hív. A második, a képzési szakasz. A képzésbe való belépés azt mutatja, hogy hajlandók vagyunk képzésben részesülni, hogy válaszolhassunk Krisztus hívására. Tehát az elsőben meghalljuk, felfogjuk, elfogadjuk Isten hívását, a másik pedig válaszolok rá. Oda, Jézus elé. A fiatal nő ilyenkor átveszi a keresztet, Isten iránt és a világ iránt érzett szeretetének jeleként, tehát van egy kereszt a nyakában. Ebben az időben kapja meg a közös kék-fehér egyenruhát, Krisztushoz való tartozásnak és a testvéri közösségnek jelül. Az időben kapja meg a közös kék-fehér egyenruhát, a Krisztushoz való tartozás és a testvéri közösség jeléül. Utána következik egy három éves elkötelezettség. Nem egyszerű, tehát egy út, amiben meghallja Isten hívását, válaszol rá és elindul. Az Úr hívására válaszol a Krisztusnak, és irgalmas szeretetének szentelem magam a világ evangelizációja, az egyház szolgálata iránt. Az Emmanuel közösség testvéreivel és nővéreivel, és itt lehet a rituáléból is ízelítőt kapni, ezt most nem ismertetem, hogy a következő, tehát ez most már 3 év, a végső elkötelezettség a búcsúmise alatt a megszentelt nő egy gyűrűt kap, amely Krisztussal végleges egyesülésének a jele. Új életbe lép, egy Isten által megragadott teljes hétköznapi életbe, az egyház szolgálatában, az Emmanuel közösség minden tagjával. Tehát csodálatosak ezek a lépések. Hallottuk, első év, tehát itt akkor én rosszul mondtam, az első év felismerje és befogadja Isten hívását, utána jön a 3 év, a képzés szakasza, hogy válaszolhasson Krisztus hívására, megkapja a beöltözési ruhákat, és akkor jön a 3 éves elköteleződés, és a végső elkötelezettség, ami egy szép szertartás, amikor a gyűrűt megkapja, és így lesz teljesen az Emmanuel közösség tagjává. 160 ilyen nővér van világszerte, és 44 nővér a befogadás és a képzés folyamatában. Itt sem tudom pontosan, hogy ez a dátum mikorra vonatkozik, de gondoljunk bele, hogy majd 200 ilyen női szerzetesük. Azt mondják, hogy örüljünk ezeknek a szerzetes rendi nőknek a világ szívében, mert az Emmanuel közösség folytatja küldetését. Ősszel öröm üdvözöljük azt a 7 fiatal nőt a képzésük első évében a Párizsi házban, és folytatjuk évünket és útunkat a 6-tal a második szakaszban. És hát persze őket lehet támogatni, itt megvannak az összegek, hát biztos, hogy ők is szükséget éreznek sok mindenben. Tehát kedves már rádióhallgatók, az Emmanuel közösségről mondtam néhány dolgot, persze itt annyi szép dolog van, hogy mit jelent az elkötelezettség vállalása, csak a nagy címeket szeretném ismertetni. Isten való egyesülés élete, közösség, otthonok és összejövetelek, megtapasztalom, mit jelent küldetés és szolgálat, mit jelent a kíséret, hogy egymást kísérik, hogy Isten szomjának és saját szomjúságnak találkozása által Isten egyesülés kapján átlépjenek. Számukra az oltári szentség életük központja, Jézus szeretetében élni, aztán egyre több ilyen nagy pillanatot élnek meg, testvérekké válnak, a világ szívében élnek, és számukra az első legfontosabb a Szentlélek megtapasztalása, karizmatikus közösségről van szó. Emmanuel közösség tagjai személyes találkozást éltek át Krisztussal, aki felébresztette bennük a vágyat, hogy vele együtt haladjanak a szentség felé. A Szentlélek vezetésű egy csodálatos megfogalmazás, kedves Mária Hádi hallgatók, ebből a találkozásból, melyet gyakran a Szentlélek kiáradásnak neveznek, a karizmatikus megjólásban, arra kapnak hivatást, együtt haladjanak el a közösségben, és testvérek kiválva az egyház szívében ott lenni Krisztus előtt, és a világot szeretni. Kedves Mária Hádi hallgatók, sok-sok szép dolog van. Ezt szeretném érzékeltetni, hogy milyen, amikor valaki Istennek szenti le magát egy közösségben, teljesen Jézusnak, és engedje a Szentlélek vezesse. Hát imádkozunk ezekért, és a következőkben is ilyen nagy-nagy közösséget fogok bemutatni, tehát hallottuk az Emmanuel közösség lépéseit nagyon dióhéjban, egy csodálatos nagy-nagy valóságról van szó, Szentlélek remek művével. Igen, csodálatos a mi egyházunk, ahol a Szentlélek ilyen nagyszerű dolgot hoz létre. Kedves Mária Hádi hallgatók, én csak ámulok-bámulok, mert amikor ezeket úgy mondom, érzem, hogy húha, itt a Római Katolikus Egyházunkban milyen csodálatos dolgok vannak. Műsorunk vége, ezért érkeztünk, jó Isten áldjon meg mindenkit, dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: Csíksomlyai férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a Csíksomlyai Kálváriához, a Jézus hágóhoz egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a Csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a Csíksomlyói borvíznél, a Barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.
2: Provita hominis. Dr. Kovács Zita műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázit a doktornő, a Mária Rádió kedves hallgatóit. Apro Vitae Hominis, az emberi élet védelmét műsor 808. adásával. Ugyancsak Habó Márta tanúságtételének a gyűjteményéből adok közre továbbra is, és van egy nagyon kedves képes összeállítás is, ezt csak fel tudom olvasni, hogy van ideális időpontja a gyermekvállalásnak? Kérdőjel. Hát az első, túl kicsi. A második, túl korai. A következő, túl elfoglalt az anyuka. Továbbá, túl nem fér bele. A következő, túl nem így terveztük. És az utolsó, túl késő. Tehát, amikor az emberi számítás bekalkulál, akkor ez a végeredmény, hogy túl késő, vagy egyáltalán már nem lehet. Na hát a következő tanúságtétel így hangzik. Abortuszra jöttem, de szülhetnék önnél? Ez a címe. Muszáj a születésemtől kezdenem, hogy jobban tudjam szemléltetni azt, hogy nincs lehetetlen. Állítólag kívánt gyermek voltam, bár az anyám inkább az alkoholt kívánta sajnos, amire idővel rávette az apámat is. Születésem után 4 évvel érkezett az öcsém, így egy darabig 4-en laktunk nagyanyám lakásában. Új palotán egy szobában. Egy nagy veszekedés alkalmával anyám fogta az öcsémet, majd apám pofona után nagy lendülettel a saját anyjához költözött, a 9. emeletre, ugyanis ugyanabban a lépcsőházban lakott ő is. Ennyit a kívánt gyermekről. Utána nem is látogatott, sőt, évek múltán még ő keltett bennem lelkiismeret furdalást, ha nem mentem hozzá. Attól kezdve a nagyanyám nevelt, mivel apám nagy bánatában az alkoholt és az utcát választotta. Igen, hajléktalan lett, pedig nagymamám nagyon sokszor hívta haza. 16 éves voltam, amikor találkoztam egy 22 éves sráccal. Tetszettem neki, testileg nagyon vonzónak talált, de ennél tovább nem gondolkodott. Én meg nagyon éretlen voltam. Senki nem jósolt nekünk közös jövőt, sőt a családja nagyon keményen ellenem volt. Úgy utáltak, ahogy vagyok. Mindennek ellenére ebben az évben ünnepeljük a 26. évünket együtt. Az első gyermek hamar jött. Az anyósomhoz költöztünk. Egy szobában éltünk. Velünk együtt pedig sógor, feleség és 3 gyerekük. Nagyon nehéz 10 év következett. Jó, hogy nem tudtam ezt előre. Az első gyermekünk születése után pár évvel szerettünk volna egy másodikat, és tettünk is érte. Elsőre teherbe estem. Erre az anyósom is, a sógorom is közölte, hogy ide hozzájuk több gyereket nem szülhetek. Nem tudtam, mi az abortusz. Nem voltak akkoriban olyan elérhető anyagok, amelyek megmutatták volna. Amikor először mentem ultrahang vizsgálatra, egyből az abortusz miatt, dr. Vida Gábor vizsgált. Megmutatta a szívhangot, ez volt az első sokk. Egy dobogó emberi szívet hallottam. Felkértem, hogy végezze el ő az abortuszt. Azt mondta,
hogy ő nem végez művi terhesség megszakítást, így tovább mentem máshoz. Nem hagyott nyugodni az, amit láttam és hallottam. Dobogó szív volt, élt és mozgott. Elmondtam a férjemnek is az érzéseimet, de ő annyira tartott az anyjától és a családtól, hogy teljesen elzárkózott a baba életben hagyása elől. Valami nagyon fájt legbelül. Elintéztem a papírokat, teljesen egyszerű volt, és nagyon fájt. Visszaemlékeztem, hogy mennyire vártam az elsőszülött kisfiamat, már egy kicsi korában. Tudtam, hogy most is van lakója a testemnek, én pedig valami nagyon rosszra készülök. Az abortusz előestéjén sírtam, könyörögtem, nem használt. A férjem annyit megígért, hogy elkísér, és végig mellettem lesz. Másnap reggel a kórház felé tartottunk, és én nagyon sírtam. Egyszerűen nem bírtam abba hagyni. Megálltunk a kórház előtt. Az én drága férjem felém fordult, és azt mondta, lesz, ami lesz, tartsuk meg a babát. Ott abban a pillanatban valami megváltozott. Szembefordult a félelmeivel, a rettegésével, a belésújkolt embertelen nézetekkel, és a fia élete mellett döntött. El sem tudom mondani, hogy mekkora kő esett le a szívemről. A kórházba már boldogan és megkönnyebbülten léptem be. Gyorsan megittam egy gépi kávét, hogy még véletlenül se legyek éjgyomóra, majd megláttuk Vida doktort. Épp akkor jött bedolgozni. Oda léptünk hozzá, és ezt mondtam neki egy szuszra. Jó reggelt, most jöttem az abortuszra. Itt az arcán láttam átsuhanni valami megdöbbenéses fájdalomfélét. De azt szeretném megkérdezni, hogy szülhetek-e önnél? Először nem értette, de egy pillanat múlva felnevetett, átölelt minket, és gratulált. Nála szültem, ahogy a következőt is. Az utána következő két gyermek már más kórházban született meg, mivel sikerült saját házba költöznünk, pedig senki nem segített nekünk, és már máshová tartozunk körzetileg. Azóta már a férjem is az abortusz nagy ellenzője. Dominik fiam volt talán mindig is a legszófogadóbb gyermekem. Ebben az évben tölti be a 20. életévét. Nem iszik, nem dohányzik, nem drogozik. Még suliba jár, ügyesen tanul. Jó lelkű, jó szívű, tisztelettudó, majdnem felnőtt, akit én majdnem megöltem. És ami szerintem borzasztóan fontos, hogy akik a halálát akarták, azok is nagyon szeretik. Szerették, az anyósom már meghalt. Egy Gárdonyi Géza idézet következik. Arra gondolsz, hogy téged nem szeret senki. Eredj el az árvaházba. Szabad a belépés. Ott százával találsz olyanokat, akiket szintén nem szeret senki. Milyen szép lenne, ha azt kérdeznéd, melyik a legárvább? S megfognád annak a gyermeknek a kezét, megsimítanád az arcát. Én leszek ezután a te apád. Most az jutott eszembe így, hogy Szent Mónika milyen sokat sírt, Szent Ágostonért, meg kicsapongó életet élt, és egyszer azt mondta neki egy lelki atya a gyónásba, hogy a könnyek gyermeke nem veszhet el.
hát ez az anyuka is a várandósága alatt, ugye, nagyon-nagyon sokat sírt, és az ő könnyei hatottak az apukára, amikor azt mondta, hogy lesz, ami lesz, megtartjuk a gyermekünket. Mennyire igaz volt a lelkiagya bátorítása, a könnyek gyermekei nem vesznek el. A következő tanúságtétel, az a címem, végigvittük az Úr akaratát. A férjemmel, Tiborral egy keresztény

osztályt kaptam. Az egész család boldog volt, mert akkoriban éppen nem születtek babák. Semmiféle rossz érzésem nem volt, csak egyetlen egyszer a 8. hét környékén, hogy valami baja van a babának. Ezt a gondolatot elhessegtettem. Gondoltam, ez úgy is felmerül minden első babásban, természetes dolog. A szülés várható ideje az első házassági évfordulónkba volt kiírva. A 12. heti ultrahang vizsgálatra Tibor is elkísért. 2012. január 11-én délelőtt. Izgatottak, jókedvűek voltunk, viccelődtünk a váróteremben. Amikor sorra kerültünk, az orvos nagyon sokáig vizsgált. Teljes némaságban. Tibor velem szemben állt, az orvos háta mögött. Amikor végre megszólalt, a szavaival egy sötét verembe taszított. Nem fogok fényes dolgokat mondani, a babának nagyon súlyos rendellenessége van. Latinul diktálni kezdte a baba betegségét az asszisztensnek, amiből mi semmit nem értettünk. Jeges fájdalom öntött el, és zokogni kezdtem. Megszólalni sem bírtam. A férjem beszélt az orvossal, de ő se tudta hirtelen, mit kérdezzen, vagy mit mondjon. Az orvos teljes természetességgel írt egy papírt, hogy indokolt az abortusz, és beküldött minket másnapra a kórházba. Nem tudom, miért emlékszem olyan tisztán a szavaira, de tudom, hogy mondta. Megérti, hogy ez fájdalmas. Annyit tud segíteni, hogy az abortusz után jöjjön vissza a férjem, és szívesen kiír táppénzre. Említette, hogy amikor ma hazamegy, biztosan szitkozódni fog a helyzet miatt. Mivel én csak zokogtam, sokkot kaptam, azt mondta a férjemnek, hogy vigasztaljon meg. A zokogásom odakint is folytatódott. Valószínűleg halálra rémítettem az összes várakozó kismamát. Az első sok után kábultan sétáltunk. Fel kellett hívnunk a szüleinket a hírrel. A szüleim által a kicsinek rendelt babakocsi pont aznap érkezett meg. Mindkét családban az első unoka volt, ezért fokozott volt az izgalom. Nem bírtam többször elmondani a hírt. Megkértem az apukámat, hogy szóljon ő a többieknek a családban. Bár nem tudtuk pontosan, milyen betegséggel állunk szemben, egyetlen percig sem merült fel bennem az abortusz lehetősége. Az édesanyám és a mamám évtizedek óta elkötelezett magzatvédők, de a bensőmben sem volt kétség. Tudtam, hogy ez a helyes. Másnap a kórházban minden részvét nélkül, csak úgy szakmailag megerősítették a diagnózist. Három orvos volt jelen. Azt mondták, hogy ez az élettel összeegyeztethetetlen betegség. Senki sem magyarázta el, hogy mi ez a betegség, csak annyit, hogy a baba halála elkerülhetetlen. Ezért abortuszt kell végezni. A friss fájdalomtól még mindig kába voltam. Ezért minden, amit az orvosoknak tudtam mondani, az volt, hogy megtartom a babát. Az egyik orvos dübegurult, szinte rám kiáltott, hogy ezt mégis hogy képzelem. Nem értem, hogy ez nem gyógyítható. Mit gondolok? Mi lesz majd? Nem tudtam válaszolni, mert én sem tudtam. De nem lehetek a gyermekem gyilkosa, bármilyen is, ő a gyermekem, Isten

ajándéka. Hibbantnak néztek. Azt gondolták, biztosan nem hiszem el a diagnózist, ezért felküldtek a budapesti Semmelweis klinikára. Másnap az édesapám elvitt minket. Ott kedvesek voltak, ultrahangfotót is kaptam. Egy genetikus megnézte az eredményeket, és ő végre azt is elmondta, hogy mi ez a betegség, hogyan alakult ki, és hogy mi várható. A baba anenkefáliában szenvedett, ami azt jelenti, hogy a koponyacsont nem fejlődik ki megfelelően, így az agy és az idegrendszer sem tud, mivel az agy szabadon van a magzatvízben. Ehhez társult a nyitott hátgerinc. Ezek velőcső záródási rendellenességek. A velőcső záródás folyamata körülbelül az 5. magzati héten fejeződik be. A genetikus is hangsúlyozta az abortusz szükségességét. Amikor erre nemet mondtunk, azt mondta, hogy ez nagyon veszélyes, mert a baba bármikor meghalhat, és ha nem veszik észre időben, vérmérgezést kaphatok, és én is meghalhatok. A férjem ettől egy kicsit megijedt, gondolkodóba esett, de biztos vagyok benne, hogy sohasem gondolta komolyan az abortusz operációnak. Én azonban biztosan tudtam, hogy nem lesz semmi bajom. Éreztem belül, hogy velem minden rendben lesz. Újra nemet mondtunk az orvosnak, aki azt kérte, hogy indokoljuk meg. Azt mondtuk, hogy katolikusok vagyunk. Ezt ráírta egy nyilatkozatra, és alá kellett írnunk, hogy a saját felelősségünkre vetjük el az abortuszt. A családom támogatott minket. A férjem családja nem vallásos, és bár nem próbáltak rábeszélni minket az abortuszra, megemlítették, hogy lehet, hogy jobb lenne. Minek végigcsinálni ezt a torturát? Fiatalok vagytok, hamarabb lehet másik. Egy pillanatig sem voltam mérges Istenre, nem kérdeztem, hogy miért velünk történik mindez. Azt viszont kutattam, hogy mit akar ezzel az Úr. Először arra gondoltam, hogy itt a nagy választás, hogy hitvallást teszek-e az Isten és az ő törvényei mellett. Mindig hangoztattam másoknak, hogy abortuszt semmilyen körülmény miatt nem lehet elkövetni. Eljött az ideje a hiteles kereszténységnek, hogy a tett egyezik-e a szóval. Elkezdtük együtt imádkozni a rózsafüzért. Ima közösségeknek, keresztény szerkesztőségeknek, külföldön élő magyar ima csoportoknak írtam, hogy imádkozzanak a gyermekünkért. Rengeteg támogató levelet és e-mailt kaptam. Voltak azonban olyanok is, akik nem értették, hogy miért hagyjuk szenvedni a babánkat, sőt egyenesen bigottnak kikiáltó e-mail is érkezett. Gyógyító alkalmakra jártunk. Szinte minden nap mentem szentmisére és áldoztam. Igazából egy fájdalmas, de békés és áldásos időszak volt ez az életünkben. Elmentem az egyházmegyénk püspökéhez, hogy engedélyezze, hogy levelet küldjek a pápának. Akkor még 16. Benedek volt a pápa. Kértem, imádkozzon a kicsikémért, és válaszolt is, hogy szívesen megteszi. Gyógyulásért imádkoztam kezdetben, de később már az Úr akaratának elfogadásáért és erőért. Kerestünk egy szülészorvost, aki vállalta a várandóságomat. Találtunk egy olyan orvost, akiről azt hallottuk, hogy keresztény. Elmondta, hogy ebben a kórházban 30 éve nem született ilyen baba.
nappal a betegség kiderülte után hunyt el a férjem nagypapája. Éppen Tibor 30. születésnapján. A várandóságom egyéb tekintetben normálisan zajlott. A vége felé egyre több lett a magzatvíz, mert a kicsi nem volt képes nyelni. Konzultáltunk több orvossal, ugyanazon a véleményen voltak, mint a szülész orvosunk. Kicsi a valószínűsége, hogy a baba természetes úton születik meg, mivel gyakorlatilag nincs idegrendszere, amely kibocsátja azt a hormont, ami segíti a megszületését, illetve nincs koponyacsontja, amivel úgymond utat tör magának. A szülés a 30. héten indult be. Igazából csak nyugtalanságot éreztem, és premenstruációs tüneteket, illetve hány ingerem hasmenésem volt. Egész szerdán sétáltam a lakásban körbe-körbe. Másnap mondtam, hogy menjünk be, mert ez a bébi ki akar bújni. Az orvos azt mondta, hogy biztosan valami fertőzés. Infektológiai kivizsgálásra küldött. Végig kínlódtam a csütörtököt és a pénteket. Folyton csak járkáltam. Alig aludtam, alig ettem. Pénteken este kértem az apukámat, hogy most már menjünk be az ügyeletre, mert ez már biztosan a szülés. Amikor beértünk, már két ujjnyira ki voltam tágulva. Szinte azonnal a szülőszobára kerültem. Nem voltak igazán fájdalmaim, hiába kaptam oxitocint is. Este 8-kor kerültem a szülőszobára, és 23 óra 50-kor természetes úton megszületett a kislányunk. Küzdelmes és hosszadalmas volt a kitolási szak. Sajnos, mire megszületett, már nem élt, pedig a szülő ágyra még a szívdobogását hallgatva feküdtem fel. A férjem hozott szentelt vizet és megkeresztelte. Rita és Bernadett neveket kapta. Megnézhettük, de nem engedték, hogy megfogjuk őt. Békességben, nyugalommal zajlott az egész, pedig több orvos is bekéreckedett, mert nem láttak még ilyen babát és szülési folyamatot. Megnyugodtunk, hogy végig vittük az Úr akaratát. A fájdalom csak később tört rám. A női osztályra vittek, nem az újszülött osztályra. Erre kedvesen figyeltek. Az ellenőrző ultrahangvizsgálaton bámultam a szürke, mozdulatlan képet a kijelzőn. A gyermekünk eltűnt, nem volt velünk. Eltűnt onnan az élet, de hová lett? A patológián egy kicsit megnézhettük őt. A buksiját becsomagolták, de mindene megvolt szépen, gyönyörűen, mint más kisbabának. Amit bánok, hogy nem harcoltam azért, hogy a karomba vehessem. Meg azt, hogy amikor elhamvasztottuk, csak szétszórtuk a hamvait a Balaton felett, mondván, ő úgyis a mennyben van. De ezzel kapcsolatban annyira erős nyugtalanságot érzek, hogy valószínűleg nem volt helyes. Semmi más nem bánok. Minden úgy volt, ahogy lennie kellett. Biztosan tudom, hogy a kislányunk fent él a mennyei atyával. És onnan imádkozik értünk. A Jóisten nem sokáig hagyott minket szomorúságban. 3 hónappal később megfogant a második kislányunk. Mostanra 3 gyönyörű egészséges gyermek szülei vagyunk, Krisztina, Leonetta 2013. május 22-én született Szent Rita napján,
Filomena Veronika 2015. január 29-én és Lénárd Mihály 2017. április 27-én született. Dicsőség a magasságbelinek! És bezárásként Andrea Bocelli idézet van. Egy kismama vakbélgyulladással került kórházba, ám az orvosok a műtét befejeztével abortuszt javasoltak neki. Ez lenne a legjobb megoldás, mert a gyermek várhatóan valamilyen fogyatékkal születne meg. A kismama úgy döntött, hogy mégis megszüli a gyermeket. Ez a kismama az anyám volt, a gyermek pedig én voltam, Andrea Bocelli. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy a mai estén is imádkozzunk együtt a nemzetünkért, István Fiszilárd atya vezetésével imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkben az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, ami a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Készülőben, kedves testvérek, kedves szeretett Mária Rádió hallgatók! Érték és kincs az, amit Krisztus hozott az embereknek. Ezt az értéket meg kell becsülni és őrizni. Eredetileg egy krisztusi mondás ugye arra alkalmazható, hogy a keresztények is készüljenek fel a szentségek vételére méltóképpen. Az egyház részéről nem uralkodás az, ha meghatározza, hogy kik lehetnek az első áldozók, bérmálkozók, kik és milyen feltétellel köthetnek házasságot. Ez a jézusi mondás, hogy ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak, hogy el ne tapossák, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, az áldozati húsra vonatkozott ez a parancs, amelyet nem lehetett a kutyák elé vetni. Ez volt az alapja az őskeresztények titoktartásának. Nem lehetett azt mindenkivel közölni, hogy keresztények, mert még a pogányok képtelenek voltak azt megérteni, és inkább visszaélésre, gúnyolódásra adott lehetőséget. Hányszor gúnyolják a mi egyházunkat is, a mi hitünket is. Krisztus aranyszabálya megérdemelné, hogy minden reggel felhívja rá a figyelmet a rádió, megérdemelni, hogy felkerüljön az újságok fejlécére, hallgatni és imádkozni. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek az emberekkel azt. Milyen szép lenne a világ, ha nem fegyverkezési versenyt tartaná rettegésben az embereket, hanem azon versengenének, ki tud több jót tenni másokkal, ki tud több örömet szerezni másoknak. A szűk kapun menjetek be, mondja az Úr. Igaz, sokkal könnyebbnek látszik a tágas út, az olyan élet, amelynek nincsenek megkötöttségei. De ezek olyanok, mint az állomásokon a vakvágány. Sehová sem ér el vele az ember. A bűnös élet útja ki van kövezve, de az út vége az alvilág mélysége. Szent dolgokkal nem szoktam megbotránkoztatóan tréfálkozni? Nem rontom vallásom tekintélyét? Ez az én hitem. Igényes vagyok-e az emberekkel szemben? Sokat várok. Ugyanennyit meg is teszek nekik? Vajon jó úton járok? Az életem jó úton halad? Krisztus útján.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez minket. Megsebez másokat is, és minket is, és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői legyünk és lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög érettünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Megköszönjük kedves hallgatóink, hogy a mai estén is együtt imádkozhattunk, együtt hozhattuk a Jóisten elé a mi nemzetünket. Egy áldott, szép estét kívánok mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy ismét együtt lehetünk, és folytathatjuk a beszélgetésünket a megbocsátásról, a bocsánatkérésről beszélgettünk az előző műsorban. Mi lesz a mai műsorunknak a témája?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és Mustó Péter jezsuita atyának Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük vezérfonalul, és ahogy mondtad, a megbocsátás témáját már igazából elkezdtük, és most folytatjuk. És minden, ami ehhez kapcsolódik a megbocsátásnak a témakörében, a múlt alkalommal hoztunk néhány példát, a házasságtörő nő példáját, illetve a tartozást nem elengedő embernek a példáját, aki nem tudta elengedni a kicsi tartozást, még neki nagy tartozást engedett el a király, és ezek mind a megbocsátáshoz kapcsolódnak olyanképpen, hogy akkor, amikor minket megbántanak, vagy mi megbántunk másokat, akkor történik egy hiány, egy szükséglet. És kérdés az, hogy ezt a szükségletet, ezt a hiányt, ami adott esetben jogunk lenne, elengedjük-e. Aztán beszéltünk arról is, hogy a megbocsátáshoz kapcsolódik az ítélkezés, meg a vád, és a mostani alkalommal pedig egy kicsit azt hangsúlyoznánk, hogy miért fontos a megbocsátás. Azért, mert kapcsolatban vagyunk. Azért, mert emberi kapcsolatokban élünk, családban, munkahelyen, baráti társaságban. És éppen ezért, mivel emberi kapcsolatokban élünk, ezek az emberi kapcsolatok nagyon törékenyek, és nagyon könnyen tudjuk egymást megsérteni. És éppen ezért fontos, hogy a megbocsátás és a kiengesztelődés mindig terítéken legyen, és hogy valamiképpen ezt mindig gyakoroljuk egy életen a keresztül. Erre valamiképpen mindig fontos, hogy időt szánjunk. Mert hogy miért törékeny az emberi kapcsolat? Mert hogy a szavainkon és a gesztusainkon keresztül bátoríthatunk, bíztathatunk embereket, segíthetünk és támogathatunk, ugyanakkor nagyon könnyen meg is sérthetünk egymást. És ezekből a sértésekből, ezekből a megbántódásokból adódik az a helyzet, hogy akkor a megbocsátás szükségessége megjelenik. Péter atya így ír, csak azt tud megbántani minket, akivel kapcsolatban vagyunk. És a megbocsátás éppen a kapcsolatainkért történik. Akkor van szükség rá, amikor valamelyik kapcsolatunk veszélybe kerül. Amikor bocsánatot kérünk, vagy megbocsájtunk, az a szándékunk, azt szeretnénk, hogy a kapcsolat, amelyben törés, elakadás keletkezett, ne szűnjön meg, hanem megmaradjon. Újra eleven legyen, hogy elmélyülhessen. Ezt átéljük Istennel, átéljük egymás közt, és önmagunkkal is. Nagyon szépen összefoglalta itt Péter atya azt, hogy a kapcsolat nagyon törékeny, és történhet egy ilyen elakadás, történhet egy ilyen törés egy kapcsolatban, de a lényeg az, hogy ne szűnjön meg. Tehát, hogy ne adjam fel. Meg nem mondjam azt, hogy na, ezzel az emberrel befejeztem, én ezzel többet szóba sem állok. Vagy annyira haragot érzek, vagy ilyen bosszúállás lehet bennem, vagy akár tehetetlenség, és akkor olyan döntést hozok, hogy akkor egy ilyen végleges, hogy soha, soha többé. Tehát ezek nagyon-nagyon veszélyes szavak, hogy ezeket így kimondjuk, mert teljesülhetnek is, és valósággá is válhatnak. És ezekkel úgymond determináljuk a saját helyzetünket. Jobb lenne sokkal rugalmasabbnak lenni, még akkor is, hogyha nagyon nehéz, mert az érzéseink nagyon el tudnának vinni, és még akkor is azért valahol a szívünk mélyén ott legyen ez a lehetőség, hogy azért megadom azt a lehetőséget, hogy ne szakítsunk kapcsolatot véglegesen, hanem emberséges szinten megmaradjon ez a kapcsolat.
0: Így most, hogy emlegetted ezeket a példákat, tényleg nagyon sokszor találkozunk ilyen helyzetekkel. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az életében vannak ilyen nehéz kapcsolatok, ilyen sértődések, ilyen értetlen dolgok, mert például az én életemben is vannak olyan megszűnő kapcsolatok, amelyeknek tulajdonképpen nem is tudjuk az okát, hogy miért szűnt meg, hogy mi a sértődöttségnek az oka, hogy mi például nem beszélünk egymással. És sokszor olyan rossz érzés ez, amikor nem tudod, hogy valaki miért bántott meg, vagy te miért bántottad meg azt a másik szemét, de talán a legfájdalmasabb az, hogy az illető nem is akarja, hogy megtudjad, és hogy megbeszéljétek azt, hogy mi is történt. És akkor ugye az ember él egy ilyen frusztráltságban, egy ilyen elkeseredettségben, hogy akkor miért nem akar róla beszélni. És valahogy azt érzem itt Péter, hogyha is nagyon sokszor megírja, hogy tényleg csak azt tudom megbántani, vagy csak azzal tudok rosszban lenni, akivel ugye kapcsolatban vagyok. És nem ez az egyetlen egy példa, mert sok ilyen kapcsolat van, ahol tényleg van egy megbántás, egy sértődöttség a háttérben, de mégis, ahogyan te is mondtad, próbálunk egy viszonylagos kapcsolatot fenntartani, amely segíthet abban, hogy akkor meg tudjuk oldani a dolgokat, vagy egyáltalán beszélgessünk egymással, hogyha van is valamilyen sértődöttség a háttérben, amit nem tudtunk rendezni, vagy nem tudjuk megbeszélni. Nekem is vannak ilyen kapcsolataim a mai napig, és talán a legfájdalmasabb az, amikor a másik személy valami olyat mond rólad valakinek, amit mondjuk a hátad mögött mond el, és én visszahallom a másik embertől, hogy hát nézd meg, úgy beszél rólad, hogy hát nagyon csúnyán. És akkor úgy elgondolkozik az ember, hogy akkor, hát igen, akkor én nem beszélek többet ezzel a személlyel, és megszüntetem ezt a kapcsolatot. De mégis valahogy azt érzem, hogy a felbaráti szeretet talán nem engedi ezt meg, hogy én most a személyre hányjam azt, hogy na, hallgass meg, mit hallottam, hogy miket mondtál másnak. Pedig néha úgy jön az embernek, hogy oda mondja, hogy ez így nem szép, meg nem tetszik. Vannak helyzetek, amikor meg lehet ezt csinálni. Én azt érzem, és tettem is már ilyet, de olyan helyzetek is vannak, amikor valahogy az ember ezt nem engedheti meg magának, hogy valakinek úgy odahányja, hogy most ő milyen rossz indulatú.
1: Én azt hiszem, hogy jól fejezted ki azt, hogy valamiképpen a megbocsátás egy döntés. Hogy eldöntöm, hogy mégis vele kapcsolatban akarok maradni, még akkor is, vagy még annak ellenére, hogy is folytathatnánk így a sort. Mert hogy az érzéseink azok vihetnek az ellenkező irányba, jobbra-balra, de hogyha van bennem a szívem mélyén egy ilyen alapvető döntés, hogy én azért ezzel az emberrel kapcsolatban akarok maradni, az én részem legalábbis ez, tehát hogy valamiképpen az én lelkem megnyugodjon, vagy az én, ahogy mondtad, hogy a felebaráti szeretet az, ami esetleg arra indíthat engem, hogy akkor legalább én legyek nyitott felé, és legyek valamiképpen döntésileg a kapcsolat mellett, még akkor is, hogyha a másik nem akar többet velem szóba állni, vagy lehet, hogy az érzések annyira eluralkodnak közöttünk, hogy egyszerűen lehetetlenné válik a kommunikáció, de Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért. Tehát amit meg tudok tenni, az az, hogy imádkozom ezért a kapcsolatért. Lehet, hogy most katasztrofális, most még rosszul vagyok, ha arra gondolok, hogy beszélnem kellene a másikkal. Látni sem akarom, kikerülöm, átmegyek az út másik oldalára, hogy ne is lássam. Tehát azt hiszem, hogy emberi magatartásainknak a skálája nagyon széles ilyen irányban, hogy mennyire nem akarok adott esetben kapcsolatba lépni a másikkal, és mindent megteszek csak, hogy ne kerüljek valamiképpen közelebb hozzá, de amit megtehetek az az, hogy imádkozom érte, illetve imádkozom önmagamért is, mert én is legalább annyira sérült vagyok ebben a helyzetben, ez engem legalább annyira érint, mint a másikat, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy adott esetben ő a hibás, de amit tudok tenni, az az ima. Imádkozhatok a másikért, imádkozhatok önmagamért, imádkozhatok a kapcsolatunkért, hogy ez valamikor változzon. Lehet, hogy most nem. Lehet, hogy egy hét múlva sem, egy hónap múlva sem, lehet, hogy egy év múlva sem. De hogy imádkozom azért, hogy ez a vágy ébren maradjon bennem, ez a döntés ébren maradjon bennem, arra a helyzetre, hogyha egyszer Isten úgy hozza, hogy mégiscsak találkozom vele, mégiscsak kapcsolatba kerülök vele, hogy akkor ne zárkózzam el, ne állítsak határokat, ne burkolózzak be, ne utasítsam el, hanem valamiképpen maradjak nyitott erre a kapcsolatra, és örüljek annak, hogy Isten mégis így alakította az életünket, még hogyha számomra ez most így ebben a helyzetben lehetetlennek tűnik.
0: Most, hogy így emlegetted ezeket a példákat, pont az jutott eszembe, hogy nekem is van egy ilyen kapcsolatom, ami hát rosszul végződött, amikor mi úgy utoljára találkoztunk, és valahogy ez a megbántás volt mind a kettőnk részéről. Erről már beszéltem, de hogy egy idő után úgy sikerült magamban elkönyvelni azt, hogy akkor én megbocsátok neki, mert nem érek semmit azzal, hogy haragszom, főleg úgy, hogy távol vagyunk egymástól, és tényleg ritkán találkozunk. És amikor tényleg megadatott az a pont, hogy akkor tudtam, hogy találkozni fogunk, akkor úgy készítettem fel magamat, hogy igenis nyitott leszek, igenis oda megyek hozzá, köszönök neki, akár meg is ölelem, és beszélgetek vele, mert valahogy az én szívemben ott van az, hogy mégiscsak a köztünk lévő kapcsolat, ami volt, az egy nagyon mély és egy nagyon-nagyon baráti, őszinte kapcsolat volt, és természetesen elromlott valamilyen vita folytán, amit ugye nem tudtunk konkrétan letisztázni, meg megbeszélni, de mégis amikor adódtak olyan lehetőségek, hogy találkozni lehetett, én azt éreztem, hogy nincs már bennem az a harag, hanem tényleg ugyanúgy a szeretet van iránta, ami úgy azelőtt volt, és úgy szívesen beszélgettem vele. És ahogy te is mondtad, és én is említettem, tényleg nagyon fontos döntés ez, hogy ne kerüljem el azt a másik szemét, hanem tényleg szóljak hozzá, beszélgessek vele, köszönjek neki. Valahogy mutassam meg azt neki, szerintem ez is nagyon fontos, hogy ki tudjuk mutatni azt, hogy nem haragudhatunk örökké. Tehát, hogy valahol bennünk kell megszülessen az a döntés, hogy én meg akarok bocsátani annak a másik személynek. És azt hiszem, hogy ez csak is rajtam múlik, hogy akkor tartom a harangot, és dúlok, fúlok, és tényleg nem beszélgetek vele, vagy tényleg eldöntöm a szívembe, hogy akkor én megbocsátok neki, és hogyha tényleg találkozunk, vagy lehetőség van a beszélgetésre, akkor emberségesen tudok odaállni, és nem újból szítani a haragot, vagy elfordulni tőle.
1: Ahogy most ezt a példát mondtad, egy egyszerű fizikai dolog jutott az eszembe, így szemléltetésként, hogy ez a megbántás, meg a egymás megbántása, az olyan, mint mikor egy szálka kerül a kezembe. És rajtam áll, hogy én ezt a szálkát kihúzom-e vagy sem. És azt hiszem, hogy ez a döntés, ez az elhatározás, hogy én nem akarom azért vele végleg megszakítani a kapcsolatot, ez pont azt jelenti, hogy kihúzom a szálkát, nem hagyom, hogy az ott maradjon, ott gennyesedjen, ott még csak romoljon tovább, rontsa tovább a helyzetet. És hogyha én ezt a döntést meghozom, azaz a szálkát kihúzom a kezemből, akkor elindul egy gyógyulás, ami hosszú idő, ami nem jön egyik napról a másikra, de valamiképpen elindul egy gyógyulási folyamat, ami engem segít abban, hogy ez a seb valamiképpen begyógyuljon, valamiképpen enyhüljön, a fájdalom is enyhül, és nem lehet mondjuk azt mondani, hogy jaj, majd az idő megoldja. Igen, részben adott esetben az idő is segíthet a megoldásban, de ez csak a felszín. Nem ez a gyökere. A gyökere az, hogy én kihúzom azt a szálkát, és nem engedem, hogy bennem ez tovább mérgesedjen. Meghozom magamban azt a döntést, hogy én

kifejezi azt, ami a megbocsátással kapcsolatos. Péter atya a következőképpen ír tovább a megbocsátásról. Ahhoz, hogy bocsánatot kérjünk, először is észre kell vennünk, hogy kinek maradtunk adósai, ki neheztel ránk, kivel van rendeznivalónk. Máté evangéliuma 5. részében olvassuk, ha tehát áldozatodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy fele barátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt, és menj, békülj ki előbb fele barátoddal, azután térj vissza, és ajánd föl ajándékodat. Ez a Szentírás idézet szintén a megbocsátásról szól, hogy lehetek Isten felé nagyon kedves, és vihetem az ajándékaimat az Isten elé, és mutathatom a szépet Isten felé, de hogyha a szívemben ott van a neheztelés a fele barátom iránt, akkor jobb, ha előbb azt rendezem. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye azt gondolnánk, hogy hát Istentől kell elsősorban bocsánatot kérni, és vele kell rendezni a dolgokat, mert hogy hát ő a mi életünknek az irányítója és ura, de hogy Jézus pontosan erre hívja fel a figyelmet, hogy előbb az embertársainkkal rendezzük a dolgot, és akkor sokkal könnyebb lesz az Isten felé is rendezni úgymond a kapcsolatunkat. Hogy valamiképpen ez a kettő összefügg, hogy nem lehet az, hogy az Istennel mindig tökéletesnek látom a kapcsolatomat, és az mindig jó, és az mindig szép, és az mindig a mennyországban érzem magam, amikor Istennel beszélgetek, de amint kijövök a templomból, vagy amint abba hagyom az imát, vagy a rózsafűzért, akkor jönnek az emberi kapcsolatoknak a mindenféle megbocsájtani való dolgai. Tehát ugyanaz a szívünk van, ugyanazzal a szívvel imádkozunk, ugyanazzal a szívvel kommunikálunk, érzünk, és nincs, hogy a szívemnek az egyik sarkát az Istennek, a másik sarkát a fele barátomnak adom át, hanem ugyanazzal az érzülettel vagyok, vagy mondhatnám azt, hogy a kettő kihat a másikra, egymásra, hat az egyik a másikra. Tehát ha az embertársaimmal is ilyen neheztelési viszonyban vagyok, megbocsátani való, rendezni való lenne, ugyanaz kihat az Istennel való kapcsolatomra is. És Isten, Jézus személyében pontosabban arra hívja fel a figyelmünket, hogy fontosabb, hogy előbb az embertársainkkal rendezzük a kapcsolatunkat, és csak utána forduljunk Istenhez az ajándékainkkal. Aztán Péter atya egy másik történetet is hoz, Ézsau és Jákob történetét. Tudjuk, hogy Jákob becsapja Ézsaut, kicsalja az első szülöttségi áldást, és Ézsau, a testvére, meg akarja ölni. Ezért Jákobnak menekülnie kell. Hosszú évek múlva a hazafelé vezető úton tudomására jutott, hogy bátyja 400 emberrel úton van felé. Ezért Jákob nagyon félt a találkozástól, rossz lelki ismerete volt. Ekkor az egyedül létet kereste. Egész éjjel küzdött egy idegennel. Mire megvirradt, akkor döbbent rá arra, hogy az idegen, akivel küzdött, azaz önmaga, akivel eddig nem nézett szembe. Ezért volt félelmetes ez az éjszakai küzdelem, mert akkor valóságos önmagával találkozott, el nem fogadott énnyével. Ez egyben mindig Istennel való találkozás is. Csendben, magányában szembesült önmagával, nem szaladt el félelmei elől, és ez készítette őt elő a találkozásra Ézsauval. Megerősödve és megtisztultan indult el, bár ettől kezdve sántított. A két testvér megbékélten tudott egymásra nézni, és nem került sor a harcra. Úgy döntöttek, hogy jobb, ha az egyikük balra, a másikuk pedig jobbra megy. Amikor belátjuk, hogy hibáztunk, a bocsánatkéréssel elismerjük, hogy vétettünk a másik ellen. Ha nem is szándékosan, de ha őszintén mondjuk ki a bocsánatkérést, akkor felvállaljuk a felelősséget saját tettünkért és következményeiért. Nekem nagyon tetszett ez a magyarázat, amit Péter atya itt Ézsau és Jákob veszekedéséről, vitatkozásáról, és nagyon-nagyon komoly, érzelmileg nagyon-nagyon komoly konfliktusáról, mert hogy Jákobnak ugye tudjuk, hogy sok-sok éven keresztül menekülésben kellett lennie, és mégiscsak a lelkismerete

0: hazafelé vitte, tehát hosszú év után mégis úgy dönt, hogy hazamegy és rendezi Ézsauval a kapcsolatát, de ahhoz, hogy Ézsauval rendezze a kapcsolatát, ahhoz magába kellett először tekintsen. Meg kellett nézze, hogy mi az, ami benne történt. Mi az, amivel neki kell önmagában igazából megküzdenie. És itt Péter atya említi azt, hogy a saját félelmeivel kellett szembesüljön, azt, hogy ki ő igazából, hogy ő igazából csaló volt, és a szíve mélyén nagyon is akart azt az első szülöttségi áldást. És sokszor valószínűleg, hogy mi is így vagyunk, hogy amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, ilyen sértés, megbántódás következtében, akkor érdemes azt is megnéznünk, hogy mit érintett bennünk. Miért is fáj ez nekem annyira? Máskor lehet, hogy ugyanez történik, és tovább megyek, és lerázom magamról, mint kutya az esővizet. És vannak helyzetek, amikor ugyanazok a szavak nagyon fájnak, és nagyon megbántva érezzük magunkat. És hogy mi az, amit engem érint az én személyemben. És ez egy nagyon komoly küzdelem, ahogy Jákob is egyedül volt, küzdött, aztán úgy írja a Szentírás, hogy Isten angyalával küzdött, és kérte, hogy áldja őt meg, de ebben a küzdelemben önmagával is szembesülnie kellett, önmagával is szembe kellett néznie, hogy miért vagyok én ennyire sérülékeny, mi az az én gyenge pontom, amit lehet, hogy a másikot megérintett. És sok minden lehet itt a mélyben, de érdemes megnézni, mert segít egyrészt az önismeretben. Segít abban megnézni, hogy na mi az én gyenge pontom, hol vagyok én ennyire sebezhető, mert ha az egyik ember is ugyanazt a pontomat érinti, mint a másik is, és akkor már a harmadik is, és már lehet, hogy fel fog tűnni, hogy mi van velem, hogy most ugyanaz újból előfordul. És lehet, hogy ezek a refrénszerűen előforduló helyzetek ébreszthetnek fel arra, hogy érdemes egy kicsit magamba is néznem, hogy mi az, ami miatt nekem nagyon fáj az, amit a másik tesz velem. Még akkor is, hogyha jogos ez a fájdalom, jogos ez a megbántódás.
1: Teljesen egyet tudok érteni veled, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy megnézzük, amikor úgy megbántanak, vagy amikor megbántódunk, hogy tényleg hogyan tudom én ezt feldolgozni, hogyan tudok én erre úgy reagálni, hogy ne ugyancsak bántással, mert ugye nagyon könnyen meg tudjuk bántani egymást is, lehet pont egy sértésre, te is egy ugyanolyan sértéssel válaszolsz vissza, és valahogy ilyenkor mindig a Bibliából jut eszembe az az idézet, hogy ha valaki megdob kővel, dob vissza kenyérrel, tehát hogy tényleg rajtunk múlik az, hogy én hogyan reagálom le azt a sértést, azt a bántást. Mert lehet, hogy egy nagy veszekedés lesz belőle, de az a kérdés, hogy utána én hogyan tudok hozzáállni a dologhoz. Mert ugye Péter atya is leírja, hogy tényleg nagyon sokszor rajtunk múlik az, hogy én bocsánatot tudok-e kérni, vagy mondhatnám azt is, hogy bocsánatot merek-e kérni. Mert ez is nagyon fontos, hogy én saját magamban kell eldöntsem azt, hogy de igenis, meg akarok bocsájtani. És nagyon tetszik, hogy itt Péter atya is hozza a példákat, és tényleg olyan példákból tudunk ihletődni, vagy olyan példákat látunk, amelyek ugye megtörténtek, és amelyek példák lehetnek számunkra arra, hogy igenis lehetséges a megbocsájtás, lehetséges az, hogy ne legyünk egymással konfliktusban, hogy ne legyünk egymásnak az ellenségei, mondhatnánk így is, csak egy döntés kell legyen ez számunkra. Tehát el kell döntsem azt, hogy én nem akarom ezt a konfliktust. És ugye most mondhatjuk azt, hogy nagyon könnyű mondani, mert mikor az ember benne van egy ilyen konfliktusban, akkor viszont nagyon nehéz jó döntést hozni. De mégis, hogyha egy picit imádkozunk ezért, egy picit átgondoljuk azt, hogy most akkor ebben a helyzetben én mit szeretnék lépni, akkor én biztos vagyok abban, hogy születhet egy olyan döntés, egy olyan lépés, amely mindkét fél számára jó lehet.
0: Péter atya pontosan így ír erről. Amikor úgy érezzük, hogy megbántottak, amikor fájdalmasan érint a másik gesztusa, akkor megsebződünk. Áldozatnak látjuk magunkat. Védekezni kezdünk. Vagy magunk is támadunk, ahogy te mondtad. Nem mindig tudatosan, de döntést hozunk arról, hogyan reagáljunk. visszaléphetünk a kapcsolattól, távolságot vehetünk, bezárkózhatunk. Tehetünk úgy is, mintha mi sem történt volna. Nem akarjuk, hogy a másik észrevegye, hogy megbántottak vagyunk. De lehet, hogy kifejezzük a haragunkat. Lehet, hogy kifejezzük a megbántottságunkat a másiknak. De nehéz beismernünk előtte a sebzettségünket. Függetlenül attól, hogy miként reagálunk, megbántottságunk azért mégiscsak hat a kapcsolatunk folytatására. Megbántottságunkban azt jelezzük a másiknak, fájdalmat okoztál, rosszat tettél velem. Nincs, aki ettől a visszajelzéstől maga is ne sebződne meg. Ezt talán soha nem jut eszünkbe, amikor a magunk fájdalmát érezzük. Ilyenkor képtelenek vagyunk észrevenni, hogy milyen helyzetbe került a másik. Pedig azzal kell szembesülnie, hogy akarva, akaratlanul sebet okozott. Ez meg szégyent ébreszthet benne, tehetetlenné teheti, elkeserítheti. Az, aki az előbb tettes volt, megéli, hogy ebben a helyzetben maga is áldozat. Ha megbántottságunkban nem veszük észre, hogy a másik is érintett, ő is szenvedője annak, ami kettőnk között történt, akkor kapcsolatunk nem tud rendeződni, csak gyengül. S mind több téren lezáródik a kapcsolatfelvétel, a kapcsolatban maradás esélye és a lehetősége. Pedig erősödhetne, ha mindkettőben meg lenne a szándék, hogy észrevegye a másik érintettségét is. Péter atya még azt is tanácsolja, hogy jó időt hagynunk arra, hogy meglássuk, mi történt bennünk, és mi történhetett a másikban. Ahogy mondtuk, érdemes csendben maradni, egy időre távolságot véve egyedül lenni, és mélyen önmagunkba nézni. Idővel érthetjük meg egymást, ha közben nem a magunk sérelmét ápoljuk. Aki megbocsájt, képes meglátni abban, akitől a megbántás jött, hogy a másik sem csupán tettes. Nem csak okozója, hanem maga is elszenvedője annak a helyzetnek, amely kialakult. Aki megbocsájt, megérti, hogy a másik is vigasztalásra szorul. Hát azt hiszem, hogy van tanulnivalónk ezen a téren, hogy ne csak azt lássuk, hogy na most engem megbántottak, és akkor én most az én fájdalmammal, és az én sérelmeimmel, és az én szomorúságommal, dühömmel úgy elvonulok, és a sebeimet nyalogatom, hanem miután valamiképpen a gyógyulás útjára tért bennem ez a fájdalom, ez a seb, akkor lehet, hogy észre fogom venni azt is, hogy a másik is ugyanannyira sebzett, és ugyanannyira vigasztalásra szorul, és az a szomorú, hogyha így egymást folyamatosan megsebezzük, és jobb lenne ehelyett inkább egymásnak a gyógyulását elősegíteni.
1: Nagyon fontosak ezek a dolgok, amiket itt felolvasnál, és tényleg egy nagyon jó házi feladat, hogy elgondolkozunk a mai estén, hogy bennünk milyen fájdalmak, milyen sértettségek vannak, és hogy mi hogyan tudunk megbocsátani a másik személynek, vagy hogyan rendezünk egyes konfliktusokat. Szalad az idő, és nagyon közeledünk a műsorunknak a végéhez. Ahogyan már megszokhatták, egy kedves kis történettel búcsúzunk.
0: Anthony de Mello Szárnyalás című könyvéből hozok egy kicsit vidámabb történetet, mert most nagyon-nagyon komoly dolgokról beszélgettünk. Amikor eljött az ideje, hogy elsőszülöttjüknek nevet adjanak, a férj és a feleség vitatkozni kezdtek. Az asszony az ő apja után akarta nevezni, a férfi pedig a sajátja után. Végül is a rabbihoz fordultak, hogy eldöntse a vitát. Mi volt az apád neve? Kérdezte a rabbi a férjet. Abiah. És a te apád neve? Kérdezte az asszonyt. Abiah. Akkor mi itt a probléma? Kérdezte zavarodottan a rabbi. Nézze, rabbi, mondta az asszony, az én apám tudós volt, az övé pedig egy lótolvaj. Hogyan engedhetném meg, hogy a fiamat egy ilyen ember után nevezzünk el? A rabbi ezen igen erősen elgondolkodott, mert a probléma valóban kényes volt. Nem akarta, hogy az egyik fél úgy érezze, ő nyert, miközben a másik vesztesnek érezni magát. Ezért aztán végül is így szólt. Az ajánlatom a következő. Nevezzétek a fiút Abiahnak, aztán várjatok, és nézzétek meg, hogy tudós vagy lótolvaj lesz belőle. Akkor aztán tudni fogjátok, hogy ki után neveztétek el őt. Hát a történet vicces részben, másrésztről pedig egy kicsit azt is mutatja, hogy mikor vitatkozunk, lehet, hogy alapvetően egyet értünk a dolgokban, csak más értelmezést adunk ugyanannak a szónak.
1: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, így együtt lehetünk ebben a mai műsorban is. Jóisten áldását kérjük Önökre, áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva, búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
0: Trepszker Erika
1: és Szűcs Tímea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, kiszülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Vallásvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Nyilván nem szakmai életutat mond az ember, de az emberivel hát nyilván nagyon is összefügg. A házban ott volt egy, van egy kegyhelynek minősülő kápolna. Úgy kell elképzelni a házat, hogy 200 kispapra tervezték, és mindenki egyedül a szobájába. Tehát rettenetes nagy az épület. Ha az esztergomi Szent Adalbert központot megszorozzuk mondjuk hárommal.
2: Az igen.
1: Akkor kijön körülbelül. Rettenetes nagy. És ott hát több kápolna is van, jó nagy
2: templom méret
1: is. Ez
2: ott egyben van épülve a lateráni bazilikával, mögötte van.
1: Egyben is, de majd hát méterek választják el.
2: Tehát közvetlen mellette, úgy
1: értem. Lateránon belül van, igen, ez is, meg egy egyetem, ugye, meg ott a kanonokház, meg ilyenek, tehát nem egy nagy, de ott a házon belül van egy kápolna, ami egy képet hordoz magám, a Madre della Fiducia, vagyis a bizalom édesanyjának a kegyképét. Ugye az azért jellegzetes, mert általában szűzanya szokott lenni az útmutató, ahogy keleten hívják, hogy Hodigitria, hogy utat mutat, rámutat Jézusra. Itt pont fordítva van, itt Jézus a kis ujjával mutat az édesanyjára. Azzal is a bizalmat jelezze, hogy bízzunk rá mindent. A formáció idején is, és később is, papként is majd. Valahogy, hogy olyan kis ékszerdoboz volt az a kápolna, nem volt művészetileg egy nagy alkotás, de érezhető volt, hogy kegyetlenül be van imádkozva. És hányszor láttuk azt, hogy jön egy idősebb atya, aki 20-30-40 éve itt volt növendék, és misézik, és hazajön, és folyik a könny az arcán, és kispapként az ember kicsit nehezebben érti még, amikor a mindennapok terét hordozza. De egy vonzást elkezdtem érezni ott úgy másodév táján, hogy nekem ez a kápolna fontos, szentségi kápolna volt természetesen. Tehát, hogy jó lenne ide minden nap valahogy bejutni. Akár csak egy térthajtása volt, amikor tényleg nem többre. De volt egy pár perc imára, vagy mondjuk a spirituális atyával való beszélgetésre ott előkészülve, vagy utána hálát adni, gyónásra készülve, hálát adni, elégtételt elvégezni, hávizsgák előtt persze, hát kérni mindent, utána meg megköszönni, vagy egyszerűen csak a lelki vajudásokat oda tenni, és egy-egy órát ott tölteni imádságban. Vagy így, vagy úgy, de én nem is emlékszem, hogy jó, beteg voltam, nem, de egyébként, ha talpon voltam, szinte minden nap bejutottam oda, legalább egy fél percre, vagy hosszabb időre. És ez egyre inkább, minél többet mentem, annál jobban vonzott. És annál jobban ott volt a szomjúság, minél jobban betöltötte. És egyre fontosabbá vált a szűzanya ilyen módon. Nem voltam én rosszba vele, sose, korábban sem, de valahogy, amikor a szemináriumot kezdtem Esztergomban, még ott jött egy ilyen, hogy lehet, hogy egy tized rózsafűzét minden nap így lenne azért elmondani, ha már papnövendék vagyok, de ez nem ment tovább akkor még. És ott lobbant be jobban, és ott indult be, hogy ez lehetne rendesebben is, és mennyi kegyelem van ebben, mennyi jó dolog.
2: Személyessé vált.
1: Hát teljesen személyessé vált. És valahogy úgy egy hívást éreztem arra, hogy a papi karakterembe, ami leendő papi karakter, mert akkor már kezdtem világosan látni másodév vége fele, ott az egy hivatástisztázást komolyan vették, hogy objektív pontok alapján szenvedj át, imádkozz át, gondolj át az ember, hogy itt van-e a helye. Tehát az, úgy azért volt egy-két nap, amikor úgy ember kicsit sötétségben van, mert keresi a villanykapcsolót, de utána kitisztult az
2: de
1: egész.
2: De ez nagyon jó.
1: Hát jó, és pont azt volt jó látni, hogy néhány társunk meg azt mondta, hogy boldogan rájött, hogy nem ez az útja. És hát bocsánat, inkább úgy, mint hogy hát később ajtóstul, tokostul. Tehát persze. Inkább most jön rá is.
2: Még
1: rá,
2: mindenféle károkozás.
1: Semmi vonzata nincs, igen, akkor, sőt, még azok az évek még jó emlék is lesznek számunkra, hogy ott tisztáztak egy ilyen dolgot. És akkor ez a papi karakter számom szempontjából elkezdett úgy gyűrűzni, alakulni, és ez volt az egyik szál. A másik szál ott volt, hogy hát majd, ha a lendő főpásztorom, mert hát Paskai Bibors atya, nyugodjon békében, tehát ne nyugodjon, annyira inkább segítsen bennünket, oda átra mindig ezt mondom. Már hát nagyon erőteljesen nyugdíj közelébe volt, tehát lehetett látni, hogy majd erről más dönt az én életemben, mert még a vége az egy kicsit odébb volt. De a specializációra van szó, akkor mégis mi legyen, ha rám bízzák, hanem hát akkor egyértelmű, amit akarnak. De ha rám bízzák, mi lesz? És az elkezdett alakulgatni bennem, hogy ugye dogmatikát akkor kezdtem tanulni, ugye a teológiának ez a szisztematikus földolgozása, ami legyen krisztológia, szentségtan, egyháztan, mariológia, kegyelemtan, kezdeti, végső dolgok, szent háromságtan, stb. Tehát ez úgy testhez álló, közel áll hozzám, egyre közelebb áll hozzám, és mint már lelőttem a poént, ugye a mariológia ebből az egyik ág. Kettő kezdett összetalálkozni, az a Máriás karakter, meg a dogmatikából lesz, hogy hát mi lenne, hogyha én kiemelten ezzel foglalkoznék a későbbiekben. Akkor már ugye Erdő Péter még érsek úr volt, nem Biboros még akkor. Volt, ha lett a főpásztorom, és már érlelődött a dolog, hogy hát dönteni kéne, hogy merre tovább. Én fölmentem hozzá akkor beszélgetni, és előadtam, hogy hát tudom, hogy van egy felsőbb éves társunk, illetve akkor már pont pap volt, aki egy szerviták által vezetett intézménybe járt a Mariánumba, ott a Gian Nicolo domb tetején, ahol kimondott a mariológiában mélyülnek el a hallgatók. Én megmondom őszintén, én úgy mentem fel, hogy esítenek nyugalmával, hogy azt a választ várva, hogy hát jó, de hát nem volt ott sose senki, nem ismerik azt az intézményt, bezzeg a több száz éves Gregorián, ahova jár már 5 éve, hát most igazán hát ki lehet választani dogmatikából azt a témát, meg lehet írni a licenciát ott úgy, meg doktorálni, meg később, hát akkor folytassuk, amit elkezdtünk. És láss csodát, nem így lett, hanem egy fél perc csönd után főpásztorom azt a választ adta, hogy örülök, hogy ilyen komoly kérdésben gondolkodik, én ezt feltétlenül támogatom. És hát mivel a Mariánumban nem volt még növendék, ugye, még ő is kezdő főpásztorként azért meg volt az a vágjunk bele lendület, mondta, hogy hát igen, csináljuk, próbáljuk meg, nézzük meg.
2: Milyen jó.
1: És milyen jó, és tulajdonképpen az, nagyon-nagyon boldogan jártam a Mariánumban, hát még először is diakonussá szenteltek 2004-ben, ott a Lateráni Bazilikában, mert ott az volt a szokás, hogy ha valakinek a főpásztori engedte, már pedig nagy részt engedték, akkor az évfolyamnak az volt a korona a dologra, hogy Rujnyi Biboros diakonussá szenteli a 6. évfolyamot a 6. év elején, tehát október végén, és pappá pedig mindenkit a saját főpásztor, a saját egyházmegyében. Tehát ez egy szép ív volt, hát Biboros úr se problémázott rajta, mondta, jó, nyilván legyen. És abban az évben kezdtem el, még pár héttel előtt a Mariánumot. Én azt kell mondani, ugye Mariológus szakirányon, hálás vagyok a jó Istennek azért a szervita professzorokért, mert mondhatni, nem akármilyen emberek voltak. Lehet, hogyha neveket sorolnék, nem lenne ismerős egyik se, tehát ők nem a hírességükről voltak híresek, hanem pont a csöndes munkájukról, az alázatukról, az sugárzott belőlük az a megélt, világos, tiszta, ragyogó szerzetesi karakter, az a mély tudás. Tehát azért ők nem kérkedtek vele, de volt, aki még a zsinat idején is aktív volt, már nagyon idős volt, többen közülük János Pál pápának dolgoztak a keze alá, mariológiai dolgaiban, Máriás megnyilvánulásaiban.
2: Komoly emberek.
1: Komoly emberek voltak. Tehát pont ez, hogy nem csak a szaktudás, hanem a komolyság, meg az, hogy nem villogtak vele, tehát nagyon alázattal, és ontották a cikkeket magukból, és érezhető volt, hogy szeretik csinálni. Szóval ez akkora lendületet adott nekem, akkor diakónusként, papsága készülve, és a mariológiai specializációra készülve, hogy az egy gyönyörű év lett az a 6. év. Hát volt ott történelmi fordulat, sok minden, János pápa halála, Benedek pápa megválasztása, papságra készülése, a töményre sikeredett. Még egy év következett utána Rómában, akkor a licenciát kellett...
2: 2005-ben járunk, ugye?
1: 2005-ben járunk, igen, tehát 2005, hát bocsánat, pont 20 éve, igen, ezt hadd emeljem ki, köszönöm szépen. 2005. június 18-án szentelt pappá Erdő Péter bíboros úr esztergomi bazilikában. És akkor még nyugodt voltam a dispozíció felől, mert én még valószínűleg nem kapok levelet, ugye folytatni még Rómába, befejezni azt az egy évet. Licenciával ez a, úgy tudom, hogy a világi szintekben nincs meg, tehát a diploma és a doktori között van egy ilyen szakszint tulajdonképpen. Mariológiából ugye ott akkor ezt megszerezni, és akkor hazajönni, és munka mellett, tehát káplálni, státusz mellett ledoktorálni. Hát még fiatalan az ember, bírja jól a dolgot. Én megbeszéltem vele azt, hogy úgy kezdtem el a licencia témát, hogy már csak ki kell egészíteni a 3 fejezetet, újabb 4-jel és kész a doktori. Tehát arra fölépülve nincs már vizsgám, nincs már kurzus, semmi. Tehát miközben káplán vagyok, egyszer-egyszer kiutaznék pár napra, és hadd fejezzem be ott, azt mondta, hogy neki az a lényeg, hogy időre meglegyen, tehát mindegy, ha így szeretném, legyen így. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy De Fiores professzor vállalta a magyarok nagyasszonya témáját, annak ellenére nem ismerte nagyon. Tehát ő is olyan rugalmas volt időskor ellenére, és gyönyörűen vezette. Tényleg, tehát számára is élmény volt, mert...
2: És gondolom nem igen. Csak a tudás volt érdekes, hát itt a teljesen összefügg a hitével, a személyes hitével, amiért választotta a mariológiát, és

0: ként, és emlékszem, hogy voltak témák, amiket nem szerettek a Mariánumban, mert lerágott csont volt. Na hát a magyarok nagyasszonyát szerették, mert nem hallottak, úgy közelről róla tudták, de hogy mégis valaki belássa magát doktori szinten, hogy gyerünk, csináljuk persze, mert gazdagodik a tudomány vele, meg a könyvtár, úgyhogy boldogan, boldogan vette kézbe ő is. Gyulai Oszkár atya. Gondolom, hogy sokak számára mond valamit, a név 37 éven át volt a Szent Család plébánia.
1: Igen.
0: Plébánosa. Szondi utcában oda kerültem, én voltam az utolsó káplánja neki 2006-8-ig. És hát na, ha valaki, akkor ő a mariológiai tanulmányokat nagyon-nagyon támogatta. És ez egy igazi, nagyon jó kezdés volt, lendületes, örömteli. Az egész ember ugye lelkes volt, mélyen hívő, tenyeres talpas, szókimondó. Érezhető volt, hogy egy normális gondolkodású boldog pap. Tehát ez annyira motiválott, és annyira meg alapozta a továbbiakat számomra, és hát a mariológiának is kedvezett. A vége nehéz lett, mert ugye ő akkor már esett a lábára, és meg is halt később. Tehát volt szerencsém már majd, hogy nem megy egyedül vezetni a plébániát utolsó fél évben, mellesleg doktorizni Rómába, tehát az úgy kicsit vágós lett.
1: Mégsem volt olyan könnyű.
0: Hát nem volt, a végvége az olyan nehéz lett, de mondjuk nehéz volt a szeminárium is, tehát még volt tartalék, mondta, jó van, bírott ezt még, úgyhogy így. Na és meg lett ugye a doktor is, két káplán év végeztével főpásztor gondolt egy merészet, és pihentetésképpen, de ezt csak viccből mondom, behívott érseki titkárnak. Hát én megmondom őszintén, nem szívesen mentem be, mert valahogy azt láttam, hogy itt azért a pasztoráció az nem lesz mindennapos feladat. A klasszikus pasztoráció.
1: Inkább adminisztratív.
0: Hát leginkább meg egy
1: szervezés.
0: Másik ember életét élő dolog tulajdonképpen. Tehát annak az alázatát megtanulni, hogy nem disponál az ember a saját idejével, a saját energiájával, hanem teljesen oda kell, hogy adja magát.
1: Mi világi emberek ezt nagyon ismerjük a munkából. Igen,
0: hát igen, sokszor tettem fel a kérdést, hogy ez pap kell feltétlenül. Továbbra is azt látom, hogy nem minden részéhez, de van, amihez mondjuk tényleg, ha a paptestvérekkel van ügy, vagy valami, csak jönnek a saját belső dolgaikkal, akkor mégis egy paptestvérhez szóljanak. Tehát ez a része nyilvánvaló, de valamit le lehet azért osztani. És ez egy nagy iskola volt olyan szempontból, hogy az ember akkor lemond magáról. Tehát valahol ugye egy kicsit az volt a készítés, hogy hát ledoktorálni, mert majd kellek tanítani, tanítás sehol. Két év káplánság után plébánia sehol. Tehát olyan két szék között itt ülök, hát nagyon jó, de most én nem tudom, hogy ez meddig fog így tartani. Hát igazából tartott olyan értelemben 10 évig, hogy ebből 5 év volt a 0-24-es szakasz, amikor tényleg az ember ezt éli. A jóisten közbe küldött egy-egy mentőkötelet. Nem csak az, hogy voltak elcsípett pillanatok, amikor főpásztor távolétében tudtam azért menni misézni, 13-ákat oszkárat után tartani Szent Családba, itt ott azért mégis ezt-azt elvállalni, csak programozni nem lehetett előre nagyon. Hanem a tanítás elkezdődhetett az életemben, és közben 2011 februárjában elkezdtem Esztergomban tanítani pont mariológiával, aztán utána jött a többi dogmatikai tárgy, és egy nagy megtiszteltetés is volt számomra, hogy ahova annyira szerettem járni Mariánum, mert Rómában ott fölkértek ott is tanítani, és akkor két cikluson keresztül az azt jelenti, hogy negyed évi, tehát 6 hetet ott voltam és lukra. Másodjára már nem akkor repülőztem oda-vissza.
1: Ugyanakkor februárban kérték fel oda is?
0: Hát akkor alakult már, de az 13-ban ott pont a pápa választáskor voltam. Aha. Először, meg 15-ben két cikluson keresztül Kelet-Európa Mária tisztelete című tárgyat tanítsam, aztán átrendeződött ott a rend, úgyhogy onnantól az már nem kellett, de ez egy nagy élmény volt, és hát tényleg motiváló is volt, meg tehát nagy megtiszteltetés volt. A
1: Szerviták iskolájában.
0: Így van. Ugyanott már átalakult az, és többen közülük meghaltak, vagy otthonba kerültek, már a fiatalabb generáció vett át ott is a vezetést akkor, de nagyon hálás vagyok azokért a hetekért is, hogy úgy mondjam. 13-ban pedig jött a hittudományi kar is Budapesten, szóval tevődött fel a tanítás is egyre inkább. Az 5 év nem volt egyszerű ott az érsekségen, azért az szétrázza az embert. És a papi identitás is meg tudja próbálni. Egyik oldalról van, amit megerősít benne, másik oldalról viszont nagyon rázós út. Tehát akkor már kértem a főpásztort, hogy valamit változtassunk, mert ez így sok lesz. És akkor született egy ilyen mondjuk kompromisszum, és egy egész jó kompromisszum lett, hogy jó, a hivatalt vezessen még irodaigazgatóként, de hát akkor kapok egy plébániát. És ez lett Angyalföldön a Szent Mihály plébánia, Babér utcában.
1: Igen.
0: 5 éven állt. Tulajdonképpen mondhatni így, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy dupla munka, de tizedes stressz. Tehát valahogy úgy más volt. Mm-hmm. Más volt. Össze tudtam hangolni ezt a rengeteg mindent, 30 pluszosan még az emberben azért van kraft. És ugye a helyzet

0: Ez ott az volt, hogy hát az érseksége még kellett följárni, azért az sok figyelmet igényelt néha. Gyászoló közösségbe érkeztem fél évvel előtte, halt meg a Vigyázó Miklós atya, ki ugye hát mondhatni, hogy elődöm volt, de nem közvetlen, mert fél év interregnum volt. Hát sok öröme volt annak a közösségnek, mert élő csapatra találtam ott, jó munkatársakra, sok mindennek azért át kellett alakulnia, de ugye mindig mindvégig ott volt bennem, hogy nem tudok ott elég időt tölteni, elég figyelmet nekik szentelni.
1: Nem próbálta meg a hitét ez a rengeteg munka? Nem tette próbára?
0: Őszintén nem, inkább ez erősített meg. Tehát ezt kispapoknak is szoktam volt mondani, hogy ott fedeztem föl egy nagyszerű dolgot. Hát a római szemináriumos szentségimádások azért visszaköszöntek később is, hogy igénylem az, hogy azért az Úrral legyek minden nap. De ott, hát az, hogy van annak a templomnak volt akkor is egy külső ilyen díszkivilágítása. És amikor, még talán télen is, de én fázósabb vagyok, különösen nyáron azért be tudtam menni, villanyt se kapcsoltam, egy 10 perc alatt úgy bevilágított kívülről ott a színes ablakokon át, hogy szinte olvasni láttam volna, már csak az örökmécses világított, jó, láttam mindent, és hát volt, hogy egy óra, másfél óra is eltelt ott az Úrra, és csak ő meg én. Na most nekem ott ez egy olyan mély visszajelzés volt, tulajdonképpen az Istennek szentelt szívnek a megosztatlan öröméről, a cölibátus örömeiről. Az, hogy az embert, bocsánat, most szeretettel mondva, hát nem vár haza senki, hogy nem sürget haza senki. Ő van ott nekem, otthon. Én meg, igen, ő van ott nekem, én meg neki.
1: Igen.
0: Tehát le tudom tenni a napnak a dolgait. Egyszer repülnek a percek, fél órák, órák, és jó ott lenni vele. És egy intimitást megélünk belül lélekbe. Szóval lehet gyakorlati érveket hozni mellette, cölibátus mellett, de egyszerűen nem, valahol kihalnak azok meg. Hát vannak nagyon tiszteletre méltó görögkatolikus kollégák, akik összehangolják a kettőt. Tehát nem a gyakorlati érvek azok, amelyek itt igazából hatnak, hanem ez az intimitás. Ez valahogy annyira boldog, előhozta boldogságot. Rettenetes fárasztó volt persze. Szóval azt azért nem kétlem, tehát ennyi helyen volt, hogy 5-6 munkahely volt egyszerre. Azért kapkodni a fejemet mindenhova, de valahogy nem véletlen emlegettem meg Bodog nagyapámat. Szóval tőle ezt a dinamikát örököltem,
1: láttam. Aki élmunkás és élsportoló volt.
0: Egyszerre a kettő, igen, de akkor még nem milliókat kaptak az élsportolók, két nagy pofont, ha nem sikerült, az volt. Tehát nem, egy kejhet vagy serleget, aztán legyél vele boldog. Nem fizették őket akkor. Ez munka mellett. Csináld meg család mellett. Szóval valahogy úgy ott élt az ő szelleme bennem nagyon jól, meg az ő hangja ott a fülembe, és a vonzó példa. Én mindig is szerettem úgy maximumon dolgozni. És valahogy ott erre volt lehetőség, az biztos. Tehát valahogy igyekeztem beletenni a magamét, de hát persze éreztem azt, hogy más, amikor az ember teljesen teheti bele magát, meg más, amikor sok felé forgácsolódik a figyelme. Ennek ellenére nagyon gazdag, nagyon szép évek voltak azok. Első plébáni közösség, viccesen szoktam mondani, ha arra megyek a autóval, hogy na, első feleségem itt van. Első plébáni, összefűzött azért ez az élő kapcsolat. Igen. Aztán egy nagy éles váltás következett 18-ban, hát akkor vittem oldallag egy másik plébániát is, a Rokolya utcát. Hát még azért az is egy fél évig, hát még fér az ember vállára. Főpásztor fölmentett az alól, a Babér utca alól és az érsekségi alól, és gondolt egyet, és kinevezett az esztergomi érseki papnevelő intézet rektorának. Na most hát ugye el kell mondjam, hogy bár nagyon-nagyon szerettem a plébániát is, de tulajdonképpen összegezve a 20 papi esztendőt, számomra az eddig, ha szabad ilyet mondani, legkedvesebb, úgy éreztem, hogy leginkább testhez álló szolgálat ez volt, ez a papnevelés. Tehát ez nagyon nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem ezt.
1: Itt találta meg legjobban a helyét.
0: Azt kell mondjam, hogy igen, nagyon. Úgyhogy az, hogy személyes kontaktusban lenni a kispapokkal, buzdítani őket, látni az elakadásokat, látni, hogy hol tudni bátorítani őket. Egy szerencsés összeállításnak láttam azt, hogy ugye tanítottam is őket menet közben. Tehát hogyha egy papnevelőnek ezer más dolga van, csak a papnevelésre nem tud figyelni, én ezt úgy szoktam hinni, hogy merénylet a jövő papsága ellen. Én azt látom, hogy egy dolgot megtűr maga mellett a szeminámi előjárói munka, az, hogy az ember ugyanőket tanítja.
1: Igen.
0: Tehát az, hogy ugyanővelük vagyok, ugyanőket hát, neveljük, tanítjuk.
1: Szülő,
0: pontosan, igen, csak fölmegyünk a főiskolára, azt ott kicsit igen. Más kalapba, de ugyanaz a kontaktus. Tehát ezek nagyon boldog évek voltak, ami ebben nagyon csúnyán beletaposott, az pont a járvány volt, járvány időszaka. az pont kifogtuk ottan. Hát ugye nem volt egyszerű dolog online élni, úgysem, hogy az elején hazaküldés volt, és most embert elérjen vizsgáztatás, vagy lelki, vagy előjári beszélgetés szempontjából, és láttam, hogy ő is ül egy szobába, meg én, és aztán neveljük egymás messziről. De úgysem,
1: hogy nagyon nehéz.
0: Hát igen, de úgysem, hogy a következőben még beszorultunk a házba, ugye rengeteg kijárási korlátozást, tehát mint egy valami szigorú szerzet úgy értünk ott maszkokkal főszerelve, megint egy kicsit olyan töményre sikeredett ilyen szinten, tehát az nem, hát éreztük mindannyian ugye mindennapos életben, és nem volt egy egyszerű. Szent István Bazilikába szolgálok 2023 óta. Valójában kértem a főpásztort, hogy vezetnem plébániát, ne kelljen a tanítás mellé, a tanítás meghízott közben. Tehát a teljes dogmatika, diplomázók, csak ilyen cenzúri munka, csak olyan nézzem át minden, és ez így nagyon összehangolható a tanításra, tehát a lényeget végzem igazából, lelkipásztori szolgálatot, gyóntatás, misézés, betegek ellátása, jegyes oktatás, sajátos pasztoráció, kicsit hasonlít a Ferenciek teréhez olyan futószalag pasztoráció, de ez nekem nagyon bejön, rengeteg turista, tehát nyelvtudás is kell hozzá, nekem ez így nagyon-nagyon-nagyon beválik, és a tanítással összehangolva Esztergomival meg a budapestivel jelenleg. Mit mondjak? Nagy dolgokban nem gondolkodom. Viccesen szoktam válaszolni, hogy nyugdíj előtt állok, igaz, még 29 év van. Tehát egy csendes magvetésben dolgozom, úgy gondolom, végzem a munkámat. Valahogy, amikor János gondjaira is rábízta szűzanyát megfordítva, és ugye Jézus a kereszten. Én most valahogy azt a szakaszt próbálom megélni, hogy rám is, ránk is, a mai szeretett tanítványokra is rá lett bízva a szűzanya. Tehát most valahogy talán azt várja tőlem Jézus, mint Jánostól, hogy az ő édesanyjára figyeljek, hogy tegyek az ő tiszteletért, helyes tiszteletért, ahol tudok, dolgozzak ebben, és természetesen a legelső legyen nyilván a lelkipásztor, illetve a pasztoráció, a papság. Ezeket próbálom összehangolni, más bűnömre nem emlékszem.
1: Amit még nem említettünk, hogy a választott szentírási rész. Megosztaná velünk a választott szentírási részt?
0: Tulajdonképpen a papszentelési elmondatom, én nem is tudom, hogy jött, mert én ezt nem készítettem, én máson gondolkodtam, és nagyon utolsó pillanatos volt az a János 68, hogy Uram, kihez mennénk? Az örök élet igény nálad vannak. Vagy egy másik fordításban, hogy tiéd az örök életet adott a tanítás. Tehát az, hogy ez a hittartalom, amit össze lehet foglalni, át lehet adni. Mások mondhatják a magukét, de az örök életre vezető tanítás az Krisztusé. És hogyha tudjuk, hogy ezt a forrást megtaláltuk, akkor nagy örömmel vezetünk másokat is oda. Meg amit említettem, ez a Jánosra bízott Mária. Ez egy elég új megtapasztalás, így most kezdett igazán közel jönni hozzám. Ilyen módon, hogy igen, most lehet, hogy nincs látványosabb munka, nincs központibb munka kimondottan, de hogy a szűzanyát azért rám bízza, számít rám, hogyha már eddig vezetett, hogyha már eddig elvitt és kitanítatta velem a mariológiát ilyen módon, akkor ezek legyen valami értelme. Valami gyümölcse is. Akkor még kispapként ugye nem értettem, hogy miért vannak ennyire meghatódva azok a paptestvérek, akik ott a Fiducsa kápolnába visszatérnek, imádkoznak, miséznek. Most már én magam is tudom, tehát valahányszor van szerencsém visszatérni, megrohan egy nagyon mély béke, a hazatalálás öröme, az anyai házba való hazatalálás öröme is, és valahogy ezzel a lelkülettel mutatom be a szentmisét én is ott.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett.
3: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
4: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
4: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 03-1-5-04-04-04-es telefonszámot.
4: Hallgassa telefonon keresztül is
5: a

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek.
1: A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Szent oltárodnak színéhez borulván, imádunk téged, rejtett istenség. Ki által bűnmocskából megtisztulván, a menny örökje lett az emberség. Mint istenember teljes váltásunkért, halára szánta drága testedet. Mint béke áldozat boldogságunkért, örömmel ontottad szent véredet. De nemünkhöz irgalmas szívednek nem volt elége véres áldozat. Honnyába megmaradni hű népednek kívántál testi tápla szín alatt. Hogy asztaloddal gyenge lelkeinket, az üdvösséges jóban vastagítsd, s véreddel mosván újabb séreinket, szívünket szent szíveddel egyesítsd. Versegi Ferenc az Úrnak felmutatása után című versének részletét hallották. Az Úrnap nyolcadát követő péntek az egyházi év utolsó változó ünnepe, a szent szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül. A kultusz nyomai már a középkorban, így kódex irodalmunkban is felbukkannak. A kultuszt Alacoque Szent Margit látomásai szentesítették, a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a szív tisztelőjének az engesztelést, a hónap első péntekén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a Szent Szív különös oltalmában ajánlotta magát. Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Faustina nővér látomásaiban született. Az irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből. 9. Pius pápa 1856-ban Jézus szíve ünnepét az egész egyházra kiterjesztette. Mint ahogy ez már elhangzott, a fő ünnep napja pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezen kívül Jézus szívét ünnepeljük minden első pénteken és június havában. A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a Tihanyi Bencés templom oltára. A Mária Nosztrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált. Olvashatjuk Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában.

a Jézus szíve legtisztább szív egyházi népének. Dallama Nárai György, Lira Celestis című énekkönyvében jelent meg először. Kétféle szöveggel éneklik. A Jézus szíve legtisztább szív, Szemenyei, Kaposi, Római Katolikus Egyházi Énekek című könyvéből való, az Isten áldjon tünde játék, a Vale Mundus, kezdetű latin himnus, Sík Sándor, katolikus papköltő átdolgozása. Jézus szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára. Boldog, aki te hozzád hív, s szívét hozzád tárja. Vércsepjeid a világnak bűneit lemossák. Rólam is a gyarlóságnak tisztítsd le a foltját. Jézus szíve szelítségnek titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb koronája. Szívemet tett szent szívedhez hasonlóvá, kérlek. Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szeliddé tett. Jézus szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban. Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban. Légy te szent szív, én is tápom, légy te menedékem. A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem. Jézus szíve, szűzanyának drága szép virága. Az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága. Jézus szíves Máriájé, hajoljatok össze. Szíveinket, ha szétválnak, ti fűzzétek össze. Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett, legyen hála Szent Fiának, ki pokoltól mentett. Hála néked, ó Szent Lélek, minden ajk ezt zengje. Hála Jézus Szent Szívének, mind földön, mind mennybe. Sík Sándor, Szent Pál bölcsessége című írásában ezt olvashatjuk. A keresztény emberiség szemléletében Krisztus nem csak a történelemnek, hanem az egyes ember életének is középpontja. A mindenségben elfoglalt helyzetünket lényegében az határozza meg, hogy milyen közel vagy milyen távol vagyunk az emberrélet Istenhez, a testet öltött és ma is élő Krisztushoz. Az emberiség számára egyszer jött el az időnk teljességében, az egyes ember számára azonban a kegyelem szüntelen áradásában állandóan jön. Életünk értelme, hogy ezt a felénk, hozzánk jövő Krisztust meglássuk, befogadjuk, élni engedjük magunkban. A mi Isten akarata szerepünk azonban e találkozás előkészítésében nem a szenvedőleges várakozás, hanem a cselekvő elébe menés. Krisztus jön felénk, mi megyünk Krisztus felé, hogy valahol az útnak egy Isten akarta pontján találkozzunk. Nincs fontosabb az ember életében, mint ez az út, amelyen elébe megy a feléje közeledő isteni szeretetnek. Mi ez az út? Ki mondja meg nekünk, hogyan jutunk hozzá közelebb, hogyan találkozhatunk vele? Krisztus Urunk végtelen szeretete, végtelen ember szeretete és csodálatos ember ismerete gondoskodott róla, hogy legyenek vezetőink, legyenek útmutatóink, mestereink, akik megtanítanak bennünket erre a legfontosabb tudományra. Apostolokat, prófétákat, tanítókat, szenteket küld szüntelenül, nagy számmal és nagy sokféleségben, hogy mindenki megtalálhassa azt a vezetőt, aki legjobban tud az ő lelkéhez szólni. Ezeknek a Krisztus rendelte útmutatóknak elseje és legnagyobbja a Szent Pál, az a Szent Pál, akit ő maga nevezett választott edényének, aki legelőször szólt írásaiban Krisztusról, legfontosabb levelei korábbi keletűek, mint az evangélium. Aki legelőször vitte el a fölfeszített Krisztus jó hírét az akkor ismert világ széléig, Szent Pál maga hív bennünket. Legyetek követőim, mint én Krisztusé. Félreérthetetlenül mondja nekünk, Krisztus él bennem. Pál szíve, Jézus szíve, mondja aranyszájú Szent János. Lehet-e hitelesebb,
kedvesebb, biztosabb útmutatónk ennél a szívnél. Ennek a szeretetnek gyümölcse az ő bensőséges, mély megismerése és az állandó isteni élet. Isten lakozása mi bennünk. Hozzája megyünk és lakóhelyet szerzünk nála. Ez a szeretetnek legszebb jutalma, írja Csávosi Elemér jezsuita szerzetes, a jezsuita rend magyarországi tartományfőnöke, a 20. század első felének jelentős magyar filozófiai és teológiai írója.

Versegi Ferenc, a keresztfa mellett álló szűzanya. Kesergő anyja mindenhatóknak ím a keresztfa mellett áll. Hor bűneinkért alkotónknak szent szívét gyötri a halál. Átjárja törgyanánt mejének szűzrejtekét a fájdalom. Könny árgyanánt forbús szemének mélyéből a sok síralom. Mária szeplőtelen szíve, a boldogságos szűz Mária szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás és az istenanyaság. A Szentírásban vannak utalások Mária belső életére, szívére. A misztikusok számára a Jézus iránti szeretet példaképe. 1969-ben a Jézus szent szíve ünnepe utáni szombatra került át a napja. A fatimai jelenésekben a szűzanya kifejezetten kérte tiszteletét és a világ fölajánlását a szeplőtelen szívének. Második János Pál 1981-ben akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore-ban hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, mert 1982-ben Fatimában, 1984-ben Rómában, és 2000-ben a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt. Az ünnep nevében két fogalomkör találkozik. A szeplő nélküliség, a bűntelenség és a szívszeretet. Mária szívét többször is említi a Szentírás. Mária pedig megjegyezte ezeket, és a szívében elgondolkodott róla. A héber gondolkodás számára a szív, lébáb, a belső létfontosságú döntések színtere. Nem csupán az érzelmek átélésének helye, hanem az érzékenységé, hangulatoké, a bátorság és félelem helye, és a vágyoké, a titkos sóvárgásoké, de ez a szerv, amelyben a zsidó gondolkodás szerint a belátás, a megértés megtörténhet, s a tudatosság, a megfontolás, a dolgok közt való tájékozódási képesség, helyes ítélet, ez az emlékezés helye is, és innen fakadnak a döntések is, sőt az akarat is itt fészkel. Az Ószövetségi Biblia a szívében a tudatosan élő ember központját érti. Tarnóczy János atya szerint Jézus és Mária életünkbe való beleszövődésével az emberi történelem most már valamiképp Isten története az emberiségben. Mária felebaráti szeretete akkor ragyogott fel legfényesebben, amikor nem önmagát, hanem szent fiát, akit önmagánál is jobban szeretett, ajánlotta fel a mennyei atyának megváltásunkra. Benne a szeretet isteni erénye nagyobb és tökéletesebb volt, mint akármelyik teremtményben. Boldogító, lelkesítő, ránk nézve az Isten kegyelméből bár, mégis emberben megtestesült tökéletes szeretetet látunk ebben a szeretetlen világban. A szűzanya a legeszményibb ember. Csupa melegség, jóság, finomság, kegyelem. Isten remek műve. Az emberi méltóság megbecsülését, az igazi jámborság mértékét senki sem tanítja úgy, mint Mária. Lelki világa a szeretet legnagyobb lángolása volt. Ha Máriára figyelünk, akkor benne felfedezhetjük az új ember mintaképét. Megtanuljuk tőle egész életünket a szeretet fényében látni. Szeretetének négy vonását emeljük ki. A bizalmat, az odaadást, a megbocsátást és a gyümölcsözőséget. Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll bús, széteső. Belepi burján, mossa eső. A szitáló lassú cseppek orhegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott. Az emberek közt elhagyadott. Láng Gusztáv a szatmári születésű, ma szombathelyi irodalomtudós, ezt írja Dzsida Jenőről. Dzsida kereszténységének értelme Krisztushoz való viszonyában tárul fel, aki emberré lett, halandókhoz hasonlatossá, s ezzel megszólította a halandókat, hogy hozzá hasonlatossá váljanak.
Krisztus a földi embert és világát váltotta meg, és Dzsida nagy élménye a megváltott világ, amelynek értékei, szépségei és az általuk gerjesztett életöröm, mint egy megtisztul ebben a hitben. Krisztus földön járása óta először kapcsolják össze a nyugtalan, változékony világit az öröklét stabilitásával. Ezzel válik nyilvánvalóvá e két világ egymásra utaltsága. Olvashatjuk Molnár Gyula, Szűz Máriától kapta Jézus Krisztus emberi természetét című írásában. Valóban, az előbbi gondolatmenet szerint Szűz Mária lelkülete és az őt követő úgynevezett Máriás lelkület erényekben, lelkiségben, színekben végtelenül gazdag. Felöleli üdvösségünk legfontosabb eseményeit. E lelkület magába fogadja például a názáreti ház csendjét, a hétköznapi munkás élet egyszerűségét, Isten feltáruló országának örömét, az elutasítás fájdalmának elviselését és Isten gondolkodó és gondoskodó szeretetének felfedezését, megértését. Egy keresztény ember vagy egy nép e teljességet magába foglaló lelkiségnek általában csak egy-egy részét éli át. Azt a metszetet, amely élet állapotából fakad, de amelyben megsejthető az egész is. Isten irántunk való valamennyiünket az üdvösségre vezető szeretetének egysége is. Írja dr. Berán Ferenc, pápai káplán, főiskolai tanár, Mária szemével nézni Jézust című cikkében. Urunk Jézus Krisztus, te meg fogod bocsátani vétkeinket, és szívünket a béke felé fogod hajlítani. Irgalmasan megóvsz az újabbi bűnöktől, s végül minden gonosztól megszabadítasz minket. S ha már majd felismerhettük, hogy Szűz Mária közbenjárására üdvösséget ajándékoztál nekünk, ahogy az első csodát is Kánában vele, az atya akaratában egyesülve tetted, akkor az egész földkerekség az egyházzal együtt fogja imádkozni az angyali üdvözletet. Helyezzük hát testünket és lelkünket a két egyesült szív erőterébe, mint a mennyország gyógyító helyére. Isten áldása kíséri a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte a résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögötte strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait,

0: miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedése és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva a kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítja a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába.
1: The human person is no longer consistently placed.
0: Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vám akadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római FAU székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatta a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAU közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmény a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak, és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni,

0: hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túlépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utat Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplő kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szent Atya. A felhívás hatékony végrehajtása csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, karitás csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, caritas agencies and other faith-based initiatives
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ezért arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögöttes okainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself.
0: Sürgeti a Szent Atya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerető méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el, vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szent Atya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét, és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszédjét a Szent Atya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézet hétfő délután. Jesus Christ, you are my life. Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a hatodik pár alában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk: egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra.
1: Dopo un certo ora non guardo più il telefonino.
0: Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a útközben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
2: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánba zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynökatya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy irdaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent

0: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnöknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk bérrel verítékezett.
1: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk,

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól, hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék még a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztad.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

atyáján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

0: engem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szent titka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Isten. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mariam. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Ha török Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért estekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében,

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsorunkban Tibor atya köszönti önöket, Lukács evangéliumát vesszük. A 15. fejezet 20. versében beszél a szívről, ugye Jézus szíve tiszteletét boncolgassuk már egy pár hete, és vettük az evangéliumokat, evangéliumi részeket, ma is erről beszélünk. Jézus irgalmasságának evangélistája Lukács őrizte meg számunkra Jézus egyik legszebb példabeszédét, és a példabeszéd elmondására az adott alkalmat, hogy a vámosok és a bűnösök is mindnyájan oda mentek, hogy hallgassák őt. És a farizeusok és az írástudók méltatlankodtak, mondván, hogy ez bűnösöket és vámosokat fogad magához, és együtt eszik velük. A vámosok az akkori Izraelben a római megszálló hatóság, illetve a római császár által kinevezett uralkodók számára szedték az adót. Mint hogy a császári és királyi kincstárnak mindig szüksége volt pénzre, gyakran megesett, hogy a magánvállalkozóknak adták ki a vám és az adószedés jogát, akik aztán karhatalommal behajtották az adókat, és persze arra törekedtek, hogy minél többet préseljenek ki a népből. A császár számára fizetendő fejadó különösen megszégyenítő volt a zsidók számára. Nem csoda, hogy a lakosság gyűlölte a vámosokat, és azokat a nyilvános bűnösök közé sorolta. Mégis ezek közül és más rossz hírű emberek közül is voltak, akiket megindított Jézus fellépése, és feléje igyekeztek. Egy ilyen vámosról, akit Jézus maga hívott megkövetésére, és akit Márk Lévinek nevez, megemlékezik mind a három evangélium, Márk, Máté és Lukács is. És várható volt, hogy az akkori úgymond jámborok Jézus ilyen viselkedésén megütköznek. Jézus azonban, aki nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket, nem változtat a viselkedésén. És ellenkezőleg három példabeszédet mond, amelyeknek fő szereplője a mennyei atya. Őt példázza az elveszett bárányt kereső pásztor, az elveszett juhot kereső háziasszony és a tékozló fiút befogadó apa. Jézus az Atya Istennek a viselkedésével igazolja saját viselkedését. A három példabeszéd között a legismertebb a tékozló fiúról szóló történet, amely úgy kezdődik, hogy egy embernek volt két fia. Az idősebb jó fiú, úgymond idézőjelben jó, engedelmesen követi apja parancsait, végzi a kötelességeit, a fiatalabb azonban megunja az otthoni életet, és azzal a kéréssel fordul apjához, hogy adja ki neki azonnal az örökségre eső részét. Az apa erre mindkét fiának mindenét szétosztja. A fiatalabbik testvér csak erre várt. Összeszedi, és pénzé teszi mindenét, távoli országba utazik, és ott léha élettel eltékozolja egész vagyonát. És amint elfogyott a pénz, eltűnnek a tivornyázó barátok is. És Horácius vers sorai jutnak ilyenkor eszünkbe, így szól a vers: amíg jó sorban nélsz, sok barátod lesz, de amikor beborul az ég, egyedül találod magad. A tékozló fiú végső nyomorában elszegődik disznópásztornak, de még ott sem engedik, hogy a disznók moslékával oltsa éhségét. Ekkor végre magába száll és elhatározza, hogy visszatér atyához. Elismeri, hogy már nem méltó arra, hogy az apja újra fiának fogadja, de reménykedik, hogy legalább béresnek befogadja. Ebben a reményben útnak indul. Innen kövessük szóról szóra a példabeszédet, és ízlelgessük minden egyes szavát. Vagyis még távol volt, de apja meglátta, és megesett rajta a szíve. Elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta. Ez a szív logikája. A példabeszéd azt sugallja, hogy ez az apa nap mint nap ott áldogált háza kapujában, és nézte az utat, amelyen annak idején eltűnt a világba menő fia, és reménykedett, hogy ez az ő fia majd csak valamikor ugyanazon az úton visszatér. Amikor feltűnt az úton egy lesoványodott, rongyos, piszkos, koldus formájú ember, senki fel nem ismerte volna benne az egykori nyalka ifjút.
Az apja azonban azonnal felismeri. A szerencsétlen fiú láttára pedig megesett rajta a szíve. Nem a fejével gondolkodik ez az apa, hanem a szívével. Ha a fejével gondolkodott volna, haragra kellett volna gerjednie. Mit tett ez az ember? Eltékozolta az egész örökséget? Most meg a nyakamra akar jönni, takarodj innen. Hát ez lett volna a reakció, a fejnek a reakciója, és mi volt a szívé? Hogy szegény fiú, hogy néz ki, mind mehetett keresztül, alig vonszolja magát. És a szív reakcióját azonnal tett követi. Az apa nem törődik a méltóságával, hanem odaszalad a fia elé, nyakába borul és megcsókolja. A szegény fiú próbálja eldadogni előkészített mondókáját, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiatnak nevez. De az apa túl csorduló örömében azt sem engedi, hogy befejezze szavait. Szinte nem is hallja azokat, eszébe sem jut, hogy valamit válaszoljon. Még azt sem mondja, hogy megbocsátok, befogadlak, hanem elkezd kiabálni az összes ereglett szolgáknak. Hozzátok amar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és a ruta lábára. Azután hozzátok elő a hízlalborjút, vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam halott volt és feltámadt, elveszett, de megtalált. Tehát csodálatos szavak. Ez már nem is apai, hanem inkább anyai szeretet megnyilvánulása. Nem hiába mondja a Biblia Istenről, hogy megfeledkezhetik-e a csecseméről az asszony, nem könyül le a méhe magzatán. Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja az Úr. Az Isten se nem férfi, se nem nő, de a férfinek és a nőnek, az apának és az anyának minden szeretete tőle származik, és megvan benne végtelenségében. A megtalálás örömét kiáltják az apa szavai. Az Isten öröméről mondja maga Jézus, nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnös miatt, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. A mennyben öröm lesz. Ezek a szavak azt jelentik, hogy a mennyei Isten örül. Nem azt mondja Jézus, hogy Isten jobban szereti a megtérő bűnöst, mint a valódi igazat, hanem azt, hogy jobban örül neki. Az élő Istennek vannak bánatai és örömei, azért vannak, mert igazán szeret minket. Nyugtalanul keresi a tőle elkóborló embereket, és kitörő örömmel fogadja a hozzá visszatérő gyermekeit. Szokták mondani, hogy az elveszett bárányról és az elveszett ezüstpénzről szóló példabeszédben a bűnöst kereső Isten jelenik meg, míg a tékozló fiú történetében az apa nem keresi az elkóborolt fiát, csak visszafogadja a hazatérőt. Tehát ebből néhány magyarázó még azt a következtetést is igyekszik levonni, hogy a bárányát kereső pásztor és az ezüstpénzét kereső asszony a bűnösöket kereső Jézust jelenti, és csak a harmadik példabeszédben szereplő apa jelenti az Atya Istent. És ez a magyarázat helytelen. Mind a három példabeszéd főszereplője az Atya Isten. Igaz, hogy az első két példabeszéd jobban kiemeli a keresés motivumot, de a harmadik példabeszéd is az elveszett és a megtaláltatott szavakkal végződik, és ha megtaláltatott, akkor kerestetett. Tehát az Atya Isten kegyelme kereste a tékozló fiát ott, a röfögő disznók között, és ihlette arra, hogy bátran felkeljen és elinduljon hazafelé, az apja felé. És a történetben szerepel a bánat és bűnvallomás, de nincs szó jóvátételről vagy elégtételről. Az atya megbocsátása ingyenes. Az isteni szív ennek a logikáját még jobban aláhúzza a példabeszéd második része, amely az idősebb fiú viselkedéséről szól. Ez a fiú a mezei munkáról hazatérve meghallja a belülről kiszűrődő zene és tánc hangját. Megtudja, hogy az öccse visszatérését ünneplik lakomával és muzsikával. Erre az idősebb fiú megharagszik, nem akar bemenni a házba, az apja kijön kérleli, mire a fiúból kifakad a szemrehányás. Az öntelt igazakat képviselő idősebbik testvér nem szereti az öccsét. Nem is testvérének, hanem úgy mondja, hogy ez a te fiad.
Tehát megbocsátani sem tud neki. Oktalanul panaszkodik, hiszen neki is már kiosztotta az apja az örökséget, és tetszése szerint lakmározhatott volna barátaival. Most pedig eszi a méreg, hogy apja ilyen ünnepet csap a haszontalan öccse visszatértének örömére. Az apa még ezt a méltatlankodó fiát is szeliden kérleli, és eszébe juttatja, hogy az apa mindenét már neki adta, és csak újra megismétli az előbbi mondását, hogy öcséd, a te öcséd volt, ő volt az, aki halott volt, de feltámadt, elveszett, de újra megtaláltatott. Az ókor egyik neves püspökének, Ireneusnak van egy szép megjegyzése, a meghallotta a zene hangját szavakra vonatkozólag. A görög eredetiben szimfónia szó szerepel. Ireneus pedig így kommentál, hogy Isten számára a bűnös megtérése szimfónia, vagyis olyan öröm, mintha valaki egy gyönyörű zenei szimfóniát hallgatna. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók! A jezsuita atya leírja, hogy volt egy érdekes élménye Japánban. Nem keresztény fiatalok csoportjának adta azt a házi feladatot, hogy értékeljék ki a tékozló fiú történetét, és főképpen az abban szereplő apának a viselkedését. És azt hitte, hogy mindnyájan lelkesen fogják helyeselni az apa hozzáállását, de 20 közül csak egy helyeselte az apa viselkedését. A többi 19 úgy vélekedett, hogy furcsa ennek az apának a viselkedése. Amikor rossz útra tévedt fiú visszakéhezkedik a családba, nem okos dolog őt azonnal befogadni. Helyezzük előtt próbaidőre távoli rokonoknál. Ha a viselkedése azt mutatja, hogy tényleg megváltozott, akkor óvatosan újra vissza lehet őt fogadni a családba. Tehát így gondolkodtak ezek a japánok. És a jezsuita atyát elgondolkodtatta ez a reakció. Talán emberi társadalmi síkon igazuk is volt ezeknek a japánoknak, de nagy baj lenne, ha Isten a megtérő bűnöst előbb próbaidőre helyezni el valahová, és csak azután lenne hajlandó őt feltételesen visszafogadni. Szépen mondja Isten már Ózeás prófétánál, hogy nem cselekszem haragom heve szerint, mert én Isten vagyok és nem ember. Mi emberek nehezen tudunk megbocsátani, és ügyetlenül bocsátunk meg. Isten más, ő teljesen megbocsát, és a tenger mélyébe veti bűneinket. Onnan azokat már senki ki nem halássza. Tehát ilyennek ismeri Jézus az Atya Istent. Az Atya Isten olyas valaki, akinek megesik rajtunk a szíve. Jézus ennek az Atya Istennek szíve szerint élt és beszélt a világban, és teljes egészében az Atya Istennek ezt a szívét tette magáévá. A tékozló fiú visszatéréséről gyönyörű képet festett Rembrandt. A képen az apa szemben áll velünk. Előtte térdel a fia, aki fejét odahajtja apja térdéhez. A fiú haja kopaszra van nyírva, a ruhája piszkos, apja meghatott irgalmas jósággal néz le a fiára. Két kezét szeretően, befogadóan ráteszi a fiú vállára. Amikor pedig jól megnézzük ezt a két kezet, észreveszük, hogy Rembrandt az apa bal kezét férfi kéznek, a jobb kezét viszont női kéznek festette. És micsoda mély meglátás! Isten se nem férfi, se nem nő, de minden apai szeretet és minden anyai szeretet az ő végtelen irgalmas szeretetét tükrözi. A tékozló fiú apja mindent megbocsátó anyai szeretettel fogadja be gyermekét. És a kép jobb oldalán az egyik szolga meghatódottan szemléli ezt a jelenetet. Tehát mélységes csend és békesség uralkodik az egész képen. Jól tudta a sokat szenvedett Rembrandt, hogy ilyen az Isten. Ilyennek ismerjük és hisszük mi is. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban az irgalmas, a jó szamaritánus példabeszédét fogjuk egy picit megvizsgálni a szív szempontjából. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Keresztelő Szent János születése. Ain Karim, Krisztus előtt 7. Az egyház, az Úr Krisztus és a boldogságos szűz földi születése mellett keresztelő Szent János születésnapját is megünnepli. Ennek az az oka, hogy János még születése előtt megtisztult az áteredő bűntől. A hagyomány e megtisztulást a két édesanya, Mária és Erzsébet találkozásához, Sarlós boldogasszony napjához köti. Szent Lukács elmondja. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. Maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Ő írta le János születését is. 6 hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomba az utolsó proféta keresztelő János születésének örömhírével az öreg paphoz, Zakariáshoz. Az angyal elmondta neki, hogy ez a gyermek már anyja méhében betelik szent lélekkel. A jeruzsálemi templom közel 1000 esztendőn át volt az élő Isten jelenlétének és tiszteletének a helye. Az utolsó ószövetségi proféták egyike, Malakiás, látta az előfutárt, aki Illéshez hasonló lesz, és előkészíti az Úr útját. Azt is látta, hogy a templomban kezdődik majd el a nagy megújulás. Nehéz rekonstruálni a jeruzsálemi templom épületét és Isten tiszteleti rendjét, hiszen Krisztus után 70-ben a templom liturgiájával együtt megsemmisült. A következők mégis bizonyosnak tűnnek. Az égő áldozati oltáron minden reggel és este egyesztendős, hibátlan hímbárányt ajánlottak fel, étel és ital áldozatok kíséretében. A szentélyben pedig illat áldozatot mutattak be. A papok közül az első aranyserpenyőben parazsat hozott az égő áldozati oltárról a szentélyben álló aranyból készült illat áldozati oltárra. A másik pap hozta a tömjénes szelencét, a harmadik pedig a parázsra szórta a tömjént. Amikor a papok megfújták az ezüst harsonákat, az egész nép imádó hódolattal leborult a földre. Szent Lukács ennek az illat áldozatnak leírásával kezdi az előfutár János születésének történetét. Heródesnek, Júdea királyának napjaiban volt egy Zakariás nevű pap, Abia papi osztályából, kinek felesége Áron leányai közül való volt, és az ő neve Erzsébet. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül jártak az Úr minden törvényében és parancsolatában. De nem volt gyermekük, mert Erzsébet magtalan volt, és mindketten előre haladottak voltak napjaikban. Történt pedig, hogy amikor Zakariás osztályának rendje szerint papi szolgálatát végezte az Úr előtt, a szokásos sorsvetésnél az jött ki, hogy belépve az Úr templomába, ő tegye a parázsra a tömjént. És a népsokaság kívül imádkozott az illatáldozat órájában. Megjelent pedig neki az Úr angyala. Ott állt a tömjén oltárának jobb oldalán. És amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem fogta el. Az angyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, mert könyörgésed meghallgatásra talált, és feleséged Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni. Örömöd és újjongásod lesz ő, és sokan örülnek majd a születésének, mert nagy lesz az Úr előtt, Bort és részegítő italt nem fog inni, és még anyja méhében betelik szent lélekkel. És Izrael fiai közül sokakat megtérít majd az ő urukhoz, Istenükhöz. És Illés lelkével és erejével fog járni az Úr előtt, hogy az atyák szívét fiához térítse, a hitetleneket pedig az igazak okosságára tanítsa, hogy tökéletes népet készítsen az Úrnak. És Zakariás mondta az angyalnak, honnan tudhatom én ezt, hiszen már öreg vagyok, és feleségem is előre haladott napjaiban. És felelvén az angyal mondta neki, én Gábriel vagyok, aki az Úr színe előtt állok, és elküldettem, hogy beszéljek hozzád, és elmondjam ezeknek örömhírét. Íme, hallgatni fogsz, és néma leszel addig a napig, amelyen majd ezek megtörténnek, mert nem hittél a szavaimnak, melyek a maguk idejében be fognak teljesülni. A nép várta Zakariást, és csodálkoztak, hogy késlekedik a templomban. Mikor pedig kijött, nem tudott szólni hozzájuk, és felismerték, hogy látomást látott a templomban. Ő maga integetett nekik, de néma maradt. És történt, hogy amikor leteltek szolgálatának napjai, elment otthonába. E napok után a felesége Erzsébet fogant, és 5 hónapon át elrejtőzött, mondván, így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor tekintetre méltatott, hogy elvegye az emberek közötti szégyenemet. Az e naptól számított 6. hónapban Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való József nevű férfinak volt jegyese, és a szűz neve Mária volt. Azokban a napokban Mária útra kelt, és sietve elment a hegyvidékre, Júda városába. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, repesett méhében a gyermek. Erzsébet betelt szent lélekkel, s hangos szóval felkiáltott, és mondta, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De honnan ez nekem, hogy eljön hozzám az én uramnak édesanyja? Íme, amint fölhangzott fülembe köszöntésed szava, örömében repesett méhemben a gyermek. És boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária ott maradt Erzsébetnél mintegy 3 hónapig, majd visszatért otthonába. De még ott volt, amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, és megszülte a fiút. És meghallották szomszédai és a rokonai, hogy kitüntette irgalmasságával az Úr, és együtt örültek vele. És a 8. napon történt, hogy eljöttek körülmetélni a gyermeket, és atya után Zakariásnak nevezték. És válaszolván az édesanyja mondta, semmiképpen, hanem János lesz a neve, és mondták neki, nincs senki a rokonságodban, akit így hívnának. Intettek pedig atyának, hogy kinek akarja nevezni, és írótáblát kérve ráírta. János az ő neve. És valamennyien elcsodálkoztak, és mindnyárt megnyílt a szája és a nyelve, és áldván az Istent beszélt. És félelem szállta meg az összes szomszédjukat, és Júdea egész hegyvidékén híre ment ezeknek a dolgoknak. És mind, akik csak hallották, szívükre vették és mondták, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mert az Úr keze volt vele. És Zakariás, az ő atya is betelt szent lélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr, Izraelnek Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. És szabadítót támasztott nekünk Dávidnak, az ő szolgájának házába. miképpen megmondatta szentjeinek Ajka által, prófétái által, kik kezdettől fogva voltak, hogy szabadulást ad a mi ellenségeinktől, és mindazok kezéből, kik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasságot cselekszik atyáinkkal, és megemlékezik szent szövetségéről. Az esküvésről, mellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, hogy megadja nekünk, hogy megszabadulván az ellenség kezéből félelem nélkül szolgáljunk néki, szentségben és igazságban az ő színe előtt életünknek minden napján. És te gyermek, a magasságbelinek prófétája leszel, mert az Úr orcája előtt még előkészíteni az ő utait, hogy mutasd a szabadulást az ő népével, bűneiknek bocsánatára, a mi Istenünk irgalmassága által, mivel meglátogatott minket a magasságból felkelő. Hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és lépteinket a békesség útjára igazítsa. A gyermek pedig növekedett, és lélekben erősödött, és a pusztában volt egészen addig a napig, amelyen megmutatkozott Izraelnek. A mai nap Szent János születésének ünnepe. Vértanúságát augusztus 29-én ünnepeljük. Szent Ágoston így tanított Jánosról. A megszentelt János születését ünnepli az egyház.

Maga az Úr állítja, hogy János valamiképpen határ. Ezt mondja ugyanis. A proféták és a törvény Jánosig tartanak. János a maga személyében az Ószövetséget ábrázolja, de már az Újat hirdeti. Végül megszületik, megkapja nevét, és apja nyelve megoldódik. Gondold meg, mi történt, mert képszerűen az igaz valóságot jelzi. Zakariás hallgat, és elveszíti hangját mindaddig, amíg az Úr előfutára, János meg nem születik, és vissza nem adja hangját. Megoldódik a nyelv, mert megszületik a hang. Mert János az időben hangzó hang, Krisztus azonban a kezdettől hangzó örök ige.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ha mi keresztények mind úgy élnénk, ahogyan kellene, akkor a pogányok jobban ámulnának, mint a csodák láttán, mondta aranyszájú Szent János.

Hős kezdet óta jár földünk felett. Sebesen zúgó szélnek zendülése, örök tisztító égi lehelet. Kastélyok s viskók közt megy zúgva át, megzörgeti a bűnök lakhelyének hazugság függöny fette ablakát. Alan terjengő füstöt szerte őz, s haldokló hambas oltári parázson színaranyfényű lángra kap a tűz. Az érkezése, útja, mély titok. De szól, sasszárnyam tollain emelve az égbe jutnak halk imáitok. Száll, zendül, zúg, és nem pihenhet el, míg minden juhot amaz egy akolba, az egy pásztorhoz össze nem terel.

szólít a dallam. Jöjj, égi tűz! Hintsd ránk a fényt, ami bűnt előz. Úgy kell ma nekünk a drága láng, baj verte híveit szánva szánd. Jöjj, drága szentélek, adj új erőt, nélküled bús és szegény a föld. Ha szólít az ének, száj, szent galamb, elnémul most minden földi hang, tárt szívvel várunk, költöz belénk, add vissza nekünk a szép reményt. Te nélküled létünk a porba hull, általad győzünk. Te légy az Úr.

pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánban érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után e bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni, és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Lesz még egyszer ünnep a világon. Zengsz óköltő és visszhangzik szabad. Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon. S nép erényben boldog és szabad. Most nem az, nem. Élvén is halottan, bűn fertőjében tengleng itt a nép, az Istentől sújtva elhagyottan, mert elhagyta áldó Istenét. Adtan nyomt fel sírok lomhazárja, ti proféták, ne aludjatok, míg hajnal jő a vak éjszakára. Hadd harsogjon bátor ajkatok, száraz csontok szerte szét hevernek, álljatok meg a csontok felett. Ha ti szóltok, mind életre kelnek, s lelket lelnek ők halál helyett. Telve hittel s lélektől felkelve, keljetek fel szent apostolok. Ha megoldódik mozgalom tűz nyelve, millió szív újra égni fog. Égni, forron, és lángolni hűen. Uram, Uram, a te szent oltáridért, és nem csüked el kicsinyhítően, ha kemény harc próbál és kísért. Jöjj magad, jöjj, s alkos új világot, ó, te tövis koronás király. Áldott a szív, sírjáiglan áldott, hol jó lelked hűszállást talál. Te mosod meg tiszta hófehérre bűnszennyétől a szegény szívet. Tévelygőnek te mutatsz az égre, s meggyógyítod ki hozzád siet. Jöjj, ó Jézus! Porba hullva kérünk, jöjj és gyógyíts, mert a világ beteg. Hogyha nem te vagy a mi vezérünk, elfogy a hit és a szeretet. Elfogy minden. Áldás, üdv, béke. Síron innen és túl a síron, ó, ihles meg szent idők emléke, s őj pünkösdöt, ó, hívő Sion.

áll jó ember szívbe, mint gyógyító balzsam, lázongó lélekbe, mint hódító dallam, zokogó sírásra, mint örömharangja, életnek, tavasznak hívogató hangja. Jöjj el, szent lélek! Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, kereső lélekbe, mint lobogó fákja. Kedvesség és jóság langyos fuvalmával, a szelid megváltó gyöngét uralmával. Jöjj el, szent lélek! Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének, ártatlan lélekbe, mint a vidám élet, ezüst kacagással, angyal seregekkel, atyai mosolyjal, igaz szeretettel. Jöjj el, szent lélek! Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája, békesség, boldogság borúván így rája. Magas palotáknak fényes nagy termébe, kicsi házikóknak virágos csendjébe. Jöjj el, szent lélek! Szomorú özvegyhez, mint a remény napja, éhező árvákhoz, mint az árvák atya. Könnyek törlésére, orvosság adásra, testvéri szent csókra és vígasztalásra. Jöjj el, szent lélek! Bűnnek tengerében hánykodó habokra, minden nemzetekre, kicsikre, nagyokra. Hitnek sugarával, Jézus szerelmével, az örök atyának örök kegyelmével. Jöjj el, szent lélek!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, május 31-én, Szent Háromság vasárnapján Leó pápa a szokott módon elimádkozta a déli úrangyalaimát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Ezen a napon is egy rövid elmélkedést tartott a napi evangéliumból kiindulva. A következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
1: Pünköst főünnepével egy héttel ezelőtt lezárult a húsvéti idő. Ma, amikor Istennek a Szent Háromságnak a misztériumát ünnepeljük, lehetőséget kapunk arra, hogy átgondoljuk a megtett utat, annak középpontjából kiindulva. Isten életéből, aki Jézus Krisztusban nekünk ajándékozta önmagát. Ez az élet dinamikus, kimeríthetetlen és termékeny közösség, amely most bennünket is magába fogad. A lélek ugyanis, aki összeköti az atyát és a fiút, kiárad szívünkbe, így a világban alakult ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élettere, ahol ég és föld már érintkezik egymással. A mai liturgia evangéliuma Nikodémus mutatja be nekünk, aki Izrael egyik tekintélye, személyisége volt, és mély vonzalmat érzett Jézus iránt. Fel is kereste őt éjjel, hogy ne lássák, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos tanítót, és kérdéseket akart feltenni neki. Az Úr azzal, hogy vendégül látta, jelentőséget ad keresésének. Megdöbbentette azzal a kijelentésével, hogy még egy felnőtt ember is újjászülethet. Segített neki felismerni, hogy Isten élete az ő életét is átalakíthatja. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, megvilágította éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomunkban felhangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt is halljuk, hogy Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Kedves testvéreim, Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a misztériumában otthon vagyunk, ahogyan Nikodémus is otthon érezte magát Jézusnak. Isten élete csodálatos és magával ragadó. Békét ad oly gyakran nyugtalan szívünknek, és testvérekkel ajándékoz meg bennünket a lélek örömében. A Szent Háromság arra indít, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. A valóság másik oldalaként azt is megértjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Nikodémus a Sanhedrinnek, Izrael vezetői tanácsának volt a tagja. Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra biztatott mindenkit, hogy előbb hallgassák meg őt, mielőtt elítélnék. Istentől, Krisztuson keresztül megkapta a közösség lelkét, aki megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik a panaszkodásban, magára marad, és sosincs ünnep a szívében. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, őrvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Az Úr angyala imádsággal Szűz Máriához fordulunk, az ő Isten akaratára kimondott igenjében bontakozik ki a mi igenünk is a Szent Háromság szeretetére.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak önöktől.
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.